Köszönjük szépen, és akkor most tényleg egy premier következik. A Free Falling című szám először hangzik el élőben.

Jó napot kívánok! Az Országgyűlés 5. rendkívüli ülésének első ülésnapját megnyitom. Tájékoztatom Önöket, hogy az ülés vezetésében Bodóczi István és Dócs Dávid jegyzők lesznek a segítségemre. Köszöntök mindenkit, aki figyelemmel kíséri a munkánkat. Tisztelt Országgyűlés! Bejelentem, hogy a kormány az Országgyűlésről szóló törvény 35. paragrafusának első bekezdése alapján az Országgyűlés rendkívüli ülésének összehívását kezdeményezte a mai és a holnapi napra. Képviselőtársaim az indítványt a honlapon megismerhették. Tisztelt Országgyűlés! A mai napon napirend előtti felszólalásra jelentkezett Magyar Péter miniszterelnök úr Tabula Ráza címmel. Miniszterelnök úr, parancsoljon Öné a szó!

Honfitársaim, tisztelt házelnök asszony, képviselőtársaim, jó újra itt, a hangulat is más, talán még jobb. Mielőtt elkezdeném a beszédemet, most jutott el hozzám az információ, hogy Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője javasolta a megfagyatkozott számú Fidesz frakciónak, hogy kollektíve tiltakozásul adják vissza az országgyűlési képviselői mandátumukat, de ezt a javaslatot leszavazták. De ezt a javaslatot a Fideszben szinte egyhangúak leszavazták, hiszen a sarzsi és a mentelmi jog az fontosabb. Tisztelt honfitársaim, jelentős nap a mai Magyarország és a rendszerváltás történetében. Ma az országgyűlés az alaptörvény 17. módosításáról dönt, és ezzel arról is, hogy lezárjuk-e azt a korszakot, amely során a bukott állampárt a saját működési szabályzatává tette az ország legfontosabb törvényét, az alaptörvényt. Arról döntünk, hogy a magyar állam továbbra is a bukott Orbán rendszer embereit, kinevezéseit és előre beépített biztosítékait védi-e, vagy visszatér-e végre ahhoz a feladatához, amelyre létrejött, a magyar emberek szolgálatához. Tisztelt képviselőtársaim, tisztelt magyar honfitársaim, ülésteremben belül és kívül. Meggyőződésem, hogy ezen a napon, ebben a vitában helye lett volna Sólyog Tamás részvételének is. Az országgyűlés az ő megbízatásáról, illetőleg annak végéről is vitázik. Ő mégsem jött el, hogy a magyar emberek képviselői előtt megvédje a döntéseit, elmondja az érveit, és számot adjon arról, miként szolgálta vagy nem szolgálta a rövid elnöksége a magyar nemzetet. Ma, amikor a megbízatásáról kellene számot adnia, ugyanazt teszi, amit az elnöksége legfontosabb pillanataiban tett, távol marad és hallgat. Ugyanezt tette, hallgatott korábban Sólyog Tamás alkotmánybíróként is. Meg nem volt köztársasági elnök, viszont az Alkotmánybíróság elnöke volt akkor, amikor 2020-ban Varga Zsé András kedvéért a magyar bíróságok függetlenségének alkotmányos garanciáit leépítette az Orbán kormány. Mindezt tette azért, hogy a saját emberét ültethesse a kúria élére. A maffia főnök az azóta már meccsnézésre Amerikába távozott maffia főnök. Egy év alatt Varga Zsé András kedvéért több jogszabályt is módosítottak. Előbb lehetővé tették, hogy alkotmánybíróként pályázati eljárás nélkül kaphasson bírói kinevezést. Ezt követően úgy módosították a szabályokat, hogy a kúria elnöki tisztségéhez szükséges szolgálati idő számításakor az alkotmánybíróként eltöltött éveket is figyelembe lehessen venni. Végül úgy választották meg Varga Zsé Andrást a rendes bírósági rendszer legfőbb vezetőjének, hogy korábban egyetlen egy napot sem dolgozott ítélkező bíróként, és bíróként természetesen tárgyalást sem vezetett. Sólyog Tamás, aki akkor az Alkotmánybíróság elnöke volt, nem emelt szót a személyre szabott jogalkotás, a bírói függetlenség garanciájának lebontása ellen. Sólyog Tamás már akkor a Fideszt választotta a magyar alkotmányosság védelme helyett. És hallgatott persze köztársasági elnökként is. Nem volt itt az elnök úr 2025. március 18-án a gyülekezési jog korlátozásakor. Ez volt az a nap, amikor az előző napon benyújtott törvényjavaslatot 24 óra alatt fogadta el a fideszes többség, tette ez csak azért, hogy a magyar állampolgárok ellen uszíthasson. A törvény lehetővé tette rendezvények betiltását, pénzbírságot helyezett kilátásba a felvonuláson résztvevőkkel szemben. Nem volt itt Sólyog Tamás, hogy megkérdezze, hogy miért fél annyira a saját polgáraitól a hatalom, hogy egy alapvető szabadságjogot egy nap alatt átírnak. De ha már ezért nem jött be aznap a parlamentbe az elnök úr, még mindig megszólalhatott volna amiatt,
hogy 3 nappal korábban, március 15-én Orbán Viktor a magyar szabadság ünnepét arra használta föl, hogy eltaposandó kártevőknek nevezze politikai ellenfeleit, valamint bírókat, újságírókat, civileket, művészeket, mindazokat, akik nem értenek, nem értettek vele egyet. Az állami ünnepségen húsvéti nagytakarítást ígért. Árnyék hadseregről beszélt, szégyent, megvetést és poklot helyezett kilátásba azoknak, akiket a haza ellenségévé nyilvánított. Súlyos Tamás nem ért rá, akkor is Orbán Viktort választotta a magyar nemzet helyett. Kár, hogy nem volt itt 2025. május 20-án sem az elnök úr, amikor az országgyűlés döntött Magyarország kilépéséről a Nemzetközi Büntetőbíróság rendszeréből. Abból a nemzetközi igazságszolgáltatási rendszerből, amelyet a népirtás, az emberiesség elleni bűncselekmények, a háborús bűnök és az agresszió elkövetőinek felelősségre vonására hoztak létre. Ha itt lenne, elmondhatná az elnök úr, hogy miért hallgatott. Miben szolgálta volna ez a kilépés Magyarország, a magyar emberek érdekét? Hogyan lett volna ettől biztonságosabb, erősebb, vagy éppen tekintélyesebb a hazánk? Melyik magyar ember életét tette volna jobbá? Melyik magyar családot védte volna meg? És milyen nemzeti érdeket mozdított volna elő az, hogy Magyarország hátat fordít a háborús és emberiesség elleni bűncselekmények üldözésének? Orbán Viktor napi politikai érdekén kívül senkit nem szolgált, és persze Súlyog Tamás akkor is a bukott miniszterelnököt választotta a hazája érdeke helyett. Kár, hogy Súlyog Tamás nem volt itt az országgyűlésben 2025. december 9-én sem, amikor napvilágra kerültek a Szőlői utcai javítóintézet biztonsági kameráinak felvételei. Az egész ország megdöbbenve nézte, ahogy a felvételeken az intézet megbízott igazgatója egy rábízott fiút az asztalra ránt, a földre rög, megrúg, majd egy másik gyermeket több ember szeme láttára agyba főbe ver. Vajon Súlyog Tamás megkérdezte a magyar kormánytól, hány vezetőt tudott korábban ezekről a felvételekről? Miért nem távolították el azonnal a bántalmazót? És miként történhetett meg, hogy az állam ismét a saját intézményét védte a rábízott gyerekek, fiatalok helyett? Súlyog Tamás később azt mondta, hogy az alkotmányos jogkörei nem adtak lehetőséget a gyermekvédelmi rendszer aktív befolyásolására. Miközben, elnök úr, senki nem közigazgatási intézkedést várt el öntől, de egy köztársasági elnöktől erkölcsi kiállást, világos mondatokat és a védtelenek melletti bátorságot joggal várja el a szeretett hazánk. De sajnos Súlyog Tamás a Fidesszel való lojalitást választotta a gyermekek védelme helyett. Kár, kedves képviselőtársaim, hogy Súlyog Tamás nem volt itt 2026. március 24-én sem, amikor a magyar nyilvánosság megismerte a Gundalf ügy részleteit. Amikor napvilágra került, hogy a Tisza informatikusai ellen titkosszolgálati nyomásra koholt vádakkal indult rendőrségi eljárás és titkosszolgálati megfigyelés. Vajon megkérdezte Súlyog Tamás Orbán Viktortól vagy Rogán Antaltól, hogy kinek is dolgozott a magyar szolgálat? A magyar nemzet biztonságát védte, vagy az állampárt politikai ellenfeleit figyelte? Külföldi befolyást hárított el, vagy belföldi pártpolitikai megrendeléseket teljesített? A törvényes rendet szolgálta, vagy koholt gyanúkkal, lehallgató eszközökkel próbált beleavatkozni a választási küzdelembe? Súlyog Tamás nem szólalt meg akkor sem, amikor a napnál világosabbá vált, hogy az állam legtitkosabb és legerősebb szervezeteit a Fidesz egy demokratikus ellenzéki közösség ellen fordította. Akkor kellett volna megvédenie az alkotmányosságot, amikor annak egyik legfontosabb alapja került veszélybe. Az a szabály,
hogy a titkosszolgálat a magyar államot védi, és soha nem válhat a kormányzó párt pribék seregévé. Tisztelt ház, a sort a végtelenségig tudnám folytatni, meg annyi példával, amikor Sólyog Tamás nem jött el ide a parlamentbe, nem élt a felszólalás jogával, üresen maradt a széke, ahogy most is. Az a szék, amelyhez most annyira ragaszkodik, és amelyet egyetlen egyszer sem foglalt el annak érdekében, hogy a magyar emberekért kiálljon. Valójában mindenki tudja. Sólyog Tamás is tudja, én is tudom, minden magyar ember tudja, hogy valahányszor az alkotmányosság és a Fidesz érdekei között kellett választani, Sólyog Tamás újra meg újra a Fidesz érdekeit választotta és választja a mai napig. Mindenki tudja, hogy most sem tesz másképp. Semmi mást nem véd, csak a saját Fidesztől kapott pozícióját. Tisztelt képviselőtársaim, hadd tegyek világossá valamit. Az alaptörvény biztosítja a köztársasági elnöknek azt a jogot, hogy amennyiben közjogi érvénytelenséget tapasztal az alaptörvény módosítása kapcsán, akkor az Alkotmánybírósághoz forduljon. Itt azonban mindannyian tudjuk, hogy ilyen bizonyosan nem áll fenn. Azt is tudjuk, hogy hála a Fidesz maffia hatalmának tartalmi alkotmányossági kontrollra nincs lehetősége. Nincs lehetősége ilyet kérni a köztársasági elnöknek. Ebből következően, amennyiben az alaptörvény hatályos rendelkezései szerint jár el Sólyog Tamás, ugye ma elfogadásra kerülő alaptörvény módosítást haladéktalanul, de legkésőbb 5 napon belül alá kell írnia. Ugyanakkor tudjuk, hogy Sólyog Tamás megrendelést vagy utasítást kapott a bukott miniszterelnöktől, hogy időt vásároljon az Orbán rendszer közjogi utóvét harcaihoz. Ezért innen is nagyon határozottan felszólítom, hogy ne játszon, ne játszanak a magyar jogállammal. Ne szolgáltassa ki a magyar alkotmányos rendszert Orbán Viktor semmilyen szabotás akciójának. Tudjuk ugyanis, hogy mire készül a bukott állampárt. Minden jel arra mutat, hogy a Fidesz kézi irányításra próbál áttérni a Sándor palotában, mert a parlamenti vitát elveszítette, a választást elveszítette, és most alkotmányellenes menekülő utakat keres. De az alaptörvény szabálya világos. A köztársasági elnöknek a kézhez vételtől számítva 5 napja maradt az elfogadott jogszabály aláírására. Az alaptörvény módosítását tartalmilag nem vizsgálhatja a köztársasági elnök, kizárólag közjogi érvénytelenség esetén küldhetné meg az Alkotmánybírósághoz előzetes normakontrollra. Ilyen helyzet nem áll fenn. A múlt hét közepéig úgy tűnt, hogy Sólyog Tamás ezt maga is érti. Úgy tűnt, hogy hát kénytelen, kelletlen ugyan, de eleget tesz az alkotmányos kötelezettségének, és aláírja a módosítást, és tudomásul veszi a saját megbízatásának lezárultát. Aztán a városban egészen másfajta történetek kezdtek el terjedni. Azt beszélik, hogy az itt jelenem lévő Gulyás Gergely frakcióvezető úr fontos szerepet tölt be az alkotmányos szabotás előkészítésében, és a Fidesz jogászai már előre megírták azt az alkotmánybírósági beadványt, amelyet később a köztársasági elnöknek saját indítványaként kellene benyújtania az Orbán báb Polt Péter vezette alkotmánybírósághoz. Gulyás Gergely frakcióvezetőről elvileg itt kellene, hogy üljön a tisztelt házban, de ma nem érzett magában elég bátorságot, hogy beüljön. Pedig, hogyha megtalálta volna ezt a bátorságot, akkor szívesen megkérdeztem volna itt országvilág nyilvánossága előtt, hogy részt vette
olyan egyeztetésen, amelynek célja az alaptörvény módosításának hatályba lépése, késleltetése volt. Vajon közreműködött-e Gulyás Gergely a köztársasági elnök nevében begyújtandó indítvány előkészítésében? Továbbított-e beadvány tervezetet a Sándor palotának? Adott-e politikai utasítást annak tartalmára vonatkozóan? Mondanám, hogy nyugodtan lehet őszinte és bátor Gulyás Gergely frakcióvezető úr, hiszen a maffia főnök jelenleg nincs itthon, útban van meccset nézni a szabad világ felé. Ha egyébként itt lenne a frakcióvezető úr, nem véletlenül nem jött be, akkor megkérdezném, hogy egyébként tudja-e tájékoztatni a magyar nyilvánosságot, hogy visszajön-e még 60 puszta ura, Don 60 puszta, vagy marad kint a lengyel politikus bűnözők társaságában. Tisztelt képviselőtársaim, hadd húzzam alá még egyszer. Legyen mindenki számára teljesen világos, aki ebben a sötét, alkotmányellenes akcióban részt vesz, amit a Fidesz boszorkány konyhájában főznek, és meg akarja akadályozni az alaptörvény módosításának hatályba lépését, hogy szeretném nekik elmondani, hogy egyetlen közjogi tisztségviselő sem írhatja felül a demokratikus népakaratot. Senki. Egy bukott pártelnök még kevésbé. A bukott pártelnök gyáva sameszai meg a legkevésbé. Legyen az is világos mindenki számára, hogy aki ilyen akcióban részt vesz, annak ezért később vállalnia kell a felelősséget. Amennyiben Sulyog Tamás a maradék integritását is elveszítve meghajol Orbán Viktor maffiafőnök parancsának, és nem írja alá 5 napon belül a ma elfogadásra kerülő alaptörvény módosítást, akkor az országgyűlés kénytelen lesz elindítani ellene a megfosztási eljárást. Ezt követően az alaptörvény szerint a köztársasági elnök már nem gyakorolhatja a jogköreit, és helyette az országgyűlés elnöke tudja aláírni a jogszabályt. Tudjuk természetesen, hogy a bukott állampárt a következő napokban minden alkotmányellenes lépésre kész lesz, de innen is üzenem nekik, a folyosókra, a mosdóba, bárhol is vannak, hogy nem fognak sikerre járni. A végső hatalom forrása ugyanis mindig a magyar nép. És ugyanezért a köztársasági elnök intézmény iránti legmélyebb tisztelettel és megbecsüléssel, de határozottan felkérem Sulyog Tamást, hogy ne oktassa ki a magyar embereket alkotmányosságból, és különösen ne oktassa ki jogállamról. A Fidesz bukott politikusain és bábjain kívül minden magyar ember, kivétel nélkül minden magyar ember, fideszes és tiszás, szavazó és nem szavazó, idős és fiatal érti és tudja, hogy mire is vannak a magyar törvények, a magyar jogszabályok. Nem kell ahhoz, elnök úr, jogtudósnak vagy zugügyvédnek lenni, mert generációról generációra tanuljuk, és a gyermekeinknek továbbadjuk, hogy arra vannak a törvények, hogy megvédjék és megteremtsék az erős, szabad, független Magyarországot, és benne megvédjék a szabad magyar polgárokat. Megvédjék a külső fenyegetésektől, és megvédjék attól, hogy belső érdekek, önös érdekek támadjanak a hazára, vagy az állampolgárokra. Honfitársaim, amikor Szent István törvényeket adott az országnak, Magyarország a megmaradásáért küzdött, és volt bátorsága olyan rendet teremteni, amely helyet biztosított számára Európában. Megvédte és megteremtette az erős magyar államot. Amikor az aranybulla megszületett 1222-ben, az állam ereje abban mutatkozott meg, hogy képes volt korlátot állítani a hatalomnak, és szabályok közé terelni az országot feszítő konfliktusokat. Megvédte Magyarországot attól, hogy a hatalom
korlátlan akarata maga alá gyűrje a jogot. Amikor a Verbőci féle tripartitum egy korszak szabályait foglalta össze, a magyar közösség rendet keresett egy széthúzó világban. Később pedig volt ereje meghaladni mindazt, ami abból a rendből igazságtalanná és tarthatatlanná vált. A tripartitum a maga korában megvédte az állami rend folytonosságát a széthúzástól. Amikor a pragmatika szankció a folytonosság kérdésére válaszolt, az ország a bizonytalanság közepette is törvényes megoldást keresett, mert tudta, hogy az állam jövőjét nem lehet rendezetlenül hagyni. Megvédte a magyar állam folytonosságát az öröklési válság veszélyétől. Amikor 1848-ban megszülettek az áprilisi törvények, a nemzet már nem elégedett meg a túléléssel, mert szabadságot, felelős kormányt és polgári Magyarországot akart. Az áprilisi törvények megteremtették és megvédték a szabad, polgári és alkotmányos Magyarország alapjait. Amikor pedig létrejött a kiegyezés, 1867-ben egy levert szabadságharc és hosszú elnyomás után, ekkor kellett visszaszerezni az ország cselekvő képességét, újjáépíteni alkotmányos intézményeit, és ismét lehetőséget teremteni a nemzet fejlődésére. A kiegyezés megvédte, visszaszerezte és megvédte Magyarország alkotmányos cselekvő képességét. Ezek a törvények más korban, más célokkal és egymástól nagyon eltérő elvek alapján születtek. Közös üzenetük mégis világos. A magyar állam minden nagy történelmi próbatétel idején, képes volt felismerni, mi fenyegeti az országot. Képes volt törvénybe foglalni a maga válaszát, és képes volt megvédeni közösen Magyarország jövőjét. Ez a magyar alkotmányos hagyomány lényege. Amikor veszélybe kerül az állam, az ország megmaradása, a törvény feladata megvédeni azt. Amikor veszélybe kerül a szabadság, a törvény védi meg a polgárt. Amikor veszélybe került a szuverén magyar nemzet jövője, akkor a törvény adta vissza Magyarországnak a cselekvés lehetőségét. Tisztelt képviselőtársaim, ez ma is az alkotmányos feladat. Megvédeni az országot a külső fenyegetésektől, megvédeni a magyar polgárokat a hatalmi önkénytől, megvédeni a közös vagyont a kifosztástól, megvédeni a választások szabadságát az állami és titkosszolgálati beavatkozásoktól, megvédeni az állam gondjaira bízott gyermekeket a bántalmazóiktól, és megvédeni az állam intézményeit attól, hogy egy választáson megbukott párt a saját hatalmának átmentésére használja őket. Az Orbán rendszer 16 éven keresztül ennek az ellenkezőjét tette. Úgy tekintett az alaptörvényre, mint a Fidesz működési szabályzatára, vagy határidő naplójára. És ennek megfelelően írta bele, hogy kit kell éppen gyűlölni, kit kell pozícióba tenni, hogy kell a közvagyont átjátszani és lenyúlni. A magyar nemzet elárulása lenne, ha nem nyúlnánk ehhez az alaptörvényhez. Hiszen ez a Fidesz-KDNP által felépített magyar Cosa Nostra alapdokumentuma. Az, hogy ők kezdetektől fogva tudatosan, elszántan rendszert építettek Orbán Viktor uralkodása köré, mögé, alá. Ez nem egy utólagos fantázia. 2010. június 14-én a kiiszkolt képviselők elfogadták a Nemzeti Együttműködés, Együttbűnözés nyilatkozatát. Ők beszéltek új társadalmi rendszerről, szerződésről, szavazófülkében végrehajtott forradalomról, és ők adtak nevet az új politikai berendezkedésnek. Ők maguk mondták ki, hogy Magyarországon új rendszer kezdődik, mi pedig 16 év után végre komolyan vesszük ezt a beismerést tőlük. Az Orbán rendszer lényege mindenki számára világossá vált.
Egyetlen ember akarata alá akarták rendelni a parlamentet, az ügyészséget, az alkotmánybíróságot, a köztársasági elnöki hivatalt, a közmédiát, az állami vagyont, a gazdasági lehetőségeket és magát az alaptörvényt is. Olyan országot rendeztek be, amelyben egyetlen ember akarata lett a törvényhozás eredője. Egyetlen ember baráti köre és családja lett az új gazdasági elit. És egyetlen ember politikai túlélése lett az állam legfontosabb feladata. Tisztelt képviselőtársaim, Magyarország április 12-én erre a rendszerre mondott nemet, és a Tisza ennek a rendszernek a lebontására kapott világos, soha nem látott kétharmados felhatalmazást. Ennek a rendszernek nem csak alkotmányos ára volt, súlyos emberi ára is lett. Csak 2024-ben 41.300 magyar állampolgár hagyta el a hazánkat, és minden magyar családban vannak testvérek, gyermekek, barátok vagy éppen unokák, akik Londonban, Bécsben, Berlinben vagy még távolabb próbálnak új életet kezdeni. Közülük sokan nem Magyarországtól akartak elszakadni, egyáltalán nem. Attól az országtól akartak távol kerülni, amelyet a Fidesz-KDNP megpróbált Magyarországból csinálni. Hány embert tettek vajon tönkre állami eszközökkel azért, mert mást gondolt, másképp mert kérdezni, érezni, tüntetni mert vagy nemet mondott az orbáni hatalomnak? Hány embert neveztek meg a most neveztek hazáronak a most kincs hunyogó képviselők pusztán azért, mert érdekelte őket, hogy mire költik a közös pénzünket? Hány tanárt, tisztviselőt, vállalkozót, újságírót, művészt, rendőrt, egyszerű magyar polgárt kényszerítettek választás elé a megélhetése és a lelkiismerete között? Közben persze Matolcsy György, Orbán Viktor egykori minisztere és 12 éven át jegybank elnöke alatt 100 milliárdok sorsa vált átláthatatlanná a Nemzeti Bank alapítványi rendszerében. Súlyos vagyonvesztést és olyan gazdálkodást tártak fel utána, amelyben a közel 300 milliárd forint közpénzzel gazdálkodó alapítványnak éveken át még könyvvizsgáló által hitelesített beszámolója sem volt. A nyomozás csak 2025-ben indult meg, addig Polt Péter ügyészsége érdemi vizsgálat nélkül nézte végig a közpénz 100 milliárdok ellopását. Ugyanaz a Polt Péter, akinek ma az Alkotmánybíróság elnökeként az alkotmány felett kellene őrködnie. Pontosan annyira aggasztja ezt a Polt Pétert az alkotmányosság sorsa, amennyire aggasztotta az előző Polt Pétert a Magyar Nemzeti Bankból ellopott 100 milliárdok sorsa, semennyire. És hadd mondjam el világosan azoknak is, akik abban bíznak, hogy a választási vereséggel minden korábbi ügy egyszerűen eltűnik. Szeretném innen is üzenni a folyosókra, a büfébe, a mosdóba, semmi sem lesz elfelejtve. Minden fel lesz jegyezve, minden el lesz rendezve.

Minden szerződés, minden döntés, minden közpénzmozgás és minden elhallgatott ügy, minden el lesz rendezve, törvényes bizonyítékok alapján, tisztességes eljárásban, bíróság előtt. Ez nem fenyegetés. Ez a jogállam ígérete. Ugyanis a jogállam az ártatlant védi, megvédi, a felelőst megnevezi, a jogellenesen elvett vagyont pedig visszaszerzi. Ilyen egyszerű ez. Az alaptörvény 17. módosítása körül kialakult vita, kedves képviselőtársaim, számos komoly és jelentős tanulsággal szolgál számomra is, ahogyan megvoltak a megmosolyogtató pillanatai is. Köszönjük, szívből köszönjük a magyar embereknek és a szakmai szervezeteknek a javaslatokat, a tanulságokat. És persze köszönjük a most kisunyogó Fidesznek a megmosolyogtató pillanatokat is. Szemben önökkel, kedves Fidesz, KDNP-s képviselőtársaim, akik előszeretettel vertek szét és tiltottak be tüntetéseket, én arra kérem önöket, hogy még sok olyan tüntetést, sikeres demonstrációt szervezzenek, mint a múlt csütörtöki Stop Önkény vagy Örkény nevű demonstráció. A magyar embereknek igazán szükségük van a derűre az ilyen történelmi időszakokban. De egy kérdés nem hagy nyugodni, kedves, kint sunyogó fideszes képviselők. Önök mégis mit hittek? Tényleg azt gondolták, hogy Sölyök Tamás az április 12-i

hogy a Fidesz kormányozhat, amikor nyer, és tovább uralkodhat a körülbástyázott intézményeiben, amikor veszít. Azt gondolták talán, hogy ugyan a választók kimondhatják, hogy elég volt, de a Fidesz emberei meg majd eldöntik, hogy ez a mondat mit is jelent. Hogy majd Sulyog Tamás eldönti, mit jelent a magyar emberek akarata. Hogy majd Orbán Viktor eldönti, mit jelent a magyar emberek akarata. És ha már szóba hoztam a csütörtöki nagy sikerű tüntetést, lehet, és lehet, hogy kell is a Sándor Palota előtt bohóckodni, lehet itt a parlamentben velem vitatkozni, ez nem nagy bátorság. Én arra kérem a kint tartózkodó frakcióvezető urat, talán figyel és hall minket, hogy jöjjön el velem. Lemondott a frakcióvezető. Akkor is jöjjön el velem, így a lemondása után. Frakcióvezető úr, nagy nap ez a mai. Ön mától szabad ember, akkor főleg jöjjön el velem. Látogassuk meg azt a cigány honfitársunkat, aki elvesztette a közmunkáját és minden egzisztenciáját pusztán azért, mert nem a Fidesznek gyűjtött ajánlásokat. Jöjjön el velem, már szabad ember, beszélgessünk ezzel a honfitársunkkal az önkényről. Látogassuk meg közösen, mint két szabad ember, azt a matematika tanárt, akinek két évtizedes pályafutása, hivatása tört ketté, kerékbe, mert polgári engedetlenségből nem tartott meg néhány tanórát. Kedves ex-frakcióvezető úr, beszélgessünk vele arról, hogy mit tanultak az ő diákjai az Orbán rendszer alatt az önkényről. Látogassuk meg, kedves civil Gulyás Gergely, esetleg annak a rendőrkapitánynak a hozzátartozóit, akik a Hódmezővásárhelyi Lázár újság, a Promenád 24 lejáratása miatt veszítették el a hozzátartozójukat. Nézzen az ő szemükbe, és beszélgessen el velük az önkényről. Nézzen annak az édesanyának a szemébe, akinek a 17 éves gyermekét önök könnygázzal fújták le, pusztán azért, mert önök ellen tüntetett. És utána, ha még van kedve, jöjjön vissza ebbe a házba, álljon ki, és nyugodtan mondja el, hogy önök az önkény ellen tüntetnek. De legalább azok előtt ne játsszák el az üldözöttet, akiknek az életét valóban tönkretette az önök hatalma. Miközben önök a Sándor Palota előtt saját üldöztetésüket próbálták meg eljátszani, az önök fizetett propagandistája Ábrahám Róbert egy nyilvános rendezvényen a vaksága miatt kigúnyolta Kátai Német Vilmost, Magyarország szociális és családügyi miniszterét. Hadd mondjak el önöknek valamit, kedves volt frakcióvezető úr, kedves fideszes, KDNP-s képviselő hölgyek és urak! Kátai Német Vilmos 16 évesen veszítette el a látását. Később ügyvéd lett. Harcművészként fekete övet szerzett. Önvédelmi kurzusokat tartott a gyengébbeknek. Családot alapított, és ma miniszterként a magyar embereket szolgálja. Egy teljes élet, évtizedek munkája, tudása, küzdelme és teljesítménye áll mögötte. Önök pedig mindebből egyetlen dolgot fogtak fel, azt, hogy vak. Majd ebből próbáltak politikai sértést, lejáratást, gúnyt gyártani. Minden fideszes képviselő, minden KDNP-s képviselő tekintse kivételes, alig ha megérdemelt, kiérdemelt megtiszteltetésnek, hogy ebben a házban Kátai Németh Vilmossal együtt szolgálhatja Magyarországot.

0: Miniszter úr, megengedett, hogy elmondjam, amit a fiadról meséltél?
1: Amikor bejöttem a terembe, akkor a lányod, megkérdeztem a miniszter urat, hogy hogy van. És elérzékenyülve azt mondta, hogy megvan. És elmesélte, hogy a lány, amikor 6 éves volt, és kigúnyolták őt a társai, mert az édesapja vak, akkor ő csak annyit mondott, hogy apa, én bot nélkül látlak téged. Kedves miniszter úr, Vilmos, köszönjük, hogy itt vagy velünk. Köszönjük, hogy a hazádat szolgálod, és köszönjük, hogy élesebben látod az emberség és az embertelenség, az igazság és a hazugság, a becsület és a becstelenség közötti különbséget, mint a teljes orbáni bukott hatalom. Kátai Németh Vilmos miniszter úr, köszönjük, hogy példát mutatsz hazaszeretetből, köszönjük, hogy példát mutatsz emberségből, és köszönjük, hogy követendő példaként szolgálsz minden sérült honfitársunknak. Köszönjük, köszönjük, köszönjük.

Honfitársaim, a 2022-es népszámlálás szerint több mint 82 ezer vak, gyengéllátó vagy alig látó ember él Magyarországon. Vajon mit üzen nekik a Fidesz vagy a KDNP, amikor egy vak embert azért tesz gúnytárgyává, mert nem az ő oldalukon áll? Vajon mit hal meg ebből egy látássérült gyermek, aki most tanulja, hogy lehet-e helye, vagy milyen helye lehet a magyar társadalomban? És vajon mit hal meg ebből az a szülő, aki egész életében azért küzd, hogy a gyermekét ne sajnálják, ne nézzék le, és ne a fogyatékosságával azonosítsák? Mi tisztelt honfitársaink, soha nem fogjuk egy fideszes ember testét, betegségét, fogyatékosságát, származását vagy életkorát politikai fegyverként használni. Vitázni fogunk a döntéseikkel, számon fogjuk kérni a felelősségüket, és feltárjuk, amit tettek az országgal. De az emberi méltóságuk még akkor is sérthetetlen lesz. Akkor is, amikor ők ezt a mi társunktól, a magyar emberek miniszterétől megtagadják. Éppen ezért mondom a Fidesz szavazóinak is, az új Magyarországon senkinek nem kell attól félnie, hogy a politikai véleménye miatt kevesebbnek tekinti, más embernek tekinti őt az állam. Tisztelt ház, a Tisza támogatottsága az elmúlt hónapokban történelmi rekordokat döntött. Természetesen továbbra is vannak sokan, még ha jelentős kisebbségben is, akik nem ránk szavaznának ma. Ez természetes, és jól is van ez így. Szemben az Orbán rendszer hagyományával mi nem fogjuk gúnyolni, fenyegetni, ellenségnek tekinteni őket, pusztán azért, mert nem értenek velünk egyet. Most hozzájuk, elsősorban a Fidesz szavazóihoz szeretnék szólni. Nem kell, hogy szeressenek bennünket. Nem kell, hogy egyetértsenek velünk a döntéseinkkel. Meg is értjük a szomorúságukat, amit egy elvesztett választás jelent számukra. De kedves fideszes honfitársaink, én ígérem önöknek, vállalom, hogy a döntéseink minden magyar ember érdekét fogják szolgálni. A mai alaptörvény módosítás is azt szolgálja, hogy visszaadjuk mindazt a magyar embereknek, amit elvettek tőlük. A döntés következményét, a törvény előtti egyenlőséget és a közös állam fölötti közös ellenőrzést minden magyar embernek. Mert az is, aki nem ránk szavazott, joggal várja el, hogy az állam minden magyar polgárt egyenlő méltósággal szolgáljon. A 17. alaptörvény módosítás ezt a helyzetet rendezi. Nem embereket akar megalázni, éppen ellenkezőleg egy megalázott nemzet becsületét akarja és fogja visszaadni. Ezért ki kell mondanunk azt is, mire nem ad felhatalmazást a mai döntést. Nem ad felhatalmazást arra, hogy minden új parlamenti többség kedve szerint eltávolítsa a neki nem tetsző vezetőket. Nem ad felhatalmazást arra, hogy a köztársasági elnöki tisztséget a mindenkori kormány alárendelt hivatalává tegye. Nem ad felhatalmazást arra, hogy saját emberünket ültessük a régi pártkatonák helyére, és más színű zászló alatt folytassuk ugyanezt. A mai döntés arra ad felhatalmazást, hogy egyszer és világosan lezárjunk egy egyszeri, súlyos és tarthatatlan helyzetet. Mert mi nem azért kaptunk kétharmadot, hogy új urakat adjunk Magyarországnak. Azért kaptunk kétharmadot, hogy a magyar emberek többé ne szoruljanak urakra. Tisztelt képviselőtársaim, ez az alaptörvény módosítás lezárja a fideszes rombolás korszakát, és egyben ősztől egy hatalmas, közös munka kezdődik. Az új magyar alkotmány közös kidolgozása. Magyarország történetében először valódi lehetőségünk nyílik arra, hogy olyan alkotmányt alkossunk együtt, amelynek megírásában minden magyar ember részt vehet, és amelyet minden magyar a sajátjának érezhet. Alkotmányt, nem alaptörvényt. Olyan alkotmányt, amely közös szabálya lesz mindannyiunk életének.
olyan alkotmányt, amelyet tisztelet övez, mert a magyar emberek közös akaratából születik meg. Ez a rendszerváltás egyik legfontosabb, máig beteljesületlen ígérete. Hogy legyen végre egy közös törvényünk, amelyben egy egész nemzet magára ismer, és amely kijelöli, hogyan akarunk együtt élni ebben a csodálatos hazában. Hiszem, hogy különleges időszakot élünk, és ahogy elmondtam korábban, egy nemzet tanulja újra, mit jelent a saját kezébe venni a sorsát. Ismételten arra kérek minden magyar embert, hogy ezt a lehetőséget soha, soha többé ne engedjék, ne engedjük ki a kezünkből. Soha ne higgyék el senkinek, hogy a közügyek nem az önök ügyei, vagy hogy az alkotmányról csak politikusok és jogászok beszélgethetnek. Kedves magyar honfitársaim, határon, innen és túl, ez az ország az önöké, minden magyar emberé, a hatalom is az önöké, és az az alkotmány is az önöké lesz, amelyet a következő napokban, hónapokban együtt kezdünk el megalkotni. Éljen a szabad és független Magyarország, éljen a haza!

0: Tisztelt Országgyűlés, miután miniszterelnök úr felszólalása meghaladta a 20 percet, a képviselőcsoport vezetőknek 8 perc áll rendelkezésükre hozzászólásuk elmondására. Felhívom figyelmüket, hogy a miniszterelnök napi rendelőtti felszólalásához elsőként az ellenzéki képviselőcsoport vezetők képviselőcsoportjuk létszámának növekvő sorrendjében szólhatnak hozzá, ezt követően pedig a kormánypárti képviselőcsoport hozzászólása következik. A házszabály rendelkezései szerint a miniszterelnök napi rendelőtti felszólalásához kizárólag a frakcióvezetők és frakcióvezető helyettesek szólhatnak hozzá. Megkérem a hozzászólni kívánó frakcióvezetőket, hogy szándékukat gombnyomással szíveskedjenek jelezni. Tisztelt Országgyűlés, a Mi Hazánk képviselőcsoportja részéről hozzászólásra megadom a szót Torockai László képviselő úrnak 8 perces időkeretben.
1: Köszönöm a szót, elnök asszony. Hát miniszterelnök úr, megint hallottunk 45 percben egy abszolút filmszínházat, láthattuk, hallhattuk önt. Nem tudom, hogy ezt a szép hosszú beszédet egyedül írta-e, vagy közös munka volt, de hát visszament a 45 perces beszéde alatt az aranybulláig, verbőciig voltak nagyon fontos és érzelmes részei ennek a beszédnek, de azokra nagyon fontos pontokra nem tért ki, amely szerintem a leginkább érdekli a honfitársainkat. Miközben itt az alaptörvény újabb módosításáról, a 17. módosításáról beszélünk, amely alapjaiban határozza meg Magyarország jövőjét, hogy lesz-e Magyarországon jogállam, hogy lesz-e Magyarországon demokrácia, hogy végre föl lehet-e számolni a rendszer szintű korrupciót Magyarországon, a politikus bűnözést föl lehet-e számolni. Ön történelmi előadást, történelmi visszatekintést nyújtott nekünk, ami nyilvánvalóan érdekes volt, de leginkább azért mégiscsak a Fideszről beszélt, illetve Orbán Viktorról beszélt. Jó lenne most már miniszterelnök úr, hogyha észrevenné, hogy véget ért a kampány. Sőt, tovább megyek. Orbán Viktor elrepült, ha jól tudom, az Amerikai Egyesült Államokba, és a Fidesz-KDNP nincs is már itt. Hát ez már a múlt, nem erről kellene beszélni. Elmondanám, hogy miről kellett volna szerintem ebben a 45 percben beszélnie, ami sokkal, sokkal fontosabb a magyaroknak, mert egy borzalmas, elképesztő szemfényvesztés, ami jelenleg történik, amit önök csinálnak. Önök nem a jogállamot állítják helyre, hanem éppen lebontják még a maradékát is. Önök nem a demokráciát hozzák vissza, hanem ugyanazt csinálják, csak még megspékelve, amit az elmúlt 16 évben a kétharmaddal visszaélve a Fidesz csinált, és akkor nézzük azokat a konkrétumokat, amiket ígértem önnek, hogy ne a levegőbe beszéljünk. Én nem szeretném ezt a 8 percet kitölteni olyan történelmi visszatekintéssel, vagy mondjuk a Fidesz-KDNP-ről való hosszú mondatokkal, amelyeket ön tett, hanem sokkal inkább beszéljünk akkor arról, ami érdekelheti az embereket. Például lesz-e itt a korrupció felszámolása. Számíthatnak-e az emberek tényleg arra, hogy itt rendszerváltozás történik? Ugye önök azt mondták, hogy rendszert váltottak. Hát akkor mi derült ma ki? Hát ma kiderült az, hogy a Nemzeti Rendezvény Szervező Ügynökség, amely Rogán Antal háttérintézménye, ugye elhíresült, önök is nagyon sokszor beszéltek róla, szitták teljes joggal, ugye Balási Gyula egyik kifizető helye volt, aki 100 milliárdokat tett zsebre, vittek ki a közpénzből, és ehhez képest kiderül, hogy a választások után Rogán Antal korábbi háttérintézménye, ugye ez a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség, ez az első szerződését június 8-án a Tisza párt rendezvényigazgatója Zelcsényi Miklós érdekeltségébe tartozó Albatrosz Catering 2025 Kft-vel kötötte. Hát ez a rendszerváltozás? Miben különböznek önök az elmúlt 16 évtől, hogyha rögtön így kezdték a kétharmados kormányzásukat? Hát mi a különbség? Erre válaszoljon majd miniszterelnök úr, most kicsit majd kevesebb személyeskedés, és több érdemi választ kérek majd a válaszában. Konkrétan válaszoljon arra, hogy hogyan történhetett ez meg, és miben különbözik a Tisza párt a Fidesztől, amikor a korrupcióhoz való hozzáállásról beszélünk. De ha már itt tartunk. Ugye nagy várakozás előzi meg a Nemzeti Vagyonvisszaszerzés és Védelmi Hivatal felállítását is. Ezzel kapcsolatban önt már megkérdeztem, és nagyon megdöbbentő választ adott a kérdésemre. Megkérdeztem öntől azt, hogy vajon ez a Nemzeti Vagyonvisszaszerzés és Védelmi Hivatal vizsgálni fogja-e önt, azt gondolom, hogy az egyik első ügyfele kell, hogy legyen majd ennek a hivatalnak, vizsgálni fogja-e az ön által kötött, nem egy szerződést, összességében 1,1 milliárd forint értékű szerződést, szerződést, amit ön a Diákhitel Központ vezetőjeként aláírt Balási Gyulával vizsgálni fogják-e? És megdöbbentő módon ön azt a választ adta, hogy önt már a Fidesz uralma alatt alulról fölülről megvizsgálták. Hát ez nem nyugtatott meg szerintem nagyon sokunkat. Ezek szerint akkor önt majd nem fogja vizsgálni ez a hivatal. Annál is inkább kérdezem ezt öntől, miniszterelnök úr, mert ön számos állami nagyvállalat, illetve a Mészáros Lőrinc érdekeltségbe tartozó bank esetében igazgatósági tag volt, felügyelőbizottsági tag volt azokban az időkben, amelyeket elvileg most majd ennek a hivatalnak vizsgálnia kell. Ha ön mondjuk felügyelőbizottsági tagként vagy igazgatósági tagként tudott a bűncselekményekről, tudott a rendszer szintű korrupcióról, tudott a túlárazott szerződésekről, hogy ne folytassam ezt a hosszú sort, önök úgy is tudják, sokat beszéltek már erről, akkor vajon önt megkérdezi-e majd ez a hivatal? Önt vizsgálni fogják-e? Mert hogyha tudott róla, akkor ön is bűncselekményt követett el. Ha pedig azt állítja, hogy nem történtek ezeken a helyeken bűncselekmények, akkor meg nem értem, hogy miről szólt eddig az egész választási kampány szövegük. Aztán ha már a korrupció és az elszámoltatás mint téma, és szerintem nagyon fontos, mert hogy ugye itt a vagyonvisszaszerzési hivatalról is fogunk ma még vitázni, illetve majd holnap leginkább, akkor a vizsgáló bizottságokra hagyj térjek ki egy picit. Én nagyon örülök annak, hogy például a rendőri elővezetést vagy a bírságolás jogkörét önök a jogszabályi környezet átalakításával lehetővé tették. Menjünk tovább. Menjünk tovább. Tehát legyünk a legkeményebbek az elszámoltatásban, miniszterelnök úr. Van egy konkrét javaslatom, és meg lehet kérdezni róla 20-30 ezer magyar a társadalmi egyeztetés keretében. Kötelezzük a megjelenteket, minisztereket is kötelezzünk arra, hogy hazugságvizsgáló, poligráfos eszköz alkalmazásával hallgassuk meg őket. Ha megkérdezi a lakosságot, fogadjunk, hogy mindenki támogatni fogja. 100%-os lesz a támogatottság ennek a kezdeményezésünknek, be fogjuk majd ezt is nyújtani, mint ahogy a mentelmi joggal kapcsolatban is szeretnénk majd benyújtani néhány módosítást, vagy töröljük el, mint ami a Mi Hazánk Mozgalom programjában van, vagy legalább olyan kompromisszumos javaslatot fogadjon el az országgyűlés, hogy kizárólag magánvádas ügyekre vonatkozzon a politikusi mentelmi jog, közvádas ügyekben töröljük el. Ugye akkor az ön esetében, ugye az Ötkerben történt ügy, ami lehet akár ugye bűnhalmazatban rablás vagy garázdaság, abban az ügyben az Európai Parlament az ön mentelmi jogával nem tudta volna önt ebből az ügyből kimosni, mert az bizony egy köztörvényes, közvádas ügy volt, de legalább akkor gyakoroljon annyi, legalább tegyen annyi belátást, hogy akkor legalább valamilyen kompromisszumos javaslatot fogadjon el ez az országgyűlés a politikusi mentelmi joggal való visszaélések kapcsán. Illetve nem beszélt ebben a 45 percben, nem fért bele például az, hogy a 12 éves mandátumkorlátozás, hogy időben korlátozzák a képviselők mandátumát, az például a 40 évig országgyűlési képviselő Deák Ferenc, vagy 43 évig országgyűlési képviselő Jókai Mór esetében érdekesen lett volna alkalmazva, de akár mondjuk dr. Apáti István, vagy éppen Hatházi Ákos, legyünk korrektek, nem lehet majd így képviselő, de például azok a köztörvényes bűnözők, mondok egy-kettőt, akit például tegnap önkormányzati képviselővé választottak Gyömrön. Az a Gyenes Levende, aki nagyon sokáig polgármester volt Gyömrön, akit 2017-ben gazdasági bűncselekmény miatt elítéltek, és jelenleg éjjel-nappal, azt hiszem nyomkövetővel, mászkál a törvényszékre. És 6 év letöltendő börtönt kért az ügyész tárgyaláson kívül, egyébként 20 évvel fenyegetik, mert bűnszervezetben követett el 2 milliárdos áfacsalás, ő tegnap képviselő lehetett. Tehát a bűnözők, de egyébként K. Endre is lehet még országgyűlési képviselő, Apáti István vagy Hatházi Ákos nem gondolják ezt át, hogy bűnözők lehetnek képviselők, de tisztességes embereket pedig nem engednek megválasztani. Tehát ezekről is kellett volna 45 percben beszélnie. Aztán még folytatom, miniszterelnök úr.
0: A TISZA képviselőcsoportja részéről hozzászólásra megadom a szót Bújdosó Andrea Anna képviselőasszonynak 8 perces időkeretben.
2: Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony, tisztelt ház. Torockai frakcióvezető úr mindig meglep engem, hogy hogyan tud moralizálni. Azt hiszem az elmúlt 30 évben megfordult itt-ott-amott a politika terén, és előszeretettel állít pellengére mindent, ami az útjába kerül, viszont egy szava nem volt ahhoz, ami a Kátai Németh Vilmossal történt, meg sem említette ezt. Azt gondolom, hogy ez az eset túlmutat a napi politikán, tehát nem mehetek én sem el emellett. Mindenki látta, nyilvánosságra került az a videó, amiben a fideszes influencer, és nem fogom kimondani, hogy mit mondott, mert azt hiszem, hogy méltatlan, de mindenképp egy testi adottságával hozta méltatlan helyzetbe a szociális és családügyi minisztert, és azt gondolom, hogy ez nem ízlés kérdése, és nem csak egyszerűen egy ízléstelen kijelentés. Politikai fegyverként használni valakinek a testi fogyatékosságát, az leginkább elfogadhatatlan, de mondhatnánk azt is, hogy alantas. Az pedig különösen az, hogy hát jelenleg nincsenek itt, de parlamentben ülő képviselők ezt még meg is erősítették. Beszélhetünk Takács Péterről, vagy Németh Balázsról, vagy semmiképp sem határolódtak el ezektől a kijelentésektől, sőt, még ők támadtak, ez az ő módszerük. Miniszterelnök úr már elmondta, hogy a 22-es népszámlálás szerint, én úgy tudom 85 ezer, de lehet 82 ezer ember él vakként, vagy súlyos látássérüléssel. Nekik most azt üzenik ezek a közszereplők, hogy a látássérültség az nem egy élethelyzet, vagy nem egy emberi sors, hanem gúnynév. Olyan bélyeg, amellyel valakit meg lehet alázni. És gondoljunk bele tényleg, mit jelent annak, aki hát ilyen körülmények között születik, vagy ilyen körülmények közé kerül, azt látja, hogy hiába tanul, dolgozik, hiába válik kiváló szakemberré, vagy akár közéleti szereplővé. Lesznek, akik először nem a tudását, nem a tapasztalatát, nem a képességeit, hanem a fehér botját fogják észrevenni. Egy ország erkölcsi állapotát az mutatja meg, hogyan beszél a legvédtelenebb emberekről. És azt gondolom, hogy amiről ma beszélünk, és amiről nekünk itt a parlamentben döntenünk kell, annak mind köze van az emberi méltósághoz. Sajnos ez az eset nem egy elszigetelt eset, ez egy mintázat, amit látunk. Az elmúlt években hallottunk olyan kijelentéseket, és itt se fogom kimondani azt a szót, mert nem méltó ehhez a házhoz, hogy politikai ellenfeleket, bírókat, újságírókat vagy civileket megalázó jelzőkkel illettek. Hallottunk olyan megszólalásokat is, amelyek emberek származását vagy társadalmi helyzetét használta fel arra, hogy kevesebbnek tüntesse fel őket. Emlékezzünk csak Lázár János szavaira, akár a roma közösségek ellen irányuló kijelentései, akár pedig a kevésbé tehetős társadalmi helyzetben lévők felé. Lehet vitatkozni politikai nézetekkel, lehet keményen bírálni döntéseket, de egy demokratikus közösségben senkinek az emberi méltósága nem lehet vitatárgya. Mert amikor egy közösség hozzászokik ahhoz, hogy embereket testi adottságaik, fogyatékosságuk, származásuk vagy szociális helyzetük alapján bélyegezzenek meg, akkor lassan maga az emberség válik viszonylagossá. És ahol az emberség relativizálódik, ott előbb-utóbb a jogbiztonság is meggyengül. Pontosan ezért az alaptörvény 17. módosításáról szóló vita valójában sokkal többről szól, mint intézményi szabályokról. Arról szól, hogy lesznek-e olyan független intézményeink, amelyek képesek megvédeni minden magyar embert, akkor is, amikor a hatalom túllépi a saját határait. Lesz-e olyan alkotmánybíróság, amely valóban őrködik az alkotmányosság felett? Lesz-e olyan igazságszolgáltatás, amely kizárólag a törvénynek tartozik elszámolással? A módosítás éppen ezért nem pusztán egy közjogi korrekció. A célja, hogy helyreállítsa az alkotmányos fékek és ellensúlyok rendszerét, megerősítse a bíróságok függetlenségét, korlátot szabjon közjogi tisztségek indokolatlan bebetonozásának, és visszaadja a választópolgároknak azt a lehetőséget, hogy demokratikus döntéseik valóban következményekkel járjanak. Mindezek mögött egyetlen egyszerű elv áll. Az állam a polgárokért van. Nem a polgárok vannak az államért. Az intézmények nem egyetlen pártot szolgálnak. Az intézmények magyar köztársaság minden polgárát szolgálják. És szeretném világosan kimondani, ez a helyreállítás nem csak azokért történik, akik ma a Tisza pártot támogatják. Ez ugyanúgy szól minden szavazónak, minden Fidesz szavazónak, Mi Hazánk szavazónak és minden más párt szimpatizánsának. Az ő méltóságukat is ugyanúgy tiszteletben fogjuk tartani. Nem fogjuk őket megalázni azért, mert másként gondolkodnak. Nem fogjuk testi adottságaik, életkorukat, betegségüket vagy származásukat politikai fegyverként használni. Mert a demokrácia ott mutatja meg erejét, ahogy a saját híveivel bánik. A 17. módosítás ugyanakkor csak az első lépés. Ősszel megkezdjük egy új magyar alkotmány társadalmi előkészítését. Olyan alkotmányét, amelyet nem egy politikai oldal ír önmagának, hanem amelynek megalkotásában részt vesznek tanárok, orvosok, fogyatékossággal élő emberek, munkások, vállalkozók, civilek, egyházak, nemzetiségek, a határon túli magyar közösségek, és azok is, akik ma más pártokat támogatnak. Mert közös alkotmány csak közös részvételből születhet. És csak az az alkotmány lesz valóban erős, amely nem csak a többség hatalmát rendezi, hanem minden ember méltóságát védi. Olyan Magyarországot akarunk, ahol senkit nem lehet megalázni azért, mert vak, mert roma, mert szegény, mert beteg, mert tanár, mert civil, vagy mert más politikai véleményt képvisel. Köszönöm a szót.
0: Tisztelt Országgyűlés, viszontválaszra megadom a szót Magyar Péter miniszterelnök úrnak.
3: Köszönöm a szót, elnök asszony. Zajlanak az események. Súlyog Tamás nem akart ide bejönni a képviselők szemébe és a magyar emberek szemébe nézni, viszont előszeretettel posztolgat a Facebook oldalán. Most is éppen posztolt. Méltatlannak tartja és visszautasítja szerinte valótan állításaimat a 17. alaptörvény módosítással kapcsolatos jogköreinek gyakorlására vonatkozóan. No hát, hogyha elnök úr itt lenne, vette volna a fáradtságot, remélem nem most is éppen Amerikában utazgat közpénzen, hogy valamelyik hozzátartozóját látogatja meg. Ha itt lett volna, akkor ezt a vitát lefolytathattuk volna. Én vagyok alkotmányjogász, de pontosan ismerem a köztársasági elnök jogköreit és lehetőségeit. Azt is, hogy hogyan szűkítette a köztársasági elnök, a mindenkori köztársasági elnök jogköreit a Fidesz. Amit én mondtam, az minden alkotmány tudós jogász így tudja. Alaptörvény módosítás kapcsán érdemi, tartalmi alkotmányjogi kontrollt a köztársasági elnök, hála Orbán Viktorék hatalmának, ma már nem gyakorolhat. Egyedül és kizárólagosan közjogi érvénytelenség miatt fordulhatna a köztársasági elnök az alkotmánybírósághoz előzetes normakontroll céljából. Tehát hiába ír ki ő vagy a stábja vagy a Fidesz kommunikációs vezetői a Facebook oldalára a köztársasági elnök, hogy hamis tartalmú tényközlés, meg közvélemény manipulálása, meg hogy fölhív engem mindenfélére. Elnök úr, szedje össze a bátorságát, üljön be a kocsiba, a Sándor palotába, vagy hajtasson le ide konflissal át a Láncidon, jöjjön ide, nézzen bele a képviselők az itt maradt, még megmaradt, kitartó képviselők szemébe, és utána folytassuk le ezt az alkotmányjogi vitát. Ön kizárólag közjogi érvénytelenség miatt fordulhatna az Alkotmánybírósághoz, de mindenki tudja, ezt még ön is tudja, én is tudom, mindenki, aki ért valamennyit az alkotmányokhoz, hogy semmilyen közjogi érvénytelenség, formai érvénytelenség nem merül fel a ma délután, a Fidesznek hála nem késő este, hanem már délután elfogadásra kerülő alaptörvény módosítás kapcsán. Elnök úr, lehet Facebook posztokat írogatni, önnek egy lehetősége van az alaptörvény szerint, amelyre fölesküdött, hogy vagy ma, vagy legkésőbb 5 napon belül, talán szombatig aláírja ezt az alaptörvény módosítást, és távozik a hivatalából. Ha ön ezt nem teszi meg, akkor mindenki tudja, hogy kinek az érdekében, kinek a felbújtására jár el, de az biztos, hogy ez nem a magyar emberek érdeke lesz, és lehet húzni, mint a rétes tésztát ezt a dolgot, de előbb vagy utóbb, néhány héten belül, tisztelt elnök úr, Magyarországnak új köztársasági elnöke lesz. De hogyha már ilyen virtuális világban élünk, oda kommenteltem az elnök úr fantasztikus Facebook bejegyzéséhez, hogy nyugodtan lehet követni Gulyás Gergely lépését. Elnök úr, bátorság, nem kell félni. És ha már Gulyás Gergely szabad emberré vált, és lemondott a frakció vezetéséről, tehát nem túl nagy, de mégis még meglévő frakció vezetéséről, akkor most végre megnyílik a lehetőség, hogy Pócs János átvegye a Fidesz frakció vezetését, úgyhogy mi innen is dukkolunk Pócs Jánosnak, illetőleg hát itt van Toroszkai frakció vezető úr, akinek szintén megnyílik a lehetőséget. Sok mindenről beszélt itt az elnök úr, de valahogy elfelejtett beszámolni a Fidesz még megmaradt propagandájába adott csodálatos interjújáról, amiben államférfinek nevezte Orbán Viktort, olyan szépen körbe udvarolta az éppen menekülőben lévő maffia főnököt, hogy szerintem még egy első randevúra készülő fiatalember is megnyalja a 10 ujját. Szóval tisztelt frakcióvezető, hogy ennyire szeretne ehhez a közösséghez, ez a bátor közösséghez tartozni, akkor itt az idő, hogy Pócs Jánossal megmérkőzzenek a Fidesz frakcióvezetői posztjára. Talán ez egy soha vissza nem térő lehetőség, hogy egy ilyen roncsderbin fényes sikereket vagy első, vagy második helyezést el tudjanak érni. De a viccet, bár ez csak félig volt vicc, félretéve, szeretnék reagálni azokra, amiket mondott. Ön számon kérte a történelmi visszatekintést, ami egy kicsit furcsa, egy olyan pártól, ami előszeretettel szokott a magyar történelem fényes és kevésbé fényes pillanataira hivatkozni, de spondját rá. De amikor azt mondja, hogy önök a korrupció ellen szeretnének föllépni, még szigorúbban, legszigorúbban, mindenféle poligráf, meg egyéb dolgokat bevet, amit így szeretnek hallani az emberek, akkor miért nem a Nemzeti Vagyon Visszaszerzés és Vagyonvédelmi Hivatalról beszél? Miért nem arról beszél, hogy önök támogatják-e, a ma este lesz, vagy ma délután lesz egy szavazás az alaptörvény 17. módosításáról. Ahhoz, hogy a Nemzeti Vagyon Visszaszerzés és Vagyonvédelmi Hivatal felállhasson, ahhoz ugye módosítanunk kell az alaptörvényt. El fog dőlni, elnök úr, a nagy korrupcionális elkötelezettségük ma délután, legkésőbb este, mert ha önök leszavazzák ezt az alaptörvény módosítást, akkor önök mindent akarnak, csak éppen nem a korrupció ellen harcolni. Én azt tudom javasolni önöknek, hogy főleg önnek, hogy meséljen a Mi Hazánk szavazóinak, meg a Fidesz szavazóinak is, hiszen éppen most készül ugye egy versenyre, valahogy meg kell őket győzni, hogy ön tényleg államférfinek tartja Orbán Viktort? A politikai idoljának? Tényleg? Mert akkor mondja ki, lesz még úgyis felszólása, mondja ki nyíltan, hogy ön államférfinek tartja-e azt az Orbán Viktort, aki a hazánkat az Európai Unió legszegényebb és legkorruptabb országává tette. Mondja ki nyíltan, kedves Toroszkai elnök úr, nem is más, ne menjen el a Fidesz propagandába, itt az országgyűlésben mondja ki, hogy ön államférfinek tartja azt az Orbán Viktort, aki azt se tudta megmondani 16 éves kormányzás után, hogy hány szegény magyar gyermekért. Ugye olyan szegény gyerekek, akik elől önök kifutottak itt az országgyűlés alakülésén. Mondja ki, hogy valóban
4: államférfinek tartja ezt az Orbán Viktort, aki a háromszorosára növelte a hazánk államadósságát, akinek a korrupciója miatt nem kapta meg Magyarország, nem kapták meg a magyar emberek a több ezer milliárd forintnyi uniós forrást. Mondja ki, hogy valóban államférfinek tartja Orbán Viktort. Azt az Orbán Viktort, aki miközben, kedves elnök úr, több millió honfitársunk él a létminimum alatt, közben ő Európa, de lehet, hogy a világ leggazdagabb vezetőjévé vált. Mondja ki, hogy valóban államférfinek tartja olyan egészségügyi állapotok mellett, olyan oktatási állapotok mellett, olyan vidéki állapotok mellett, amiről ön is szokott beszélni, olyan vízgazdálkodási állapotok mellett. Ön azt mondta, elnök úr, feketén, fehéren, hogy Orbán Viktor egy államférfi. Ön a Fidesz politikusait dicsérte a Fidesz propagandájának még meglévő ágában. Ön miről beszél? Ő számon kér rajtunk dolgokat, számon kér ezen a 141 emberen dolgokat, akik most lettek képviselők, akik éjjel-nappal dolgoznak, tenni szeretnének a hazájukért, és közben ön szembeköpve a saját szavazóit, Európa legkorruptabb vezetőjét egy államférfinek nevezi, és ön jön itt Jókai Morral, Deák Ferenccel, ezeket a magyar hazafiakat, a magyar történelmünk meghatározó alakjait hasonlítja Pócs Jánoshoz, Takács Péterhez, Németh nem tudom kihez. Ezt komolyan gondolja? Juhász Hajnalkához, Jókai Mort, Deák Ferencet. Hát szerintem ezt gondolja át. Szerintem ezt gondolja át, vagy esetleg forgassa még a történelemkönyvet, hogy mit tettek ezek a hatalmas hazafiak a hazánkért. Kedves frakcióvezető úr, még előjött újra a diákhitellel és a szerződésekkel. Ő nagyon jóban van Gulyás Gergellyel. Én azt javaslom, hogy hallgassa meg, amit frakcióvezető úr, az ex-frakcióvezető úr mondott erről. Világosan elmondta a jogi helyzetet, és én is elmondtam önnek többször, hogy én azért jöttem el részben a diákhitel központból, azért kellett kilincselnem, hogy eljöhessek még a 2022-es választás előtt, mert nem akartam folytatni ezt a gyakorlatot, ugyanis egy módszer volt, vagy nem hirdetett az ember, és akkor nem jutott el az egyetemistákhoz, vagy lehívta azokat a dolgokat. Itt nem volt opció, és kedves frakcióvezető úr, ne verje át a még meglévő szavazóit, az egyre fogyatkozó számú szavazóit. Én állok minden vizsgálat elébe. Engem vizsgálat a Nemzeti Vagyonvisszaszerzés és Védelmi Hivatal is. Én meg fogom szavazni ugyanis, hogy létrehozza az országgyűlés ezt a jutat, ellentétben önnel. Én nem félek ettől. Azt javaslom önnek, hogy ön se féljen ettől. Se ön, se Novák előtt, se Dúró Dóra, se a többi képviselőtársa. Ne féljen megszavazni a legerősebb korrupcióellenes hivatalt egész Európában. Szerintem egyetértünk abban, hogy a korrupció ellen fel kell lépni előre és hátra, visszamenőleg is. Retrospektíve. Én azt javaslom önnek, hogy szavazzák meg, gondolják át, és ne menjenek szembe a saját szavazóik akaratával. Legyenek elég bátrak. Tudja, elnök úr, itt van még velünk. Szóval azt szeretném még önnek mondani két beszélgetés közben, hogy talán ön is olvasta, nyilván nem olvasták el ezt a hosszú jogszabálytervezetet, hát azért több mint 100 oldal, ezzel nem akarnám önöket vádolni, de talán ön is olvasta az összefoglalókat, hogy ez elvonja az ügyészségtől a vád monopóliumot. És szerintem önök is azért küzdenek, hogy ha már ugye van egy ügyészségünk, amely jelenleg még az Orbáni irányítás alatt áll, már nem sokáig, nézve az aranykonvojba egyre másra kiderülő, egészen elképesztő dolgokat, innen is javasolnám a legfőbb ügyész úrnak, hogy kövesse minél előbb Gulyás Gergely példáját. Most nagy a verseny, hogy ki követi, Sólyog Tamás először, vagy a legfőbb ügyész. Szóval amíg ilyen ügyészségünk van, pár napig, pár hétig, addig fontos, hogy a magyar emberek lássák azt, hogy lesz egy valóban független, az országgyűlésnek alárendelt vádképviseleti szerv, amely ténylegesen fellép azokban a korrupciós ügyekben, retrospektíve és előremenőleg is, frakcióvezető úr, amelyek zavarják a magyar embereket. Ő nagyon sokat beszélt már mindenről. Ilyen korrupcióról, olyan korrupcióról, nemzeti bankról, de történt valami? sikerült, frakcióvezető úr. Én nem látom, hogy itt az évek során bármi történt volna attól, mert éppen dicsérte a Fideszt, vagy éppen szitta a Fideszt, államférfinek nevezte Orbán Viktort, vagy az ellenkezőjét mondta, semmi nem történt. Tudja, kedves frakcióvezető úr, mind a hatan, bár csak öten vannak most itt, mi, bocsánat, akkor edző is itt van, akkor mind a hatan itt vannak, drukkolunk, szóval az a lényeg, hogy a tett az első, a szó a második. Ma délután, amikor szavazzunk az alaptörvény 17. módosításáról, el fog válni az a bizonyos dolog attól a másik dologtól, hogy önök csak beszélnek, vagy tényleg tenni szeretnének a korrupció ellen. Mi várjuk önöket, de megértem, hogyha itt a frakcióvezetői verseny miatt most felülírja a magyar emberek érdekét, az ön pártérdekek. Köszönöm, hogy meghallgattak.
0: Tisztelt Országgyűlés, napi rend előtti felszólalásra jelentkezett Torockai László, a Mi Hazánk frakcióvezetője. Milyen árat fizetünk a támogatásért címmel? Megadom a szót 5 perces időkeretben.
1: Köszönöm a szót, elnök asszony. Miniszterelnök úr, csak nem sikerült válaszolni a konkrét kérdésemre. Itt megint elképesztően jól eltanulta a Fidesz vezetőitől, például Orbán Viktortól, hogy hogyan kell mellé beszélni, mert itt az elmúlt években, az elmúlt ciklusban nagyon sok ilyet hallottam, amit most ön csinált, fantasztikusan megtanulta ezt végül is, az egész életét a Fideszben töltötte, úgyhogy nem válaszolt arra a kérdés, hogy most akkor a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség, ugye Rogán Antal háttérintézménye volt, miért is kötött egy Tiszással rögtön egy szerződést, és miben különböznek önök korrupciós gyakorlat tekintetében a Fidesztől. Erre nem válaszolt, de hát ezt már megszokhattuk most már öntől is. A másik, hogy én külön kértem öntől, hogy ne a Fidesz-KDNP-ről, ne Orbán Viktorról beszéljen, hiszen Orbán Viktor elrepült már Amerikába éppen meccset nézni, ehhez képest ő most hosszasan Orbán Viktorról beszélt, meg az én interjúmról. Szerintem ez is méltatlan ehhez a témához, mégis egy alaptörvényt módosítunk. Most, hogy én mit mondtam abban az interjúban, annak szerintem nincsen különösebb jelentősége. Ez, hogyha nagyon érdekli, akkor tisztázzuk, mert úgy látom, hogy ez jobban érdekli, mint mondjuk az, amit Súlyog Tamásról, vagy mondjuk itt a napirend előttimben szeretnék mondani, akkor nagyon röviden, tehát ön is lehet még államférfi, akármennyire nem értünk egyet. Bármikor mondhatom még önről, hogy államférfi, még sokat kell addig bizonyítania, hogy államférfi legyen, és történelmi személyiség, ezt mondtam, történelmi személyiség, történelmi korszak. Tudja, mit jelent az? Volt ilyen, hogy Horthy korszak, volt olyan, hogy Kádár korszak, 20 évig volt Orbán Viktor Magyarország miniszterelnöke, az pedig Orbán korszak, egyébként pedig sok olyan mondatom volt, ami a Fidesz szavazókhoz szólt, közöttük rengeteg, sőt, tehát szinte mindenki tisztességes, keresztény, nemzetérzelmű ember, legfeljebb félrevezették eddig, hát ön is fideszes volt, nem? Fidesz szavazó volt. Nem tudom, hogy önmagát minek tekinti, de akkor hagyj beszéljek végre arról, amiről szerettem volna még napirend előtt, mert ez sokkal fontosabb annál a szokásos személyeskedő vitánál, amit most ön megint kezdeményezett, illetve generált. Egyrészt a Nemzeti Vagyon Visszaszerzés és Védelmi Hivatalt, amikor külön benyújtják, és nem megint a fideszes módszert alkalmazva salátában az alaptörvényben, mert nyilvánvalóan elmondtam fél órában, hogy mi a problémám az önök alaptörvény módosításával, akkor erről szóló törvény lesz, azt meg fogjuk szavazni, kérdésére válaszolva. Tehát támogatjuk a vagyonvédelmi és vagyonvisszaszerzési hivatalt. De akkor beszéljünk arról, amiről megint önök nem beszéltek, amit elhallgatnak, hogy mi az ára annak a 10 milliárd eurónak, amire olyan büszkék, hogy idehozzák Magyarországra. Miért nem beszélt még soha arról, hogy mi van azon a 136 oldalon. Miért nem megy végig? Miért hazudta ön is, és Vitézi Dávid is azt, hogy semmi más nem kértek, csak a korrupció felszámolását. Addig rendben is lenne. De miért nem beszélt arról, hogy mi van például, ugye egyrészt a 10 milliárdból nem nagyon szokták mondani, 3,5 milliárd euró az hitel. Egyrészt hitelbe verik megint a magyarokat. De szerintem még ennél is fontosabb, mi van a negyedik oldalon például? Vagy hogyan fogják végrehajtani még ebben az évben azt a 120 vállalást, amit a 136 oldal tartalmaz. Ön azt mondta, hogy mi nem olvastuk át az ilyen törvényeket, én a 136 oldalt átolvastam, képzelje el. Beszéltek, miért nem beszéltek még soha arról, hogy például a negyedik oldalon a szegregáció kockázatának csökkentése az iskolákban, ez szerepel, mint kötelezettség a pénzért cserébe. Ennek kifejezetten olyan része van, ami szó szerint idézem, az alacsony, hátrányos helyzetű tanulói arányú iskolák, általános iskolákról beszélünk, állami támogatásának csökkentéséről szóló jogszabályhoz köti az Európai Uniós forrásokat. Ez tudja, mit jelent, az, hogy antiszociális gyermekekkel fogják tenni. teletömni azokat az iskolákat is, ahol eddig még lehetett normálisan tanítani vagy tanulni. Erről soha még eddig nem beszélt. Illetve megkérdeztem Kapitány Istvánt arról, hogy vajon miért van a 29. oldalon, ugye az Európai Unió tanácsának a dokumentumáról beszélünk, miért van ott, hogy legalább 290.680 okos mérőműszer felszereléséhez kötik az uniós pénzeket az elosztó hálózat üzemeltetők által. Erről vitáztunk, illetve ezt megbeszéltük Kapitány István miniszter úrral, de mondott valami nagyon rémisztőt Kapitány István miniszter úr. Például azt mondta, hogy a külföldi nagytőkések is már ott állnak sorban azért, hogy a szélerőműveket majd megépítessék, beruházzanak, tehát ők fogják kapni majd az uniós forrásokat. És ezzel kapcsolatban is például a dokumentumban olyanok szerepelnek, minthogy a szélturbinák maximális magassági korlátját 199 méterre és 700 méterre csökkentik a szélerőművek és a lakóterületek közötti minimális távolságot Magyarország teljes területén. Ezekről miért nem beszéltek? Vagy például az, hogy az is szerepel ebben a dokumentumban a 96. oldalon, hogy az adókedvezmények fokozatos megszüntetését várja az EU tanácsa, és ez pedig a multiknak, a globális nagyvállalatoknak kedvez, hiszen előírják, hogy azoknak a jogi aktusoknak a hatályba léptetését akarják, amely eltörli a külföldi tulajdonú kiskereskedelmi vállalatokra vonatkozó korlátozásokat és külön adókat. Na ezekről kellene beszélni, miniszterelnök úr, nem az interjúimról.
0: Válaszra megadom a szót Magyar Péter miniszterelnök úrnak 5 perces időkeretben.
3: Köszönöm szépen, elnök asszony. Magunk maradtunk. Elnök úr, elég uncsi lesz ez így, de minden esetre igyekszem válaszolni. Előbb elfelejtettem erre a nemzeti, nem tudom milyen rendezvény szervezői kérdésére válaszolni. Azt elfelejtettem mondani a még meglévő szavazóinak, hogy a Balázsi féle cég ez ilyen 100 milliárdos nagyságrendben nyert ugye, megbízásokat. Azt elfelejtettem mondani, ez a cég, ami megbízást nyert, nem elsőként egyébként, amit a Tiszához köt, mert egy önkéntesünkhöz kötődik, az hány forintos szerződést is kapott? Elfelejtettem mondani, elnök úr, segítsen. 700.000 forintos szerződést, és tudja elnök úr, hogy... Tudja elnök úr... Most utána olvastam, mert én nem tudom, nem jártam onnák utána, de most utána olvastam, és tudja, mit csinált ez a szerződésért ez a cég? Szendvicseket. Egy sportrendezvényben, ami éppen összedőlt volna, mert Balázsék lenyúlták a pénzt és elmentek, mint Orbán Viktor Amerikába. Volt egy cég, ami elindult egy versenyen, és 700.000 forintért szendvicseket gyártott. Képzelj, mennyit lophattak ezekből a több ezer szendvics után a 700.000 szerződésbe, úgyhogy ez azt mondom, hogy nagyon gyenge. Elnök úr, próbálkozzon valami újabb buszítással, és egyébként valóban egy önkéntesünkhöz köthető a cég, de javaslom, hogy legközelebb ön is pályázza meg, és kenjen 700.000 forintért szendvicseket, hát valami hasznos dolgot is művelne. Azt mondta elnök úr, hogy mi nem beszéltünk ezekről az óriási dolgokról, mint a szegregáció, lehetséges megszüntetése, meg a szélerőművek, meg ilyen gonosz dolgok, mint az okosmérő. Elnök úr, most figyel, vagy telefonozik? Megtisztelő, hogyha ide néz. Szóval, hogy mi nem beszéltünk ezekről a dolgokról. Elnök úr, be vannak nyújtva a jogszabályok. El kéne olvasni. Mi az, hogy nem beszéltünk róla? Hát idézte Kapitány Istvánt, idézte Kármán Andrást, pontosan beszéltünk róla. Sajtótájékoztatókon is, de megköszönöm, hogyha ön is tájékoztatja a lakosságot ezekről a dolgokról. Azt szeretném kérdezni, hogy vajon szint önnek mi a problémája azzal, hogyha esetleg a szegregátumban élő emberek, gyerekek is valódi oktatáshoz jutnak? Ez probléma önnek? Ők esetleg nem magyar emberek? Kedves elnök úr, beszéljen világosan! Már nincsenek elegem, már nem lehet félre beszélni. Ön szerint az itt játszó, sükösdi, tamburás gyerekek megérdemelnek valódi oktatást? Elnök úr, önhöz beszélek, megérdemelnek a sükösdi tamburás gyerekek valódi oktatást, vagy ön szerint azok a roma és nem roma gyerekek, akik itt voltak, amikor önök kimenekültek, ők másodrendű állampolgárok. Erről beszéljen, kedves elnök úr. És még szeretnék önnek valamit mondani. Ezek, amiket ön felolvasott, akár a szélerőművek magasságáról, akár az okosmérőkről, ezek az Orbán kormánynak voltak a vállalásai. Ezek olyan mérföldkövek voltak, amelyeket az ön által államférfinak körbeudvarolt Orbán Viktor fogadott el. Nem mi. Mi átvettük a kormányzást, kedves elnök úr, úgy, hogy
4: kb. 3-4 hetünk maradt arra a munkára, amit például önöknek, kedves Dúró Dóra, önnek, kedves elnök úr, minden képviselőnek el kellett volna végeznie az utóbbi 3 évben, bizony. Tudom, hogy nehéz ez a munka, mint a szendvics kenés, de önöknek kellett volna elvégezni közösen, és számon kérni ezt a kormányt, hogy nem hozza haza ezeket az uniós 1000 milliárdokat. Mert lehet jajongani a vidék állapotáról, de önök is benne vannak. Évek óta itt ülnek, és semmi, érdésmond, semmi nem történt a magyar vidéken. Nem hozták haza a pénzt, nem kényszerítették rá a kormányt, hogy hazahozzák a pénzeket, hanem most is azt challenge-elik, most is azért kritizálnak minket, mert mi hazahozzuk ezt a több 1000 milliárd forintot egészségügyet fejleszteni, kórházakat fejleszteni, oktatást fejleszteni, okos mérőket adni, ne adj Isten, energiahatékonysági beruházásokat támogatni, tudja elnök úr, szigetelni alul-felül oldalt, hogy kevesebb energiát fogyasszanak a magyar háztartások, a magyar vállalatok. Volt már egy megnyitó Kecskeméten, a világ második legnagyobb Mercedes gyára vált most ez az üzem, és ott is elmondták, hogy mennyire fontos az olcsó energia, hogy a megújuló energiának a terjedése, hogy Magyarország versenyképes lehessen, hogy valódi béremelések lehessenek, hogy ne kelljen elmenni a magyar vidékről. Elnök úr, ön ezeket akarja éppen megakadályozni. Vajon szint? Baj-e, hogy az ország nem eladósodik, mint Orbán Viktor alatt, mint az önök képviselősége alatt, hanem végre fejlődni fog, mint ahogy Lengyelország, vagy éppen Szlovénia, vagy Csehország fejlődik. Én azt javaslom önnek, kevesen maradtak most már csak az ön az ellenzék, hogy legyenek hazaszerető ellenzék, jöjjenek le erről a színházról, és inkább csatlakozzanak önök is a rendes, valódi nemzeti erőhöz. Dolgozzunk közösen Magyarországért. Köszönöm, hogyha ebben segít.
0: Kérdezem Torockai László frakcióvezető urat, hogy személyes érintettség okán nyomott-e gombot. Megadom a szót 2 percben, legyen kedves a hozzászólását az indoklással kezdeni.
1: Igen, folyamatos személyeskedés miatt, de ezt most tegyük félre, miniszterelnök úr föltett nekem konkrétan egy kérdést, illetve megint újra és újra előhozta.
0: Személyes érintettség okán kapott
1: szót. Amit már ezerszer személyes érintettség okán kérek szót, igen, miután konkrétan
0: azt mondta, hogy válaszolni
1: minket
0: szeretne.
1: Bocsánat, házelnök asszony, szeretném meghallgatni. Értem, hogy miniszterelnök úr folyamatosan megsérti a házszabályt, csak azért házszabály szerint is elnök asszony.
0: A személyes érintettség okán folytathatja a felszólalását, és kérem térjen erre rá egyből. Jó, köszönöm.
1: Igen. No, tehát miniszterelnök úr megint felhozta ugye a tamburás zenekarokat, zenekart százszor elmondtuk már, hogy mi az igazság az önállításával szemben, de szerintem sokkal fontosabb az, miniszterelnök úr, figyeljen már rám, mert ő mindig megszólít engem.
0: Nem mondta el a személyes érintettségét, ezért ne haragudjon, nem tudom tovább a felszólalását biztosítani. Köszönöm a megértést. Jó, tisztelt országgyűlés, tájékoztatom önöket, hogy további napirenden kívüli felszólalásra jelentkezett képviselők névsora a parlamenti informatikai hálózaton elérhető. Tisztelt országgyűlés, a határozathozatalokra 15 óra 10 perckor kerül sor, addig szünetet rendelek el. Köszönöm eddigi munkájukat.

Tisztelt Országgyűlés, soron következik ma kezdődő ülésünk napirendjének megállapítása. A napirendi javaslatomat az Országgyűlés honlapján megismerhették. Kérem, ellenőrizzék, hogy kártyáikat elhelyezték-e a szavazógépben. Tisztelt Országgyűlés, most a sürgősségi javaslatokról döntünk. A kormány kezdeményezte a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról szóló TPER 357-es számú előterjesztés sürgős tárgyalását. A javaslat szerint az Országgyűlés 2026. július 13-14-i rendkívüli ülésének napirendje egészüljön ki a törvényjavaslat általános vitájával, amelyre az Országgyűlés 2026. július 14-i keddi rendkívüli ülésnapján az általános viták sorában első napi rendi pontként kerüljön sor, módosító javaslat benyújtására 2026. július 16-án csütörtökön 12 óráig legyen lehetőség. A részletes vitaszakasz a javaslat általános vitájának lezárásával nyíljon meg. A Törvényalkotási Bizottság a HHS 46. paragrafus első bekezdése szerinti tájékoztatás beérkezését követően, de a 46. paragrafus második bekezdésében meghatározott határidő előtt értékelhesse a részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatokat. Sürgősségi javaslatot a honlapon megismerhetik. Tisztelt Országgyűlés, felhívom figyelmüket, hogy a sürgős tárgyalás elrendeléséhez a jelenlévő képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges. Kérdezem Önöket, elrendelik-e a törvényjavaslat sürgős tárgyalását? Kérem, szavazzanak most! Kimondom a határozatot. Az Országgyűlés a sürgős tárgyalást 137 igen szavazattal, nem szavazat nélkül és egy tartózkodással elrendelte. Bejelentem, hogy a törvényjavaslatot nemzetiségi napirendi pontként tárgyalja az Országgyűlés. Tisztelt Országgyűlés, a kormány kezdeményezte a Magyarország helyreállítási és ellenálló képességi tervében szereplő energetikai tárgyú vállalások teljesítéséhez szükséges törvények módosításáról szóló TPER 359-es számú előterjesztés sürgős tárgyalását. A javaslat szerint az Országgyűlés 2026. július 13-14-i rendkívüli ülésének napirendje egészüljön ki a törvényjavaslat általános vitájával, amelyre az Országgyűlés 2026. július 14-i keddi rendkívüli ülésnapján az általános viták sorában második napirendi pontként kerüljön sor. Módosító javaslat benyújtására 2026. július 16-án csütörtökön 12 óráig legyen lehetőség. A részletes vitaszakasz a javaslat általános vitájának lezárásával nyíljon meg. A Törvényalkotási Bizottság a HHS 46. paragrafus első bekezdése szerinti tájékoztatás beérkezését követően, de a 46. paragrafus második bekezdésében meghatározott határidő előtt értékelhesse a részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatokat. Sürgősségi javaslatot a honlapon megismerhetik. Tisztelt Országgyűlés! Felhívom figyelmüket, hogy a sürgős tárgyalás elrendeléséhez a jelenlévő képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges. Kérdezem Önöket, elrendelik-e a törvényjavaslat sürgős tárgyalását? Kérem, szavazzanak most!

0: Kimondom a határozatot. Az országgyűlés a sürgős tárgyalást 138 igen szavazattal, nem szavazat nélkül 6 tartózkodás mellett elrendelte. Tisztelt országgyűlés, most a napirendi javaslatról döntünk, amely tehát kiegészült a TPER 357 és a TPER 359-es számú előterjesztésekkel. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, hogy elfogadja-e a napirendi javaslatot. Kérem, szavazzanak most készfelemeléssel. Köszönöm. Megállapítom, hogy az országgyűlés látható többsége a napirendet elfogadta. Tisztelt országgyűlés, soron következik az országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tagjainak és tisztségviselőinek megválasztásáról szóló 17/2026 május 9-i UGYI határozat módosításáról történő határozathozatal. Az SPER 364-es számú javaslatot a honlapon megismerhették. Felkérem Bodóczi István jegyzőt, hogy ismertesse a személyi javaslat tartalmát.
1: Az országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tagjainak és tisztségviselőinek megválasztásáról szóló 17/2026. május 9-i országgyűlési határozat első pontja a következők szerint módosul. Az országgyűlés a Nemzetbiztonsági Bizottságba Kocsis Máté Fidesz, korábban megüresedett tagsági helyére Horváth Lászlót Fidesz a bizottság tagjává megválasztja. Ez a határozat az elfogadásakor lép hatályba.
0: Tisztelt országgyűlés, most a határozathozatal következik. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, hogy elfogadja-e az SPER 364-es számú javaslatot. Kérem, szavazzanak most. Kimondom a határozatot. Az országgyűlés a javaslatot 145 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta. Tisztelt országgyűlés, most 15 óra 18 perckor áttérünk az interpellációk tárgyalására. Dúró Dóra, a Mi Hazánk képviselője interpellációt nyújtott be az oktatási és gyermekügyi miniszterhez, hogyan és mikor rendezik az NOKS munkatársak bérét címmel. Duró Dóra képviselőasszonyt illeti a szó 3 perces időkeretben.
2: Köszönöm a szót, tisztelt elnökasszony, tisztelt államtitkár úr! A napokban a köznevelésben dolgozókat jogosan elszomorító kormányzati lépésről hallhattunk. A kormány a pedagógusok illetményének mindösszesen 0,4%-os emelését jelentette be, a pályakezdő pótlékot pedig kerek 40 forinttal sikerült növelni. Miközben az ezek alapján átlagosan körülbelül 3000 forint miatti szerződés módosítások adminisztrációs költsége szinte nagyobb, mint maga az emelés összege, a Tisza párt egyik fontos ígéretéről nincs hír. A kormánypárt választási programjában a nevelést és oktatást közvetlenül segítő NOKS munkatársak 25%-os béremelése szerepel. Közel 70 ezer dolgozó megélhetése a tét. Az ő bérrendezésük semmilyen mértékben nem történt meg az elmúlt években, az érintettek jelentős része napi megélhetési problémákkal küzd. Szakmai érdekképviseleti csoportjaik szerint tömegesen készülnek pálya elhagyásra, az utánpótlásuk egyenesen beláthatatlan. Pedig szerepük a köznevelés működésében nélkülözhetetlen. Egyrészt gyógypedagógiai asszisztensek, pedagógiai asszisztensek, dajkák és más szakemberek, akik nap mint nap támogatják a gyermekek, különösen a sajátos nevelési igényű és különleges figyelmet igénylő tanulók fejlődését. Mellettük ott vannak az iskolatitkárok, rendszergazdák, laboránsok, könyvtárosok, portások, karbantartók, konyhások. Nélkülük pedig a mindennapi élet állna meg a köznevelési intézményekben. A NOKS dolgozók az elmúlt években türelmesek, ráadásul konstruktívak voltak. Korrekt, fokozatosságban gondolkodó, a kormány mozgásterére tekintettel lévő javaslatokat tettek elmaradt bérrendezésük megoldására. A köznevelési rendszer stabilitásának alapvető feltétele, hogy a NOKS dolgozók tisztességes megélhetését minél előbb biztosítsák, majd a hosszú távú rendezést is megoldják. Mindezek alapján kérdezem államtitkár urat, hogyan és mikor valósítják meg a NOKS dolgozóknak ígért 25%-os béremelést. Várom érdemi válaszát. Köszönöm a figyelmet.
0: Megadom a szót Kaproncai Balázs államtitkár úrnak 4 perces időkeretben.
3: Tisztelt elnökasszony, tisztelt ház és tisztelt képviselőasszony! Ahogy azt az előző héten itt a tisztelt házban elmondtam, az illetvény emeléssel kapcsolatban valóban 0,4%-os emelésre volt szükség, mivel az előző kormány az Európai Bizottság felé az EFO Plus pályázat keretében azt vállalta, hogy 2025. január 1 és 2031. december 31 között folyamatosan a magyarországi diplomás átlagbér 80%-án fogja majd tartani az átlagbért. A KSH által idén márciusban közzétett adatok szerint ez az összeget ezt nem ért el, 0,4%-kal meg kellett emelnünk ezt a bért, mert hogyha ez nem történik meg, akkor a kormányt visszafizetési kötelezettség fogja terhelni. Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium számára kiemelten fontos a nevelést és az oktatást közvetlenül segítő NOKS-os dolgozóknak a béremelése. Ezek a dolgozók a pedagógusok jobb kezei. Feladott körüket tekintve egyrészt a köznevelési és a szakképző intézmények működéséért felelősek, illetve a tanulók ellátásában működnek közre nagyon aktívan. Rendkívül fontos szerepük miatt a TISZA kormányprogramja szerint 25%-kal növeljük a nevelést és az oktatás segítő dolgozók bérét. A NOKS dolgozók illetmény, illetve béremelésének megvalósításához vizsgáljuk, hogy milyen mértékben növelhető meg rövid távon a NOKS munkakörben foglalkoztatók bére, ehhez milyen költségvetési források állnak rendelkezésre, és hogy hosszú távon miként biztosítható a versenyképes bérezés. A szükséges jogszabálymódosítások előkészítés és egyeztetés alatt vannak. Ezen túlmenően dolgozunk a gazdasági, ügyviteli, műszaki kisegítő munkakörben foglalkoztatott munkavállalókat érintő bérfejlesztésen is. Az kormány azonban a vártnál is nehezebb költségvetési helyzetben adta át az országot, így hosszú távon is felelős döntés meghozatalához további egyeztetésekre van szükségünk. Célunk viszont továbbra is egyértelmű, az oktatásban dolgozók szakmai és anyagi helyzetének helyrehozása, hiszen fontos, hogy anyagilag is meg tudjuk becsülni az oktatás területén dolgozó kollégákat, amely elengedhetetlen ahhoz, hogy egy 21. századi úton tudjunk járni. Minden oktatásban dolgozó kollégának köszönjük a kitartást, napról napra értük fogunk dolgozni. Köszönöm szépen!
0: Megkérdezem Dúró Dóra képviselőasszonyt, hogy elfogadja a választ, kérem egy percben nyilatkozzon erről.
2: Köszönöm a szót, tisztelt elnökasszony, tisztelt államtitkár úr, még csak ködös választ sem tudott adni arra vonatkozóan, hogy mikor és hogyan rendezik a nevelés-oktatást közvetlenül segítő munkavállalóknak a bérét. Semmiféle céldátumot nem tudott megnevezni sem, nemhogy azt mondta volna, hogy tekintettel arra, hogy erre égető szükség van, és hogy az elmúlt években semmiféle bérrendezés nem történt a NOKS dolgozók esetében, ezért előre veszik őket például a többi ágazattal szemben, és biztosítják azt, akár már a következő tanév közben, hogy valami fajta legalább szimbolikus mértékű béremelés elinduljon a körükben. 70 ezer emberről van szó, akiknek a munkája nem feltétlenül látványos, nem lehet abszolút filmszínházat csinálni az ő munkájukból, de az ő mindennapi feladatelvégzésük nélkül egyszerűen nem működnének az oktatási intézmények. Mindezek miatt a választ nem tudom elfogadni. Köszönöm.
0: Dúró Dóra képviselő asszony, a választ nem fogadta el az interpellációjára. Kérdezem az országgyűlést, hogy elfogadja a választ. Kérem, szavazzanak most. Kimondom a határozatot. Az országgyűlés az interpellációra adott választ 139 igen szavazattal, 6 nem szavazattal és tartózkodás nélkül elfogadta. Lontai László, a TISZA képviselője interpellációt nyújtott be az igazságügyi miniszterhez az elrabolt nemzeti vagyon hazatérése címmel. Lontai László képviselő urat illeti a szó 3 perces időkeretben.
4: Köszönöm a szót, házelnök asszony, tisztelt ház, tisztelt államtitkár úr. Az előző rendszerben a közpénz magánvagyonná vált. Évtizedeken át kellett néznünk, hogyan vándorol a magyar emberek pénze magántőke alapokba, offshore cégekbe és átláthatatlan céghálózatokba. A Tisza kormány világos és megalkuvás nem tűrő ígéretet tett a választóinak. Létrehozza a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalt, hogy jogi úton, határozottan és kíméletlenül szolgáltathasson igazságot. A magyarok pontosan tudni akarják, hol van a befizetett adójuk, és mikor kapják vissza az ellopott nemzeti vagyont. Az elmúlt két évtizedben visszafogott becsések szerint is 60 ezer milliárd forint vándorolt jogtalanul magánzsebekbe, különböző állami forrásokból. Az akkora összeg, amelyből 1500 éven keresztül lehetett volna évente 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást adni a rászoruló diákoknak. Ez a pénz ma hiányzik a vasúthálózatainkból, a vidékfejlesztésből, a kórházainkból, az iskoláinkból, a magyar emberek fizetéséből és az önkormányzatoktól. A demokratikus újjáépítés ezért nem kezdődhet mással, mint a múlt teljes feltárásával. Nem lehet tiszta lapot nyitni úgy, hogy közben nem tudjuk, hová tűnt a közvagyon. Kik döntöttek róla, kik jártak jól vele, milyen alapítványi konstrukciókon, koncessziókon, közbeszerzéseken, támogatási rendszereken és tulajdonosi hálózatokon keresztül tűnt el. Feltárás nélkül hogyan néznénk majd gyermekeink és unokáink szemébe? Hogyan mondhatjuk nekik, hogy tisztességes országot építünk, ha nem vizsgáljuk ki azt, hogy hogyan fosztották ki az ő jövőjüket is? Ezért hozzuk létre az MVVH-t, melynek feladata annak feltárása, hogy hogyan került a nemzeti vagyon a közellenőrzés alól ki. Vizsgálnia kell az állami vagyon eltűnését, kimentését, jogellenes magánvagyonok kialakítását és azokat a korrupciós mechanizmusokat, amelyek ezt lehetővé tették. A vagyon visszaszerzés lényege, hogy amit jogtalanul kivettek a közösből, azt jogállami eszközökkel vissza kell szerezni a magyar embereknek. Ki kell mondani világosan, közvagyont a közbizalom visszaszerzése érdekében kell visszaszerezni. A törvény előtt mindenkinek egyenlőnek kell lennie, politikai hovatartozástól függetlenül. Tisztelt államtitkár úr, kérem adjon tájékoztatást a tisztelt háznak, hol tart jelenleg az MVVH felállításának folyamata, és miben lesz más ez a szervezet, mint az eddigi nyomozóhatóságok. Köszönöm válaszát.
0: Megadom a szót dr. Bódis Péter államtitkár úrnak 4 perces időkeretben.
5: Tisztelt elnök asszony, köszönöm szépen a szót. Tisztelt képviselőtársak, a képviselőtársam által feltett kérdés, hogy hol tart jelenleg az NVVH felállításának folyamata. Egy dolgot hadd mondjak el, ugye az interpelációját a képviselőtársam július 8-án nyújtotta be, amikor még nem volt előttünk a törvényjavaslat, ez csak azért mondom, hogy mindenki érezze ennek a kérdésnek a jogosságát és aktualitását. Ugyanis ugye a válasz erre a kérdésre az, hogy 2026. július 10-én T/357. számon benyújtásra került az országgyűlés elé a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállítása. Látni kell, hogy ez egy folyamat, mely folyamatnak az első lépése egyébként ma az alaptörvény 17. módosításával, amennyiben az országgyűlés a későbbiekben ezt megszavazza, ezzel elfogadásra kerül, hiszen a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal felállításának alaptörvényi felhatalmazását fogja ma az országgyűlés a későbbiekben megszavazni. A T/357. számon lévő törvényjavaslat pedig, amely az interpelláció keletkezését követően kerül benyújtásra a tisztelt ház elé, a részleteibe menően egy több száz paragrafusból álló törvénytervezetet jelent, amely részletesen szabályozza azt, hogy hogyan is épül fel az MVVH-nak a rendszere. Ezzel kapcsolatban holnap fog a tisztelt országgyűlés általános vitát lefolytatni, holnap szerepel a napirendi pontok között. Az MVVH céljával kapcsolatban majd miniszterasszony az igazságügyi minisztérium képviseletében, expozé keretében részletesen beszélni is fog, illetve részletesen be fogja mutatni ennek a hatóságnak a felépítését, és a lényeges törvényi vonatkozásokat, hiszen, mint mondtam, ez egy nagyon részletes, rendkívül hosszú szabályról van szó. Nyilván a célokkal mindannyian tisztában vagyunk, az ellopott közvagyonnal kapcsolatos jogsértések ne maradhassanak következmények nélkül, de csak hogy egy-két példát én is mondjak, hogy miben lesz ez más az MVVH, mint az eddigi nyomozó hatóságok. Egy-két példa például, ezt a hivatalt azt különböztetné meg a jelenlegi nyomozó hatósági hatóságoktól, tehát az ügyészségtől, egyéb bűnüldöző szervektől, hogy a hivatal kizárólag a közvagyont érintő ügyekre specializálódna. Ennek keretében vizsgálja a közbeszerzéseket, állami önkormányzati pályázatokat, Európai Uniós felhasználások, Európai Uniós források felhasználása során a visszaéléseket fogja feltárni. Nem csupán egy-egy feltételezett bűncselekményt vizsgálna egyébként a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal, hanem a közvagyonnak a teljes útját kivizsgálja, tehát hogy a döntéshozataltól a végső tulajdonosig követné a közpénznek az útját. A hivatal pedig már az eljárás korai szakaszában intézkedhetne a vagyon befagyasztásáról, ezzel is meggátolhatná azt, hogy ne lehessen időközben elrejteni vagy kimenekíteni a közvagyont. Úgyhogy én mindenkit arra tudok biztatni, hogy holnapi nap során a törvényjavaslat vitáján vegyen részt, és próbáljon meg konstruktívan hozzáállni ehhez a kérdéskörhöz. Bízom benne, hogy nem üres pacsorokat, illetve egy párnát fogunk itt látni a vita során, hiszen rendkívül fontos törvényről van szó. Mi benyújtottuk a törvényjavaslatot, és holnap ezzel kapcsolatban részletesen beszélni is fogunk. Úgyhogy köszönöm szépen a képviselőtársam kérdését, és hogy meghallgatott.
0: Kérdezem képviselő urat, hogy elfogadja a választ nyilatkozata megtételére, egy perc áll rendelkezésére.
4: Tisztelt államtitkár úr, nagyon köszönöm az érdemi válaszát. Az igazságügyi minisztériumban folyó kitartó és áhítatos munka a biztosíték arra, hogy ez a hivatal valóban egy pártatlan és jogállami kereteket szigorúan tiszteletben tartó szervezet lesz. Egy egész ország várja, hogy a korábban említett ügyekben végre tisztán lássunk, talán ezt várják leginkább az emberek. Végre magunk mögött kell hagyni az elmúlt 36 év korrupciós hagyatékát. Az általam képviselt Borsod vagy Baz 05-ös választókörzet egykor bevehetetlen narancsvidéknek számított. Mára viszont az itt élő emberek is embereket a leginkább foglalkoztató témává vált az elszámoltatás ügye. A múlt vizsgálata mellett a jövő érdekében is őrködni fog majd az MVVH, így a közpénzek végre a közérdeket fogják szolgálni, hiszen a közpénz az mindenki, de egyúttal senki. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm államtitkár úr és a minisztérium munkáját, és természetesen a válaszát elfogadom.
0: Szabadi István, a Mi Hazánk képviselője, interpellációt nyújtott be a szociális és családügyi miniszterhez, a szakszervezetek számíthatnak-e valódi érdekegyeztetésre címmel. Szabadi István képviselő urat illeti a szó 3 perces időkeretben.
6: Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök asszony, tisztelt országgyűlés, tisztelt miniszter úr. Az elmúlt 16 évben az Orbán kormány a tőkét védte a dolgozók helyett. Úgy gondolom, ezzel nagyon sokan egyet is értenek ezzel a gondolattal. Visszaszorult a szakszervezetekkel való közvetlen egyeztetés, a munkaerőhiányt nem béremelésekkel igyekeztek felszámolni, hanem korlátozták a sztrájkjogot, megszüntették a szakszervezeti tagdíj automatikus átutalását, leépítették a munkajogi védelmet és a munkavédelmi oktatást. Az elmúlt ciklusban számtalanszor behoztam az ország házába ezt a témát. Lehetővé tette sajnos a Fidesz kormány azt, hogy a vendégmunkások tömegesen bevándorolhassanak, ami a magyar bérszínvonal letörésével járt. Eltörölték a munkaköri alkalmassági vizsgálatnál a kötelező orvosi vizsgálatot, holott a házi orvosok véleménye szerint ezek korai stádiumú daganatos megbetegedések diagnosztizálására is alkalmasak voltak, és kiszűrték az egészségügyi alkalmatlanságot. A TISZA programjában szerepel a szakszervezetek és a kollektív jogvédelem megerősítése, ehhez képest az új kormányzati struktúrában a munkaügynek nem szántak önálló minisztériumot, és információink szerint a munkaügyi államtitkárságot is csak most hozzák létre, persze jobb később, mint soha. Aggodalomra ad okot az is, hogy a választások előtt a Fidesz mellett a TISZA sem fogadta el a Magyar Szakszervezeti Szövetség meghívását, hogy a magyar dolgozók helyzetéről és a szakszervezet 10 pontjáról egyeztessenek. A parlamenti pártok közül egyedül a Mi Hazánk mozgalom vett részt ezen a megbeszélésen. Álláspontunk szerint a magyar dolgozók érdekeinek védelme a pártpolitikai csatározások felett áll, a magyar dolgozók képviselete közös ügy kell legyen mindnyájunk számára. Ennek érdekében a Mi Hazánk 7 pontos javaslatcsomagot állított össze, amelyben a tisztességes bérek, az erős, független nemzeti szakszervezetek, a vendégmunkástopp, a magyar dolgozók megbecsülése, az 50 év feletti korosztály esélyegyenlősége, a normális munkakörülmények fontossága mellett javasoljuk, hogy az éjjeli műszakosok előbb mehessenek nyugdíjba, mert körükben gyakoribb a korai halálozás, és ez is egy statisztika sajnos. A Mi Hazánk mozgalom teljes szemléletváltással már az oktatásban felkészíteni a tanulókat a munka világára, ráadásul a duális képzésben részük számára lehetővé tennénk a szakszervezeti tagságot, hogy nekik is legyen érdekvédelmük. A mesterséges intelligencia jelentette kihívásokkal szemben preventív munkaerőpiaci stratégiát hoznánk létre. Kérem tisztelt miniszter úr válaszát azzal kapcsolatban, hogy milyen intézkedéseket vezetnek be a magyar dolgozók védelme és a szakszervezetek megerősítése érdekében, változtatnak-e az úgynevezett rabszolgatörvényen, visszaállítják-e a szakszervezeti tagdíj automatikus átutalását, a munkavédelmi oktatást és a kötelező orvosi alkalmassági vizsgálatot, ezek rendkívül fontosak lennének, a szakszervezetek számíthatnak-e a valódi érdekegyeztetésre. Várom szíves válaszát. Köszönöm.
0: Megadom a szót dr. Kátai Németh Vilmos miniszter úrnak 4 perces időkeretben.
7: Tisztelt elnök asszony, köszönöm a szót, tisztelt ház, tisztelt képviselő úr. Itt sajnálattal hallgattam a kérdését, hiszen ez egy remek propaganda szövegnek is beillett volna, bár tudom, nagyon nehéz a munkavédelemmel kapcsolatban egy pontos vagy kérdést feltenni. Itt hallhattunk munkavédelemről, és

0: Debrecenben kellett egy szeparátorfólia gyártóüzemet bezárni. És hát ezt most elárulom önnek, képviselő úr, nem azért történt meg, mert ezek a gyárak megváltoztak, hanem azért, mert végre a hatóságok dolgozhatnak, innen is köszönöm a munkájukat. Ugyanakkor június 5-ével vendégmunkástoppot hirdettünk, tehát már nem tudnak a vendégmunkások beáramlani az országba, csak azért, hogy a magyar munkavállalók bérét megerősítsük. Gajdos László miniszter úr vezetésével készül felállni egy hivatal szeptembertől, mely az akkumulátorgyárakat fogja ellenőrizni, abból a célból, hogy mind az ott dolgozók egészségét megőrizzék, mind pedig a környezetben élők egészsége meg legyen őrizve. Lannert Judit vezetésével a köznevelési törvények módosítását is előterjesztette a kormány azért, hogy a Fidesz által a tanároktól és az intézményi igazgatóktól elvett munkáltatói jogokat visszakapják, illetve maguk írhassák meg a saját SMS-üket a diákok bevonásával. És igen, a szakszervezetekkel kapcsolatos érdekegyeztetéssel kapcsolatban pedig nyitott ajtókon dönget, hiszen a Szociális és Családügyi Minisztérium kiváló szakemberei megkezdték a munkát, hiszen mi úgy gondoljuk, hogy a magyar emberek és a magyar munkavállalók érdeke mindenek fölött áll. Köszönöm.
1: Kérdezem képviselő urat, hogy elfogadja a választ, kérem egy percben nyilatkozzon erről.
2: Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök asszony. Tisztelt miniszter úr, biztos vagyok benne, hogy a legjobb szándék vezérli az ön munkáját és a munkásságát, illetve a Tisza kormány munkáját, de a magyar dolgozók jövője egyrészt nem propaganda kérdés, úgyhogy ezt azért egy kicsit kikérem magamnak, hogy e felé terelte a szót. Tehát a válaszát azért sem fogom tudni elfogadni, mert a magyar dolgozók érdekeit elsősorban a szakszervezetek tudják képviselni, és azért szeretném felhívni minden tisztelt képviselőtársam figyelmét arra, hogy információnk szerint az oktatással érintett szakszervezeteknek mindössze egy órát adtak az egyeztetésre. A 4 szakszervezeti szövetség felhívására pedig még nem is válaszoltak, akik országos szintű és állandó társadalmi egyeztetési fórum létrehozását kezdeményezték. Tehát ezért álláspontunk szerint megbecsülni a magyar dolgozók, és megbecsült magyar dolgozó nélkül nincs magyar jövő, úgyhogy a válaszát nem tudom elfogadni. Köszönöm szépen.
1: Szabadi István képviselő úr az interpellációjára adott választ nem fogadta el. Kérdezem az országgyűlést, hogy elfogadja-e a választ. Kérem, szavazzanak most.

0: Kimondom a határozatot. Az országgyűlés az interpelációra adott választ 139 igen szavazattal, 6 nem szavazattal és tartózkodás nélkül elfogadta. Kőszegi Krisztián, a Tisza képviselője interpellációt nyújtott be az oktatási és gyermekügyi miniszterhez a 16 éves tankötelezettségi korhatár következményei a halmozódó társadalmi hátrányokra és a korai iskola elhagyásra címmel. Kőszegi Krisztián képviselő urat illeti a szó 3 perces időkeretben.
1: Köszönöm a szót, elnök asszony, tisztelt képviselőtársak, tisztelt államtitkár úr. Az elmúlt 16 év oktatás politikája kudarcot vallott a társadalmi szakadékok felszámolásában. Az Orbán kormány ahelyett, hogy redukálta volna az egyenlőtlenségeket, intézményesen konzerválta és tovább mélyítette azokat. A tankötelezettségi korhatár 16 évre történő leszállítása súlyos következményekkel járt. Évente fiatalok ezrei, köztük kirívó arányban hátrányos helyzetű és roma diákok hagyják el az iskolapadot mindenfajta végzettség nélkül. Ez a lépés egyenes utat jelent a tartós munkanélküliség, a kiszolgáltatottság és a mélyülő szegénység felé. A hazai roma közösségeket az elmúlt időszak politikája nem felemelte, hanem tudatosan kiszolgáltatott helyzetben tartotta. A volt kormányzati szereplők nyilatkozatai és intézkedései rendszeresen demonstrálják, hogy nem tekintik partnernek roma honfitársaikat. És megkérdőjelezik a bennük rejlő lehetőségeket. Erre az egyik legszemléletesebb példát Lázár János roma közösségeket érintő megnyilvánulásai jelentik. A roma gyermekek jelentős része napjainkban is szegre.

0: szegregáltan tanul. Pedig a nagyon-nagyon-nagyon nagy többségük nem antiszociális. Ezekben az elszigetelt iskolákban és osztályokban az oktatás színvonala drasztikusan elmarad az átlagtól. A minőségi oktatás hiánya közvetlenül gátolja a továbbtanulási esélyeket és a társadalmi mobilitást. Megfelelő piacképes tudás nélkül a roma fiatalok képtelenek kitörni a szegénységi spirálból, és a hátrányos helyzet generációról generációra tovább öröklődik. Kérdezem a tisztelt államtitkár urat, tervezi-e a kormány a tankötelezettségi korhatár felemelését 18 évre, hogy megállítsák a hátrányos helyzetű fiatalok végzettség nélküli iskola elhagyását. Köszönöm szépen.
1: Megadom a szót Kaproncai Balázs államtitkár úrnak 4 perces időkeretben.
2: Tisztelt elnök asszony, tisztelt ház, tisztelt alelnök úr! Mindenek előtt rá kell mutatni arra, hogy bár a tankötelezettség korhatára önmagában nem ad információt arról, hogy mennyire eredményes az iskolai tanulás, de a korhatár alakítása az oktatás eredményességéhez is kapcsolódó jelentős tényező. Egyértelmű bizonyítékai vannak, hogy a korhatár csökkentése negatív hatással járt, és ezek kiemelten a sérülékeny tanulói csoportokat, köztük a társadalmi, gazdasági szempontból hátrányos helyzetű és roma fiatalokat is érintették. Az adatok elemzéséből látható nem csak az egyértelmű negatív hatás, de az is, hogy a társadalmi háttér, az iskolai teljesítmény szerinti erősebb szelekció aránytanul magas mértékben érintette a roma tanulókat. A 2016 évi mikrocenzus adatai szerint a roma fiatalok 27%-a nem vett részt képzésben és munkaviszonyban sem állt, amely igen jelentős szegénységi kockázatot jelentett, jóval magasabb kockázatot, mint a tankötelezettségi korhatár leszállítását megelőzően, amikor ez az arány 16% volt. Az oktatási tárcának az egyik legfontosabb feladata a társadalmi, gazdasági háttérből adódó esélykülönbségek kiegyenlítése, amely a hátrányos helyzetű tanulói csoportok társadalmi mobilitásának szinte egyetlen lehetősége. Ennek érdekében minél hosszabb ideig lenne szükség iskolában tartani a gyerekeket. Ezért célul tűzte ki a tankötelezettség korhatár emelését, amelynek valamennyi feltételét meg fogjuk vizsgálni a szükséges szakmai, társadalmi egyeztetések lefolytatása mellett, törekedve mindarra, hogy ezzel együtt a közoktatási rendszer eredményességének emelését szolgálódó intézkedések is egyben meg tudjanak születni. Ezzel együtt az eredményesség javítását célozzák a már megkezdett, illetve tervezett és folyamatban lévő intézkedések. Ilyen a széleskörűen elérhető minőségi koragyermekkori nevelés fejlesztése, az alapkompetenciák megerősítése, a közoktatás esélyteremtő szerepének és a befogadó oktatás megerősítése, a hátrányos helyzetű, rászoruló tanulói csoportok iskolai sikerességét segítő beavatkozások, vagy a minőségi oktatáshoz való hozzáférés támogató pedagógiai szakmai szolgáltatások fejlesztése. Az oktatás irányításnak kiemelt szándéka, hogy a közoktatási rendszer minden szereplő számára olyan ösztönzőket, lehetőségeket biztosítson, amelyek segítik az iskolarendszerben eltöltött idő növelését, hatékonyságának javítását, hogy senki se hagyja el a közoktatást végzettség nélkül, legyen ez akár érettségi, bizonyítvány vagy szakma. Összességében egy olyan oktatást szeretnénk, ahol a pedagógusok nagyszerűen érzik magukat, a diákok szeretnek járni abba az iskolába, szakmát tanulnak, érettségit kapnak, jól érzik magukat, és azt maradjanak ott, és ne akarjanak elmenni más irányba. Köszönöm szépen!
1: Kérdezem képviselő urat, hogy elfogadja a választ. Nyilatkozott a megtételére 1 perc áll rendelkezésre.
0: Köszönöm a szót, elnök asszony. Nagyon örülök, hogy a Tisza kormány a zászlójára tűzte ezt a fontos és égető kérdést és problémát. És egyúttal hadd javasoljam Radics Béla képviselő úrnak, hogy az oktatással kapcsolatban lehet fontos kérdéseket is feltenni. Olyan kérdéseket, amik valós problémákra reagálnak. Szerintem már nem fontos propagandáról beszélni, most már szabadon lehet mindenről is, ugye? A másik, akit szeretnék megemlíteni, az a roma szószóló úr, aki még tapsolt Lázár Jánosnak a felszólalása után. Én azt gondolom, hogy az ő pozíciájában ez méltatlan. Én azt gondolom, hogy ezek után nem képes arra, hogy egy nemzetiséget képviseljen. Én roma emberként teljes szívvel javaslom neki, hogy mondjon le. Köszönöm szépen!
1: Kérem képviselő urat, hogy a választra reagáljon, legyen szíves még a mikrofon. Képviselő úr, elfogadta a választ. Köszönöm. Szabadi István, a Mi Hazánk képviselője, interpellációt nyújtott be a közlekedési és beruházási miniszterhez. Mikor lesz átfogó reform a MÁV-nál címmel? Szabadi István képviselő urat illeti a szó 3 perces időkeretben.
3: Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök asszony, tisztelt országgyűlés, tisztelt miniszter úr. A MÁV évtizedek óta katasztrofális állapotban van, de gondolom ezzel nem mondtam újat a tisztelt házban. A késések, a járatkimaradások, a vagonokban nincs klíma, vonatok siklanak ki. A bérfejlesztés ellenére különösen a pályafenntartásban, járműfenntartásban és a karbantartásában dolgozók körében még mindig óriási a létszámhiány, ami működési problémákat okoz. Egyes vonalakon beilleszkedni képtelen bűnöző elemek tartják rettegésben az utasokat, ezért már múltkor is külön felhívtam a figyelmet arra, hogy biztonsági szolgálatot kellene létrehozni, vagy fel sem kellene engedni őket a vonatokra, vagy át kell adni őket a rendőrségnek. Létszámhiány miatt pont az ilyen járatokon vezették be a kalauz nélküli közlekedést, ami abszolút nem volt jó irány. A kalauzok nem csak a jegyek ellenőrzésében, hanem a vonatok biztonságos elindulásában is segítették a mozdonyvezetőket, akik teljesen egyedül maradtak ezeken a vonatokon. Ők végzik az élőszavas tájékoztatást, ellenőrzik az utasok le- és felszállását, intézkednek műszaki rendellenesség és veszélyhelyzet esetén, ami sokkal nagyobb felelősséggel jár, nem beszélve arról, hogy több a késés is emiatt. A rendszerváltás óta folyamatos a hazai vasúthálózat zsugorodása, 2007 óta közel 500 kilométernyi vonalat zártak be, a mellékvonalakat gyakorlatilag feladta az Orbán kormány. A vasúti pályák állapota kritikus szintre süllyedt, a személyforgalomban használt hálózat 50%-án van érvényben műszaki hiba miatt valamilyen sebességkorlátozás. A versenyképesség egyik legnagyobb gátja az előregedett járműállomány, a MÁV járműinek az átlag életkora eléri a 40-50 évet, amíg a budapesti elővárosi közlekedésben modern motorvonatok járnak, addig sajnos vidéken és a távolsági forgalomban matuzsálemek közlekednek. Az előző ciklusban egyetlen új szerelvény sem érkezett a MÁV legnagyobb beruházása, sajnos az volt, hogy új székházat vásárolt magának a Kopaszi gátnál, ahelyett, hogy a járműparkot fejlesztette volna. A MÁV-volán csoport összevonása sem érte el a várakozásokat, mivel a vasúti és busz menetrendek összefésülése egyáltalán nem történt meg. Megoldhatóvá kell tenni, hogy a buszpályaudvar minél közelebb kerüljön a vasúti pályaudvarokhoz, legutóbb ezt is érintettem. Miniszter úr nyilatkozata szerint a vasút lesz a legnagyobb nyertese az uniós támogatásoknak. Ezért kérem miniszter úr válaszát azzal kapcsolatban, hogy terveznek-e béremelést a vasutasok számára, hogyan kívánják orvosolni a létszámhiányt, a vasúti mellékvonalakon milyen fejlesztéseket terveznek, és nagyobb figyelmet fordítanak-e az egyes járatokon a közbiztonságra? Várom szíves válaszát. Köszönöm.
1: Megadom a szót Vitézi Dávid miniszter úrnak 4 perces időkeretben.
4: Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselő úr. Bíztam benne, hogy esetleg azon ritka pillanatok lesznek, amikor elhangzik a Mi Hazánk interpelláció, amikor Lázár János itt van a teremben, még akkor nem sejtettem, hogy valójában Lázár János nyomdokaiba lép az egész Fidesz frakció, és teljesen üres sorok lesznek mögöttem. De hát így jártunk. Ugyanis az valóban pontosan úgy van, ahogy képviselő úr elmondta, hogy először a budapesti elővárosi vasútfejlesztéseket állította le vastag filctollal, áthúzva ezeket a beruházásokat Lázár János, és akkor azt mondták, hogy azért, mert most majd a vidék jön. majd aztán eltelt néhány hónap, és valóban a vidék jött, de nem úgy, ahogy esetleg a vidéki szavazópolgárok gondolták és várták, vagy utasok várták és gondolták, hanem úgy, hogy aztán leállították a vidéki vasútvonalakat is. És valóban számos vidéki vasútvonal bezárására került sor 2023-ban. Én azt tudom képviselő úrnak mondani, hogy mi nem a vasútrombolást szeretnénk folytatni, hanem a vasútfejlesztés korszakát kezdjük el, lezárjuk a Lázár János nevével fémjelzett vasútrombolás korszakát, és augusztus 1-től újra nyitjuk a Dombóvár-Komló vasútvonalat, ahogy ezt egyébként a választási kampányban többen is megígérték itt a jelenlévők közül. És aztán folytatjuk Tiszaújvárosban szeptember 1-től szintén a Lázár János által bezárt vasútvonalon, ami egyébként egy villamosított, jó állapotú vasútvonal Miskolc térségében, újraindítjuk a személyszállítást. Nem szeretném bajba hozni képviselőt, mert úgy tűnik, hogy mintha egy minket támogató interpellációt mondott volna el a válaszomból. Remélem nem okozok ezzel önnek gondot a Mi Hazánk soraiban. De tudom folytatni, hiszen ön az elővárosi közlekedés és a vidéki flotta kapcsán kérdezés, ebben is jó híreim vannak, hiszen ez a kormány az elmúlt 50 napban hazahozta a Magyarországnak járó Európai Uniós forrásokat, és ebből meg tudjuk indítani úgy az egész országban járó Intercity vonatok cseréjét, mint ahogy a Budapest környéki HÉV flotta cseréjét is. Ami pedig az infrastruktúra állapotát illeti, itt is jelentős programokat tudunk elindítani uniós forrásokból, többek között a pályaállapotok javítására, annak érdekében, hogy számos területén az országnak vasúti pályafelújítások induljanak, és egyébként olyan kérdésekben is, amiről szintén kérdezett, és jó híreket tudok ezügyben is önnek mondani, hogy például annak kapcsán, hogy a buszállomásokat közelebb vigyük a vasúthoz, és integrált átszálló csomópontok jöjjenek létre, ebben például Székesfehérváron is szeretnénk előrelépni, ott vannak tervek, vagy éppen Debrecenben, a nagyállomás térségében szeretnénk elindítani azt az előkészítést, amit szégyen szemre az elmúlt 16 év fideszes debreceni vezetése és országgyűlési képviselete nem tudott elintézni a debreceni emberek számára. Tehát számos nagyon fontos kérdést említett képviselő úr, azt gondolom, hogy amikor a MÁV reformját, a Magyar Vasúti Közlekedés reformját keresi, akkor valóban olyan kérdést feszeget, ahol óriási feladat vár erre a kormányra, igyekszünk eleget tenni ennek. Nyilván az elmúlt 16 év, sőt, ha tágabban nézzük, az elmúlt sok-sok évtized összes problémáját és adósságát nem lehet néhány nap alatt ledolgozni, főleg, hogy nagy beruházások végrehajtása sokszor bizony sok évbe telik, de gyors intézkedéseket is hoztunk, például a szintén Lázár János által bevezetett titkolózás politikájával leszámoltunk, hogy kinyitja az applikációját, most már újra látja a színes pöttyöket, hogy melyik vonat merre közlekedik és mikor várható. Az utastájékoztatást helyreállítottuk, és újra a késési adatok statisztikái, amiket elrejtettek a kíváncsi szemek elől is, elérhetők mindenki számára, mert a transzparenciában hiszünk, vannak problémák néha a vasúti közlekedésben, bízom benne, hogy egyre kevesebb lesz, de nem elhallgatni szeretnénk ezt az utasok elől, hanem megosztani az információkat, hogy mindenki lássa, hogy milyen helyzetben vagyunk, és azt is láthassa, hogy mire számíthat, mikor fog jönni a vonata. Tehát igyekszünk mindent elkövetni annak érdekében, amit ön is keres és szeretne elérni, hogy jobb legyen a vasúti közlekedés, ezt mi tényleg meg is valósítsuk a következő években. Köszönöm szépen.
1: Kérdezem képviselő urat, hogy elfogadja a választ nyilatkozata megtételére 1 perccel rendelkezésére.
3: Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök asszony, tisztelt miniszter úr, tisztelt képviselőtársak. Én nagyon örülök annak, hogy vannak előremutató jelek, ugyanis ellenzéki képviselőként nekem az a dolgom, hogy bevasaljam a kormánypártnak, a kormánypárti képviselőknek az ígéreteit, és azért is feszegetem a vasút kérdéseket, amellett, hogy látom az erre vonatkozó törekvéseket, és látom, hogy miniszter úr kiemelten kezeli a MÁV rendbetételét, de például arra nem kaptam választ, és megkönnyítette a dolgomat, tehát nem vagyok nehéz helyzetben, hogy a magyarok többsége már bizonyos vonalakra nem mer föl szállni. A közbiztonság helyzetére nem adott semmilyen választ, és a másik, ami a legnagyobb probléma, ugyan nem volt az interpelláció része, de a vonatot érinti. A Budapest-Belgrád személyforgalom még mindig nem megy, tehát azért vannak itt még bajok, úgyhogy a választ nem fogadom el. Köszönöm szépen.
1: Szabadi István képviselő úr az interpellációjára adott választ nem fogadta el. Kérdezem az országgyűlést, elfogadja-e a választ? Kérem, szavazzanak most!

kimondom a határozatot. Nem működött, hogy szavazott volna a képviselő? Igen, köszönöm. Egy hibát jeleztek a képviselők, tehát kimondom a határozatot. Az országgyűlés 137 igen szavazattal, 6 nem szavazattal és tartózkodás nélkül az interpellációra adott választ elfogadta. Tisztelt országgyűlés, az interpelláció tárgyalásának végére értünk. Most az elnöklést átadom Kőszegi Krisztián elnök úrnak.

0: Köszöntöm a tisztelt országgyűlést. Tisztelt országgyűlés, Novák Előd, a Mi Hazánk képviselője, azonnali kérdést kíván feltenni a miniszterelnöknek. Támogatják-e a politikus bűnözés elleni javaslatainkat címmel? Novák Előd képviselőt illeti a szót 2 perces időkeretben.
1: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt miniszterelnök úr!
2: Elnézést kérek, itt a fideszes képviselő kimaradása után váratlanul kaptam szót. Tisztelt miniszterelnök úr, a politikus bűnözés ellen számos programpontot dolgozott ki a Mi Hazánk mozgalom, a politikusok dupla büntetésétől kezdve a szibériai béraptartásig, illetve például a politikusok kettős állampolgárságának nyilvánosságra hozatala is egy ilyen pont a transzparencia jegyében, hogy láthassuk, ki épített ki magának menekülő útvonalat, például egy afrikai banán köztársaságba, ahogy tette azt a korrupciónért, Simon Gábor volt államtitkár is titokban. Ezért is szomorú, hogy az ön korábbi ígérete ellenére mégsem támogatta a Tisza a képviselők más állampolgárságainak nyilvánosságra hozatalát. De van önnek egy másik ígérete is, amit szintén megszegtek. Például 2024. május 6-án úgy fogalmazott, a mentelmi jogot meg fogjuk szüntetni, ezt már több helyen mondtam. Sőt, hozzátette ugyanakkor, nem fogom felvenni az európai parlamenti képviselői mandátumot, amivel egyébként járna ugyanúgy mentelmi jog. Nos, hogy az EP mandátum ügyében nem tartotta be az ígéretét, az kevésbé fáj, mint hogy ön képviselőként nem szavazta meg az olasz antifa terrorista mentelmi jogának felfüggesztését, így a Budapesten elkövetett brutalitása ellenére nem ítélhette őt el a bíróság, ez épp az ön egyetlen szavazatán múlt. És persze ön a saját közszörvényes ügyében is a mentelmi joga bögé bújt. És a legfájóbb, hogy magát a mentelmi jogot, azaz a képviselők felelőtlenségét, ezt az idejét múlt politikusi privilégiumot mégsem hajlandó eltörölni hazánkban a Tisza. Hiába nyújtottuk be a ciklus első alaptörvény módosító javaslataként a mentelmi jog megszüntetését, egyetlen ellenzéki indítványt sem engedtek eddig az országgyűlés napirendjére, ezt pedig a Fidesszel karöltve szavazták le a szakbizottságban. Nekik mindig az volt a kifogásuk, hogy ebben egységes joggyakorlat van nemzetközi szinten, ez azonban hazugság, igenis van több európai példa a mentelmi jog eltörlésére vagy korlátozására, például az Egyesült Királyságban, vagy 2012-től Szlovákiában
0: sincs már mentelmi jog.
2: Várom tehát érdemi válaszát, miniszterelnök úr.
0: Megadom a szót Magyar Péter miniszterelnöknek 2 perces időkeretben.
3: Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Felszólalás kakofóniáját azt annak a számlájára írom, hogy meglepődött a képviselő úr, hogy szót kapott. Volt itt minden, szibériai bérraptartás, banánköztársaság, mentelmi jog és egyéb finomságok. Nem hallottam a tiltakozását sem önnek, sem az elnök úrnak, amikor a múltkor fenntartotta a mentelmi jogát a Magyarországgyűlés. Torockai elnök úr, gondolom, ott ölelt, akkor nem hallottam a felszólalását. Ahogy korábban sem, amikor Mi Hazánkos érintettek voltak a mentelmi jog kapcsán. Én továbbra is azt tudom önnek mondani, amit korábban is mondtam, hogy támogatom azt, hogy mindenkinek van kettős állampolgárság, vagy háromas állampolgárság, a nyugodtan hozzák nyilvánosságra. Szerintem nincs itt semmi titkolni való, ha jól tudom, valamilyen adatvédelmi szabályt kell ehhez módosítani. Nem hiszem, hogy ez a legfontosabb kérdése a magyar embereknek, hogy esetleg valakinek angol az édesapja és magyar az édesanyja, vagy fordítva, de hát tudjuk, hogy a Mi Hazánkot általában nem a legfontosabb dolgok szokták érdekelni. Kedves képviselő úr, én tudja, miért nem szavaztam ott? Mert együtt szavaztak az én mentelmi jogi kérdésemről, és tudja, nálunk ez úgy szokás, hogyha rólunk szavaznak, akkor mi azon a szavazáson nem veszünk részt. Ezt tudom önnek mondani. Köszönöm, hogy meghallgatott. Jó munkát kívánok.
0: Köszönöm, miniszterelnök úr. A viszontválaszra megadom a szót 1 perces időkeretben képviselő úrnak.
2: Miniszterelnök úr, szokás szerint nem mond igazat. Egyrészt a Mi Hazánk mozgalom mindig megszavazza mindenki mentelmi jogának felfüggesztését, akkor is, amikor sorozatosan próbálják feljelenteni Torockai Lászlót. Mi bebizonyítottuk, hogy a legaktívabb képviselői munkát tudjuk végezni akkor is, hogyha bármilyen feljelentésük sorozatával terhelnek minket. Viszont nyomozni sem lehet képviselői mentelmi joggal rendelkező politikusok ellen, tehát már a politikus bűnözés feltárását is hátráltatja, hogyha önök nem támogatják a mentelmi jog megszüntetését, ahogy nem támogatták. Tehát ön hazudik, amikor azt mondja, hogy ön támogatja ezt meg az. Nem igaz. Önök szavazzák le, amikor ezt benyújtjuk, ezeket a javaslatokat, úgy, mint igen a képviselők kettős állampolgárságának nyilvánosságra hozatalát, ami, hogyha nem lenne olyan fontos, ön miért mondta, hogy támogatja ezt a nyilvánosságot. Nem kell semmit sem módosítani, csak a képviselői adatlapon kellett volna egy ilyen rubrikát létrehozni. Ezt ön kezdetben támogatta, aztán, amikor a tettekre került sor, akkor már mégsem támogatta. Ugyanez van a mentelmi joggal. A kampányban megígérte, amikor pedig oda kerül a sor, hogy az országgyűlés szakbizottságában szavaznak róla, erről az alaptörvény módosító javaslatról, ami a politikus bűnözés feltárásának első lépése kellene, hogy legyen, akkor már a szavak és a tettek nagy különbséget mutatnak. Miért nem támogatja azt, amit korábban megígért miniszterelnök úr? Csak erre az egyre válaszoljon. Köszönöm.
0: Köszönöm, képviselő úr. Viszont válasz illeti meg miniszterelnököt egy perces időkeretben.
3: Jaj. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Szerintem ez partalan vita, tehát hogyha én azt mondom valamire, hogy támogatom, erre ön azt mondja, hogy de nem támogatom, ennek így nincs értelme. További jó munkát kívánok, köszönöm szépen.
0: Köszönöm, miniszterelnök úr. Tisztelt országgyűlés, Hende Máté, a Tisza képviselője, azonnali kérdést kíván feltenni a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszternek. Mi lesz a kampánycélokra elterített, elszámolatlan kulturális támogatásokkal címmel? Hende Máté képviselőt illeti a szó, két perces időkeretben.
4: Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt ház, tisztelt államtitkárasszony. A magyar adófizetőknek joguk van ahhoz, hogy ahhoz az igazsághoz, amelyet Hankó Balázs volt miniszter évekig próbált elrejteni előlük. A NAV nyomozásából feketén-fehéren látjuk, a magyar kulturális élet történetének legsúlyosabb közpénzszivattyúja működött az NKH-n keresztül. Hankó Balázs és a Búzs Balázs féle ideiglenes kollégium 17 milliárd forintot osztott szét szakmai és jogi kontroll nélkül. A büntető ügyi iratokból tudjuk, hogy az államkassa kifosztói cinikus tolvaj nyelvet használtak. A 17 milliárdot hívták az uszodának, a fideszes kegyelt pályázókat pedig az úszóknak. Ebben a VIP medencében lubickolt Mága Zoltán egyetlen forint önerő nélkül, Pataki Attila cége, Tóth Gabi, Kis Grófo és Murianikő. Fási Ádám interjújából világosan kiderül, hogy a folyósított tetemes közpénzekkel a kedvezményezettek egyszerűen képtelenek hitelt érdemlően elszámolni. A rendelkezésre álló adatok alapján a forrásokat eltérítették az eredeti céljuktól, és rendkívül erős a gyanú, hogy a kulturális köntösbe bújtatott összegek végül burkolt kampánycélokat, politikai érdekeket szolgáltak. De az idő megváltozott, a tisztító tűz elérte az NK-at is. Búzs Balázs, az NK volt elnökét, Ugi Attila volt polgármestert, és a minisztérium 4 egykori vezetőjét hűtlen kezelés gyanújával őrizetbe vették. A Kecskeméti Járásbíróság pedig elrendelte a letartóztatásukat. Az egykori fideszes kiskirályok most bilincsben adnak magyarázatot, a pánikba esett úszók pedig sorra utalják vissza a pénzeket. Tisztelt államtitkár asszony, felelhető-e bármilyen írásos bírálati szempontrendszer, amely alapján jogilag felfejthető, milyen szakmai indokok vezették Hankó Balázst a szerződések aláírásakor? Mekkora összeget fizettek vissza eddig a kedvezményezettek, illetve milyen strukturális lépéseket tesz, hogy az NK többé ne lehessen pártpolitikai elit privát úszodája, hanem ismét átlátható, szakmai alapon működő, a magyar kultúrát valóban szolgáló intézmény legyen. Köszönöm válaszát.
0: Köszönöm, képviselő úr. A miniszter távolléte miatt válaszadásra Tompa Enikő államtitkárt jogosította fel. Megadom a szót államtitkárnak két perces időkeretben.
5: Köszönöm, alelnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársam. Maximálisan egyetértek az ön által elmondottakkal. Fási Ádám ügye az orbáni korszellem beszéde szimbóluma. Jelképe mindannak a 16 év alatt felépített érdekrendszernek, melynek következményei április 13-án egyszerre zúdultak rá a Tisza kormány minden minisztériumára. A kulturális támogatások az elmúlt években teljesen elveszítették az eredeti küldetésüket, a magyar kultúra szolgálatát. Mi viszont már az első napokban leváltottuk az NKA és az NKTK vezetését, és sikeresen megállítottuk a kifogásolható kifizetéseket. Felülvizsgáltuk a választások előtti pénzosztásokat, és visszavontunk olyan nagy összegű támogatásokat, mint például az elhíresült Mága Zoltánnak kifizetett 500 millió forint. Emellett megindultak a szükséges hatósági vizsgálatok és nyomozások is. Az NK ügy több gyanúsítottja már előzetes letartóztatásban van, valamint a hatóságok minden olyan gyanús körülményt vizsgálni kezdtek, ahol a miniszteri keretből kifizetett támogatások kapcsolatba hozhatók a választási kampány időszakában futó rendezvények finanszírozásával. Több mint 2 milliárd forint értékű támogatást fizettek eddig vissza a kedvezményezettek. Jól látható, hogy olyan rendszer működött, ahol még a döntéshozók egy része sem tudta pontosan, hogy ki, mire és milyen indokkal kapott közpénzt, ami nem csak szakmailag vállalhatatlan, hanem a közpénzekkel való felelős gazdálkodás teljes kudarca is. A jövőbeli NKA nem lesz politikai kifizetőhely alapja. Nyilvános, átlátható és számon kérhető támogatási rendszert építünk, ahol kizárólag a szakmai szervezetek bevonásával születnek majd döntések. Felülvizsgáljuk a kollégiumok működését, minden támogatás útja nyomon követhető lesz, és minden kedvezményezett, köteles hitelt érdemlően elszámolni az adófizetők pénzével. A Tisza kormány számára a kultúra nem politikai eszköz, és nem jutalomfalat a hatalom kiszolgálóinak, hanem nemzeti érdek. Egyszerre végezzük el az elszámoltatást, és építünk egy olyan rendszert, amely végre valóban a magyar alkotókat, a kulturális közösségeket és a magyar kultúra értékeit szolgálja. Köszönöm szépen.
0: Köszönöm, államtitkár asszony. A viszontválaszra megadom a szót képviselő úrnak egy perces időkeretben.
4: Köszönöm a válaszát, államtitkár asszony. Maximálisan egyetértek az ön által elmondottakkal. A Nemzeti Kulturális Alapnak soha többé nem szabad politikai kifizetőhelyként működnie. A tehetséget és a valódi értéket kell támogatnia pártpolitikai színezettől mentesen. A Tisza elvei világosak. Feltárjuk a visszaéléseket és megvédjük az adófizetők pénzét. Országgyűlés nyilvánosság előtt szeretném külön megköszönni azoknak a civileknek, például Molnár Áronnak és az NKTK tisztességes bátor dolgozóinak, úgy mint Pap Gergelynek, akik segítettek feltárni ezeket a sötét, maffiaszerű ügyeket. Munkájukkal hozzájárultak ahhoz, hogy a közpénz ismét a nemzet javát szolgálja. Hankó Balástól pedig egyetlen kérdésre várja minden magyar ember a választ. Ki az úszómester? Akár DVD-n is elfogadjuk ezt az egyszavas vagy kétszavas választ. Az elmúlt napokban megismertem egy Duchenne-szindrómás kisfiút, és azon gondolkoztam most, hogy a milliárdokról beszélünk, hogy hány ilyen beteg kisgyereknek az életét menthettük volna meg, vagy menthették volna meg az ellopott milliárdok ellenében. Köszönöm a szót.
0: Viszont válasz illeti meg államtitkár asszonyt egy perces időkeretben.
5: Köszönöm a szót, én is megragadnám akkor a lehetőséget, és az országgyűlés nyilvánosság előtt köszönjem meg az NKTK és NKA dolgozóinak, hogy ilyen bátran kiálltak és rendelkezésünkre bocsátották az iratokat, és az ő segítségükkel sikerül lebontani ezt a maffiaszerű hálózatot. Köszönöm szépen!
0: Köszönöm, államtitkár asszony, tisztelt országgyűlés, Dózs Dávid, a Mi Hazánk képviselője, azonnali kérdést kíván feltenni az agrár és élelmiszergazdaságért felelős miniszternek. Mi lesz így a magyar gazdákkal címmel? Dózs Dávid képviselőt illeti a szó, 2 perces időkeretben.
6: Tisztelt elnök úr, köszönöm szépen a szót, tisztelt ház, így aratás idején essen egy pár szó a magyar mezőgazdaságról is, ami történelmi mélyponton van sajnos. Tavak, patakok száradnak ki, drámai a vízhiány, és az elsivatagosodás az most már úgy látszik, hogy egyre inkább jellemző sajnos szeretett Kárpát-medencénkre is, illetve a 2022-es történelmi asszály léptékét is felülmúlja az idei, tehát úgy gondolom, hogy azonnali lépéseket szükséges megtenni. A termés átlag elmaradt a vártól, ez tovább sújtja a magyar gazdákat. Szénahiány ütötte fel a fejét, ami azt jelenti, hogy az állattartókat nem a téli takarmányozás nehézséges útja, hanem már a nyári takarmányozás sincsen megoldva az állataik részére. Az állattartók krízis helyzetben vannak, azonnali mentőcsomag szükséges számukra, hiszen hogyha ezt nem fogják megkapni, akkor le fognak morzsolódni, és az elmúlt évtizedekben így is az volt a jellemző, hogy bár az állatlétszám az nőtt, az állattartók száma az drasztikusan csökkent Magyarországon, ez a helyzet, ami jelenleg fennáll, ez tovább fogja súlyosbítani ezt a helyzetet. Csak egy pár konkrét adatot szeretnék mondani, hogy pontosan mekkora bajjal is állnak szembe a magyar gazdálkodók. A sertés felvásárlási ára 384 forint. A leselejtezett tenyészállatoké 200 forint, a nyers tej kilogrammonkénti ára pedig a 68 forintot éri el helyenként. A közös az mind a három adatban, hogy körülbelül az előállítási költségük ezeknek a termékeknek pont a duplája, mint amennyit a felvásárlási árakkal lehet keresni velük. Éppen ezért azt gondoljuk, hogy egy átfogó mentőcsomag szükséges az egész ágazat számára, hiszen a magyar gazdatársadalom, hogyha minden évben csökkenő létszámú munkavállalót foglalkoztat is, még most is az 5%-át a hazai munkavállalóknak, a mezőgazdasági vállalkozók vagy őstermelők foglalkoztatják, és úgy gondoljuk, hogy ha ők tönkre mennek, akkor az éhes szájak száma meg fog növekedni Magyarországon, éppen ezért azonnali megoldásra van szükség. Milyen átfogó mentőcsomagot fog nyújtani a Tisza kormány a magyar gazdák számára? Köszönöm szépen a szót.
0: Köszönöm, képviselő úr. A miniszter távolléte miatt válaszadásra dr. Árvai Nikolett államtitkárt jogosította fel. Kérdezem a képviselőt, hogy elfogadja a válaszadó személyét, vagy a minisztertől személyesen kéri a választ. Elfogadta, köszönöm. Megadom a szót államtitkárnak 2 perces időkeretben.
7: Köszönöm, elnök úr. Tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselő úr. Fontos azzal kezdenem, amiben egyetértünk. A magyar agrárgazdaság, a magyar élelmiszergazdaság stratégiai kérdés. Ennek ugye az állattartás az egy nagyon fontos eleme. Itt nem pusztán annak a néhány százezer embernek az életét határozza ez meg, akik az agráriumból élnek, hanem annak a 9,5 millió embernek, akiknek az élelmiszer biztonságát is, tehát nekünk ezzel átfogóan kell foglalkoznunk. A Tisza kormány egyértelműen elkötelezett abban, hogy a magyar emberek asztalára minőségi élelmiszer kerüljön, és ezért a legfontosabb feladatunknak egy komplex agrárstratégia megalkotását tartjuk. Ebben kikértük a szakmai szervezetek véleményét, számítunk a gazdák véleményére, és a társadalmi igényeket is felmérjük. De hogy a képviselő úr konkrét felvetéseire is reagáljak. A takarmányhiány kapcsán az Agrárminisztérium létrehozott egy munkacsoportot, ennek keretében vizsgáljuk a takarmányellátási problémákat. Bár a szálas takarmányok hozama idén valóban jelentősen kisebb a korábbiaknál, a folyamatos eladási felajánlások azonban mégis azt mutatják, hogy országosan jelenleg nincsen konkrét takarmányhiány. A kevesebb takarmány okozhat átmeneti beszerzési nehézségeket, illetve az alacsonyabb terményhozam miatt az egybálára jutó bekerülési költség miatt megnőtt a bekerülési költség, ez felhajtja az árakat. Jelenleg is egyeztetések zajlanak a tömegtakarmányszállítás útdíjával kapcsolatos kedvezmények bevezetéséről, melynek kereteit és a kedvezményezett termékköröket most dolgozzuk ki. Az állománycsökkenés megelőzése és a gazdák likviditásának fenntartása érdekében azonnal bevethető eszközökkel, például kedvezményes likviditási hitelprogramokkal, a támogatások felgyorsított kifizetésével és emelt összegű előleg fizetésekkel segítjük a gazdálkodókat. A Tisza elkötelezett a gazdák mellett. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Úgy látom, lejárt az időm.
0: Köszönöm, államtitkár asszony. A viszontválaszra megadom a szót 1 perces időkeretben.
6: Tisztelt elnök úr, köszönöm szépen a szót, tisztelt államtitkár asszony. Bár érintőlegesen súrolta azokat a problémákat, amiről én is beszéltem, azért egy pár konkrét javaslatot is mondanák ebbe a nem túl hosszú 1 percbe. Ugye javasoltam a Tisza kormánynak és a tárcának, hogy regionális szénabankokat állítsanak fel, hiszen egyes részén az országnak súlyos szénahiány van, tehát egész egyszerűen a szálas takarmányellátás az nem biztosított, ezért nagyon sok állomány vágóhídon köt ki sajnos. Úgy gondolom, hogy ez nem tűr halasztást. Minél előbb szükséges vízmegtartó és vízpótló beruházásokat elindítani, annál is inkább, mivel gyakorlatilag most már ott tartunk, hogy az országnak a nagy része az kiszáradt. Aztán az útdíjat említette, itt nem kedvezményt szükséges adni a gazdálkodók számára mondjuk takarmányszállítás céljából, hanem teljes mentességet, valamint az alanyi jogon járó állami kompenzációnak a kérdését is ide kell hozni, hiszen vannak olyan ágazatok, amik a túlélésért küzdenek, ők nem fognak teljes körül állami segítséget kapni, akkor megszűnnek létezni. Köszönöm szépen a szót.
0: Köszönöm szépen, képviselő úr. Viszontválasz illeti meg az államtitkár asszonyt 1 perces időkeretben.
7: Köszönöm. Az idő rövidsége miatt nem tudtam kifejtőbben válaszolni a kérdésére, de biztosíthatom róla, hogy a Tisza kormány számára az egyik legfontosabb kérdés, hogy mit kezdünk hazánk vízmegtartásával. Ahogy a kampányban is már ígértük, Magyarországot újra vízmegtartó országgá fogjuk tenni. Átfogó programot indítunk a víziközműhálózat megújítására, és mindent megteszünk, hogy ez az állapot ez javuljon. és a felvetését pedig meg fogjuk fontolni, hiszen ahogy korábban is említettem, szakmai szervezetek véleményére, gazdák véleményére, és így az ön véleményére is számítunk, úgyhogy köszönöm szépen a felvetést.
0: Köszönöm, államtitkár asszony. Tisztelt országgyűlés, Borsos Gabriella a Tisza képviselője azonnali kérdést kíván feltenni a pénzügyminiszternek. Hogyan garantálja a kormány a 10 milliárd eurós fejlesztési forrás tiszta, gyors és hatékony felhasználását címmel? Borsos Gabriella képviselőt illeti a szó, 2 perces időkeretben.
8: Köszönöm szépen. Tisztelt ház, tisztelt miniszter úr! Magyarország történetének egyik legnagyobb lehetősége előtt állunk. A most megnyíló 10 milliárd eurós forrás olyan gazdasági és társadalmi lehetőséget jelent, amely évtizedekre meghatározza hazánk jövőjét. Az előző kormány évekig képtelen volt ezt a pénzt elfogadtatni és hazahozni. Ezúton is szeretnénk megköszönni, hogy már választás után közvetlen első dolguk volt a tárgyalásokat megkezdeni, melynek eredményeként új fejezet nyílik meg hazánknak. A Tisza kormány legfőbb ígérete és kötelessége, hogy a magyar emberek pénzét pontosan, átláthatóan és a közjó érdekében használja fel. A választópolgárok joggal várják el tőlünk, hogy véget vessünk a korábbi korszakok átgondolatlan, pazarló, sokszor értelmetlen beruházásainak. Számtalan esettel találkozhattunk az elmúlt években, amikor nem a szakmaiság, az átgondolt és szükséges fejlesztések kaptak prioritást, hanem egy szűk kör hűségét támogatták. Hűbéri rendszereket építettek, irreális összegekből, megalomán, luxustorzulásokra költötték a magyar emberek, a magyar gazdaság pénzforrásait, miközben az egészséges piaci versenyt megszüntették az országban. Ebben a kérdésben nem ismerünk kompromisszumot az elmúlt évek rossz tapasztalatai során. Kérdezem tehát miniszter urat, hogyan biztosíthatjuk, hogy ez a hatalmas összeg valóban a magyar vállalkozásokat, a modern infrastruktúrát és a családok felemelkedését szolgálja. Köszönöm.
0: Köszönöm, képviselő asszony. Megadom a szót Kármán András miniszter úrnak 2 perces időkeretben.
9: Tisztelt elnök úr, köszönöm a szót. Tisztelt ház, tisztelt képviselő asszony. Múlt pénteken történelmi lépést tettünk. Az ECOFIN, az uniós pénzügyminiszterek tanácsa jóváhagyta a magyar helyreállítási és ellenálló képességi tervet. Ezzel az utolsó akadály is elhárult azelől, hogy a 10 milliárd eurós RRF forrás Magyarországra érkezzen. Ez jelentős lépés a magyar gazdaság beindítása érdekében és a költségvetés rendbetétele szempontjából. De mit is fog szolgálni ez a közel 3600 milliárd forintos összeg? Az első felhasználási terület, amit Vitézi Dávid miniszter úr egy másik hozzászólásában ma már említett, a közlekedés fejlesztés, azon belül is a kötött pályás elővárosi közlekedés modernizálása, új hévszerelvények beszerzése. Emellett a távolsági vasúti járműparkot is meg fogjuk újítani, ezért új intercity vonatokat is fogunk vásárolni. Az energiagazdálkodás területén fejlesztéseket indítunk a villamos energiahálózaton, hogy felkészítsük a rendszert a megújuló energiaforrások fogadására és a stabilabb ellátásra. A lakhatási válság megszüntetése érdekében nagyszabású bérlakásprogramot indítunk, hogy a magyar embereknek megfizethető lakossági lehetőséget biztosítsunk állami támogatással. Természetesen a kis- és középvállalkozásokat, akik a magyar gazdaság motorját jelenti, is támogatni fogjuk. Többek között olyan pályázatokkal, amely a versenyképességüket és a digitalizációs képességüket fogják növelni. Ennek egy speciális ágát jelentik a digitális átálláshoz kapcsolódó támogatási programok, nagyszabású európai projektek. Múlt pénteken tehát egy újabb nagy lépést tettünk a gazdaság beindítása és egy működő emberséges Magyarország megvalósítása érdekében.
0: A viszontválaszra megadom a szót egy perces időkeretben.
8: Miniszter úr, kérem, azzal kapcsolatban adjon még számunkra tájékoztatást, hogy a gazdaságra és beruházásokra gyakorolt pozitív hatásokon túl mit jelentenek ezek a források a 2026-os költségvetés szempontjából. Köszönöm.
0: Köszönöm, képviselő asszony. Viszont válasz illeti meg a minisztert, miniszter urat egy perces időkeretben.
9: Ezen 10 milliárd eurós kereten belül 6,5 milliárd euró vissza nem térítendő támogatás, míg további 3,5 milliárd euró rendkívül kedvező feltételű hitelként áll majd hazánk rendelkezésére. Mindahogyan azt egy múlt heti sajtótájékoztatón is elmondtam, a költségvetési leltár megállapította, kormányváltás és az uniós források hazahozatala nélkül az idei hiány a GDP 8,3%-a lett volna. Több mint kétszerese a parlament által elfogadott 3,7%-nak. E hiány csökkentéséhez tehát az RRF források érdemben fognak hozzájárulni. Az olcsó uniós forrás kiváltja a drágább piaci hitelfelvétel egy részét, csökkenti az államadósságot és leszorítja az államadósság kamatterheit. Ezen felül az RRF források közvetlenül a GDP 0,5%-ával csökkentik az idei eredményszemléletű hiányt. Így az EU megállapodás és az eddig intézkedések nyomán az idei hiány legalább a GDP 7,5%-ára fog csökkenni.
0: Köszönöm, miniszter úr. Tisztelt országgyűlés, most 16 óra 24 perckor áttérünk a kérdések tárgyalására. Tisztelt Országgyűlés, Szabadi István, a Mi Hazánk képviselője kérdést kíván feltenni a belügyminiszternek. Rendelkezik-e a rendvédelmi igazgatási alkalmazottak és a rendezik-e a rendvédelmi igazgatási és alkalmazottak munkavállalók bérét címmel? Szabadi István képviselőt illeti a szó két perces időkeretben.
10: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt elnök úr, tisztelt Országgyűlés! A rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban RIASZ foglalkoztatottak egy része évelején bruttó 400 ezer forint egyszeri juttatásban részesült, ugyanakkor a rendvédelmi szerveknél foglalkoztatott nem hivatásos munkavállalók nem kaptak az egyszeri juttatásból, ahogy a fegyverpénzből is kimaradtak, annak ellenére, hogy a szervezetek működésében közvetlen és nélkülözhetetlen feladatokat látnak el. A RIASZ-os alkalmazottak és munkavállalók utoljára 2019-ben részesültek béremelésben. Az azóta eltelt időszakban havi járandóságuk csak akkor emelkedett, ha nem ért el éppen az aktuális minimálbért, illetve a garantált bérminimum összegét. Mindez jelentős reálbércsökkenést eredményezett, hiszen közben a fogyasztói árak csak nem 60%-kal emelkedtek, rendkívül nehéz helyzetbe hozva őket. A teljes rendvédelmi szektor, beleértve a rendőrséget, a büntetés végrehajtási szervezetet és a katasztrófavédelmet, jelentős humán erőforrás hiánnyal küzd, ennek ellenére a RIASZ-os alkalmazottak és munkavállalók gyalázatosan alacsony keresettel rendelkeznek, illetményük 35 év szolgálati idő után is csak bruttó 4000 forinttal haladja meg a garantált bérminimum összegét. Gondolom, miniszter úr egyetért azzal, hogy ez egy méltatlan helyzet. Ezért kérem is szíves válaszát azzal kapcsolatban, hogy készülnek-e a RIASZ-os alkalmazottak és munkavállalók illetményének rendezésére, amennyiben igen, mikor és milyen mértékű emelésben részesülnek, terveznek-e bér felzárkóztatási programot a rendvédelmi szerveknél foglalkoztatott, nem hivatásos állomány helyzetének javítására, tekintettel arra, hogy semmilyen egyszerű juttatást nem kapnak. Várom szíves válaszát, köszönöm szépen.
0: Köszönöm, képviselő úr. Megadom a szót Posfai Gábor miniszter úrnak két perces időkeretben.
11: Tisztelt elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselő úr, összes köszönöm szépen a kérdését, nagyon fontos dolgot érintünk. Többször beszéltünk már arról, hogy de újra meg újra le kell szögeznünk, hogy az Orbán kormány öröksége a rendvédelem területén egészen méltatlan. A rendőrség óriási állományhiánnyal küzd, a rendvédelmi dolgozók alacsony bérért, méltatlan körülmények között dolgoznak. Ennek köszönhetően a rendvédelmi pálya nem vonzó ma a fiatalok számára. Én azt gondolom, hogy nem csak az ön által említett két állománycsoport esetében, hanem a teljes rendvédelem területén korrekcióra van szükség. Csak néhány számadat, hogy honnan indulunk. Ma a rendvédelem területén 8800 fő hiányzik, hogyha a teljes státuszt nézzük, státuszállományt. Budapesten közel 30%-a hiányzik az állománynak, Pest megyében 22% ez a szám. Úgyhogy akikre ön rákérdezett, ez 13000 főt érint, de azt gondolom, hogy a teljes rendvédelmi állományról kell beszélnünk, amikor bérkorrekcióról beszélünk. A Tisza kormány álláspontja egyértelmű ezekben a kérdésekben. Helyre fogjuk állítani a rendvédelem becsületét és tekintélyét, megújítjuk a bérrendszert, amely tisztességes és kiszámítható egzisztenciát biztosít minden rendvédelmi dolgozónak. Valódi életpályamodellt teremtünk, amely vonzóvá teszi a pályát a fiatalok számára is. Ennek első lépéseként a belügyi érdekegyeztető tanácsülésén közös munkára hívtam föl, kértem fel a munkavállalói érdekképviseleteket. Hangsúlyozni szeretném tehát, hogy minden állománycsoport bérét rendezni szeretnénk, mindenki nélkülözhetetlen hozzájárást nyújt a közbiztonság fenntartásában. A belügyminisztérium jelenleg vizsgálja a teljes rendvédelmi állomány, ezenből a kérdéses állománycsoportok bérfejlesztési lehetőségeit, annak mértékét és módját. Ennek keretében a korábbi javaslatokat is elővesszük, a mostani bértárgyalás elemeit pedig be fogjuk építeni a végleges javaslatba. Nyár végéig várható, hogy konkrét tervekkel jövünk, ekkor tudunk konkrét számokról beszélni, melyben a honvédelmi tárcával is folyamatosan egyeztetünk. Köszönöm szépen!
0: Köszönöm, miniszter úr! Tisztelt Országgyűlés! Bárkányi Bence, a Tisza képviselője, kérdést kíván feltenni a vidék és településfejlesztési miniszternek. Milyen lehetőséget biztosítanak a vidék fejlesztésére a közelmúltban felszabadított uniós források címmel? Bárkányi Bence képviselőt illeti a szó 2 perces időkeretben.
12: Köszönöm a szót, elnök úr! Tisztelt ház, tisztelt miniszterasszony! Magyar Péter miniszterelnök úr május 29-én Brüsszelben jelentette be, hogy 16,4 milliárd eurónyi, mintegy 6000 milliárd forintnyi uniós forrás felszabadításáról állapodtak meg Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével. A kormány így rövid idő alatt elérte, amit az Orbán kormánynak évek alatt sem sikerült, hogy Magyarország visszakerüljön az európai bizalmi pályára. A korrupció ellenes és jogállamisági vállalások nyomán megnyílt az út a magyar embereknek és a magyar vállalkozásoknak járó uniós források előtt. Fontos hangsúlyozni, hogy Magyarország nem kedvezményt kap, hanem hozzáférhet azokhoz a fejlesztési pénzekhez, amelyekre a magyar emberek, önkormányzatok, vállalkozások és intézmények számítanak. A felszabadított források a magyar gazdaság élénkítését, a beruházások újraindítását, a közszolgáltatások megerősítését, valamint a magyar kis- és középvállalkozások versenyképességét szolgálják. Tisztelt miniszterasszony, számomra is, ahogy miniszterasszony számára is nagyon fontos a vidék, a vidéki élet. A kampány során, ahogy választókerületeinket jártuk, szembesülhettünk az Orbán kormány vidéki Magyarországával. Használhatatlan utak, előregedett vízhálózatok, elnéptelenedett falvak, munkahelyek hiánya, nem létező egészségügyi intézmények. Míg a politikai elit pedig arcátlan luxizást folytatott, addig a magyar társadalomban tovább súlyosbodott a megélhetési válság. Ennek felszámolását kérték kétségbe esetten a választók, és mi, tiszás képviselők, erre tettünk ígéretet. Igyekszünk olyan vidéket létrehozni, ahol jó élni, jó gyermeket nevelni, jó vállalkozni. Ehhez viszont elengedhetetlenek a korábban említett uniós források. Hisszük, hogy a pénzek segítségével megalapozhatjuk Magyarország újjáépítését, közszolgáltatásaink helyreállítását, a magyar kis- és középvállalkozások versenyképességének erősítését. Tisztelt miniszterasszony, az elhangzottakkal kapcsolatban szeretném kérdezni, milyen lehetőséget biztosítanak a vidék fejlesztésére a közelmúltban felszabadított uniós források. Megtisztelő válaszát előre is köszönöm.
0: Keretben.
13: A szót tisztelt elnök úr, tisztelt képviselő úr, tisztelt ház. A Tisza kormány a megalakulása óta egy pillanatra sem állt le, folyamatos, megfeszített tempóban dolgozunk azért, hogy az uniós források végre megérkezzenek Magyarországra. Visszaszerezzük a vidéknek a pénzt, amit a Fidesz miatt elveszített. Néhány példát említenék. 1,6 milliárd euróból fejlődhetnek a magyar települések a TOP Plus programnak köszönhetően. Megújulhatnak az utak és a szolgáltatások, helyi gazdaságélénkítő beruházások által új munkalehetőségek jönnek létre, így a családoknak nem kell elköltözniük. Terveink szerint 1,3 milliárd euró fordítható majd a közlekedés fejlesztésére. A környezetre és a fenntarthatóságra szintén 1,3 milliárd eurónyi forrás segítheti a települések energetikai korszerűsítését. Mi megígértük, és meg is csináltuk. Kevesebb, mint két hónap alatt átalakítottuk a helyreállítási tervet, amelyet a múlt héten elfogadásra került. Rég nem látott fejlesztési forrást biztosítva a magyar vidék számára. 3600 milliárd forintról beszélünk, ami történelmi lehetőség az országnak. A lakhatási, energetikai programok megjelennek vidéki városainkban, falvainkban. Az RRF-ből finanszírozott vasúti szerelvények a vidéki lakosok életét teszik könnyebbé, és vidék felsőoktatási fejlesztései a fiataloknak nyújtanak jobb lehetőséget, biztos jövőt. Ezért a célért érdemes dolgozni. Ezzel bíztak meg minket a magyar emberek április 12-én. És ehhez olyan történelmi felhatalmazást, akkora többséget biztosítottak, ami lehetővé teszi, hogy ezeket a forrásokat hazahozzuk. Még annak ellenére is, hogy az ellenzék következetesen nemet mond az uniós támogatásokra, amikor nem szavazza meg a visszaszerzésükhöz szükséges törvényjavaslatokat. Köszönöm a figyelmet.
0: Köszönöm, miniszterasszony. Tisztelt Országgyűlés, Szabadi István, a Mi Hazánk képviselője kérdést kíván feltenni az egészségügyi miniszternek. Hogyan tervezik felszámolni a kórházi adósságokat címmel? Szabadi István képviselő urat illeti a szó, két perces időkeretben.
10: Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt Országgyűlés, tisztelt ház. Az egészségügyi rendszer gyakorlatilag a rendszerváltás óta alul finanszírozott, amivel szintén nem mondok újat a tisztelt házban. A kórházak adóssága minden évben újra termelődik. A magyar állam GDP arányosan a régiós viszonylatban is keveset fordít az egészségügyre. Ehhez járul hozzá, hogy a magyar emberek egészségi állapota rossz. Nincs mit ezen szépíteni, ezt így ki kell mondani. Ebből a finanszírozásból az ellátásukat pedig nem lehet a szükséges szinten tartani. Takács Péter volt államtitkár úr szerint az eladósodás kódolva van az állami egészségügyben, de nem tettek semmit. Ki mondja, de nem tettek semmit, hogy ez megoldásra kerüljön. Bár a 2025-ös költségvetésben 150 milliárd forint többletforrás biztosítottak az adósság finanszírozására, tavaly év végére 95,5 milliárd forintos tartozás halmozódott fel ennek ellenére. Idén pedig újabb 80 milliárd forinttal kellett kiegészíteni a betegek kezelésére felhasználható keretet. A teljes kórházi adósságállomány május végén így is 42,1 milliárd forintot tett ki, ami szintén kormányzati beavatkozást igényel, tehát feneketlen kútról beszélünk, és nem oldódik meg a probléma. Sajtóhírek szerint az Országos Kórházi Főigazgatóságon folyamatban van az egészségügyi ellátás valós költségeinek a felmérése, melynek keretében részletesen vizsgálják, hogy egy-egy beteg ellátása pontosan mennyibe kerül az intézményekben. Emellett miniszter úrnak augusztus 15-éig kell részletes tervet kidolgoznia a várólisták csökkentésére. Ezért kérdezem miniszter urat, hogy a valós költségek felmérésével mikor készülnek el, a vizsgálat eredményét nyilvánosan közzéteszik-e, a kórházi adósságok újratermelődését hogyan tervezik megállítani, átalakítják-e az egészségügy finanszírozási rendszerét, a várólisták csökkentésébe tervezik-e a magánszolgáltatók bevonását a felülvizsgált OEP finanszírozás terhére. Várom szíves válaszát, köszönöm.
0: Köszönöm, képviselő úr. Megadom a szót dr. Hegedűs Zsolt miniszter úrnak két perces időkeretben.
14: Tisztelt elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselő úr, mint köztudottan kettős magyar-angol állampolgár, hadd válaszoljak erre a kérdésre, illetve hadd mondjam el, hogy a Magyar Nemzeti Levéltár besorolása szerint 13 aradi vértanú közül 4 magyar, 4 német, 2 örmény, 1 osztrák, 1 horvát és 1 szerb származású volt. Mindegyik magyar honvédség tisztjeként a magyar szabadságért harcolt. Hogy ki a magyar, én úgy gondolom a tettek határozzák meg, nem a szavak vagy éppen az útlevél szíve. A válaszára, kérdésre válaszul, igen, nemzetgazdasági teljesítményét messze alulmúló mértékben került forrás az egészségügybe. Az önök újságában a Magyar Jelenben hamis vádak jelentek meg, hogy én eltitkolom a kettős állampolgáromat, használják a Google-t, és legyenek szívesek, ne hazudjanak a Mi Hazánk újságába, se ott, se más.

0: most 10 pilot kórházban nézik az esetszintű ráfordítási adatokat, ezeket abszolút transzparensen be fogjuk mutatni, valós értéken fogunk finanszírozni, értékalapú finanszírozást fogunk létrehozni, ösztönzőket vezetünk be, és az Országos Egészségügyi Pénztár biztosítóként fog működni, nem pedig csak kifizetőhelyként. Köszönöm szépen!
1: Köszönöm, miniszter úr! Tisztelt Országgyűlés! Molnár Zoltán a Tisza képviselője kérdést kíván feltenni a közlekedési és beruházási miniszternek. Mire számíthatnak a vonattal közlekedők a nyári időszakban címmel? Molnár Zoltán képviselőt illeti a szó 2 perces időkeretben.
2: Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim, tisztelt államtitkár úr. Mindenki, aki az elmúlt években, évtizedekben Magyarországon vonattal közlekedett, pontosan tudja, hogy a MÁV nincs jó állapotban. A magyar vasút problémái nem az egyik napról a másikra alakultak ki, de az elmúlt 16 év, és annak különösen az utolsó 4 éve, Lázár János miniszteri álmokfutása a hazai vonatközlekedés legsötétebb korszakát hozta el. Az Orbán kormányok rossz gazdái voltak a MÁV-nak, a források folyamatos megvonása, a fejlesztések látványos leállítása, a beruházások lesöprése, a mellékvonalak bezárása, valamint az új korszerű szerelvények beszerzése helyett sokszor megbízhatatlan, olykor kigyulladó mozdonyok forgalomba állítása mind ugyanabba az irányba mutattak, a magyar vasút rendszer szintű leépüléséhez. Ezek együttesen annak beismerései, hogy az állam hosszú éveken át nem volt képes méltó szolgáltatást biztosítani a vasúton közlekedő magyar embereknek. Különösen aggasztó mindez a nyári időszakban, hiszen a nyár évről évre komoly próbatételt jelent a hazai vasúti közlekedés számára. Az extrém hőingadozások, a műszaki meghibásodások gyakoribbá válása, a kiemelt turisztikai vonalakon jelentkező többletforgalom, valamint az esetleges havária helyzetek kezelése mind olyan kihívások, amelyekre a MÁV-nak és a minisztériumnak időben és érdemben kell felkészülnie. Tisztelt államtitkár úr, a fentiek alapján kérdezem, milyen állapotban van a jelenlegi hazai vasúti közlekedés, különösen a MÁV járműállománya, pályahálózata és utastájékoztatási rendszere? Milyen konkrét intézkedésekkel készül a minisztérium és a MÁV a nyári időszak megnövekedett vasúti forgalmára? Milyen intézkedéseket terveznek annak érdekében, hogy a kiemelt nyári útvonalakon, különösen a Balaton és más turisztikai célpontok felé kiszámíthatóbb, biztonságosabb és méltóbb szolgáltatást kapjanak az utasok? Megtisztelő válaszat erről, és köszönöm.
1: Köszönöm, képviselő úr. Megadom a szót Tárkenyi Zsolt államtitkár úrnak 2 perces időkeretben.
3: Tisztelt elnök úr, tisztelt ház, köszönöm a szót, tisztelt képviselőtársam. Hetente nagyjából 5-600 kilométert vonattal utazva egészen pontos képen van Lázár János hátrahagyott pusztításából és örökségéből, de köszönöm, hogy emlékeztetett. Amit csodát tenni nem tudunk, de amit el tudtunk végezni ezen a nyáron, azt ismertetném röviden. Ugye egyrészt az Osztrák Vasúttársaságtól 10 jó állapotban levő Intercity kocsit, első és másodosztályút bérelt a MÁV. Ezeken jól működik a klíma, magam is teszteltem a Balaton északi partján a múlt héten. Mindenkinek javaslom, hogy autó helyett vonattal próbálja ki a balatoni utazást. Annál is inkább, mivel az elmúlt évekhez hasonlóan a kelet-magyarországi régióból, minden nagyvárosból vannak közvetlen vonatok a Balaton térségébe. A menetrendi stabilitást úgy igyekszünk elérni, hogy a nagyon hosszú útvonalakat fixáltuk, tehát a kék hullám Intercity a Balaton északi partján Budapest és Tapolca között közlekedik, míg a Balaton Intercity 2 óránként továbbra is a déli pályaudvarról Keszthelyre, illetve Flirt motorvonatokat is indítunk az elmúlt évekhez hasonlóan, viszont most már megnövekedett számban a Balaton térségében, mindkét partra, északra és délre is. Ugye ezek között vannak az emeletes KISZ vonatok is, ezek nagyon kényelmesek, ezeket expresszként használjuk. A vonatoknak a menetrendje, ahogy azt Vitézi miniszter úr nemrégiben kifejtette, a vonatinfo alkalmazáson újra ellenőrizhető, tehát az esetleges késésekről azonnal értesülhetnek az utasok, nem fogunk titkolózni, nem az a policing, mint Lázár Jánosnak, hogy ha eltitkoljuk a késést, akkor az nincs is. Kerékpárszállítás most már minden vonaton elérhető a Balaton térségébe, az északi partra közlekedő vonatokon is elérhető az Intercity-ken bisztrószolgáltatás. Mindenkinek javaslom, hogy próbálja ki, ugyanis az étkező kocsikban meleg ételek, hideg italok és kedves személyzet várja az utasokat. 41 Balaton

0: balatoni...
1: Képviselő úr, lejárt a két
0: igen, perc. Akkor egy utolsó mondat, még 41 balatoni állomáson, illetve Székesfehérváron és Kelenföldön is az úgynevezett peron szektorálás segíti a gyorsabb utascserét. Ezekkel az azonnali intézkedésekkel igyekszünk komfortosabbá tenni mindenki utazását. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.
1: Köszönöm, államtitkár úr. Tisztelt Országgyűlés, Szabadi István a Mi Hazánk képviselője kérdést kíván feltenni az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszternek. Engedélyezik-e az ökológiai halászatot a halászok számára címmel? Szabadi István képviselőt illeti a szó, két perces időkeretben.
2: Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt Országgyűlés. A természetes vízi kereskedelmi célú halászat megszüntetésével a halászat, mint szakma, és ez egy ősi szakma, megsemmisült. A halászok tudása és gyakorlata veszendőbe megy, pedig az inváziós halfajok halászatához szüksége van rájuk. Sajnos ezt a Fidesz kormány, Fidesz-KDNP kormány egy az egybe úgy, ahogy van, megszüntette. A döntés következtében csaknem 250 halász egyik napról a másikra munka és megélhetés nélkül maradt. Amhoz a halasítás arányában cégeknek adott kártalanítást, miközben az őstermelői tevékenységi formába belekényszerített halászok egy fillért sem kaptak, ez is egy kivizsgálást igényel. Természetes vizeink őshonos halfaunájának helyreállítása csak az inváziós idegen honos fajok visszaszorítása után lehetséges. 2016 óta nagyságrendileg 200 tonna busa nem került kifogásra, ami mostanában óriási problémákat okoz, ugyanis minél több a busa, annál kevesebb a többi hal. A feladatot a magyar államtól forrásbiztosítás mellett a MOHOSZ vállalta át, amit döntően horgász szervezetei útján gyakorol. Valójában azonban halgazdálkodás helyett kereskedelmi haltelepítések történtek különböző érdekek mentén. Úgy gondolom, hogy ennek a támogatásnak is a kivizsgálása nagyon időszerű lenne, hogy hova is tűnt és mire lett elköltve az a rengeteg pénz, ami a MOHOSZ-hoz került. Mivel az ökológiai célú szelektív halászatot a horgászok nem látják el, a busa inváziót csak a halászok tudják megállítani, akik ehhez több évtizedes tapasztalattal és szükséges eszközparkkal rendelkeznek, akiket nagyon méltatlanul kizártak ebből a világból. Kérem, tisztelt államtitkár asszony válaszát azzal kapcsolatban, hogy a halászati hatóság kötelezni fogja a halgazdálkodásra jogosultat az ökológiai halászat elvégzésére, az invazív halfajok gyérítése érdekében engedélyezik-e majd a halászok számára, hogy újra műveljék a szakmájukat, illetve tervezik-e a halászok kártalanítását. Várom szíves válaszát. Köszönöm.
1: Köszönöm, képviselő úr. Megadom a szót dr. Árvai Nikolett államtitkár asszonynak két perces időkeretben.
3: Köszönöm. Tisztelt elnök úr, tisztelt Országgyűlés, tisztelt képviselő úr. A halgazdálkodásért felelős szervezetnek, például egy horgászegyesületnek vagy a halgazdálkodónak kötelessége figyelni, hogy vannak-e a vízben olyan nem őshonos, invazív fajok, amelyek veszélyeztetik a helyi állományt. Fel kell mérnie ezek számát, és szükség esetén intézkednie kell az állományuk csökkentése érdekében. Ezt a halgazdálkodásról és a halvédelméről szóló törvény írja elő. Ha a halgazdálkodó ezt nem teszi meg, a hatóság kötelezheti arra, hogy saját maga végezze el, vagy végeztesse el a szükséges felmérést és a védekezést. A hatóság akkor kötelezheti a halgazdálkodót az invazív halfajok visszaszorítására, ha azok olyan nagy számban vannak jelen, hogy jelentős károkat okozhatnak a vízi élővilágban. Ilyen eset lehet például, amikor a busák vagy a törpeharcsák tömegesen elszaporodnak egy 200 hektárnál nagyobb állóvízben, vagy egy 20 kilométernél hosszabb folyószakaszon. A gyakorlatban azonban sok helyen nincs szükség hatósági kötelezésre, mert a halgazdálkodók maguktól is rendszeresen végzik ezeknek a fajoknak a gyérítését. Természetes vizeink kereskedelmi célú halászatára általánosságban 2017 óta nincs lehetőség, ugyanakkor az ökológiai célú szelektív halászat továbbra is végezhető tevékenység maradt. Ez utóbbi alapvetően az őshonos halaink állományának védelmét célozza, de az inváziós halfajok így kifogott egyedei jogszerűen értékesíthetők is, ami a szelekciós halászat költségeit csökkenti. Az ökológiai célú szelektív halászat elvégzése érdekében a korábban kereskedelmi célú halászattal foglalkozó halászattal foglalkozó halászok is foglalkoztathatóak az adott vízterület halgazdálkodásra jogosultja által. Köszönöm a figyelmet.
1: Köszönöm, államtitkár asszony. Tisztelt Országgyűlés. A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitájával folytatjuk a munkánkat. Az ülés vezetését átadom Forsthofer Ágnes elnök asszonynak.

0: Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a Magyarország alaptörvényének 17. módosításáról szóló előterjesztéshez benyújtott bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája. A kormány előterjesztés téper 324-es számon a parlamenti informatikai hálózaton elérhető. Bejelentem, hogy az előterjesztést nemzetiségi napirendi pontként tárgyalja az Országgyűlés. Tisztelt Országgyűlés! A vitában elsőként a Törvényalkotási Bizottság álláspontjának ismertetésére kerül sor. Megadom a szót dr. Bilisics Zitának, a bizottság előadójának 15 perces időkeretben.
1: Köszönöm szépen, elnök asszony! Tisztelt Országgyűlés! A Törvényalkotási Bizottság a 2026. július 9. napon megtartott ülésén a házszabály 46. szakasza alapján sürgős eljárás keretében megtárgyalta a Magyarország alaptörvényének 17. módosítása címmel benyújtott T/324-es számú javaslatot. A Törvényalkotási Bizottság által tárgyalt háttéranyagban szerepelt a Magyarországi Nemzetiségek Bizottsága által benyújtott kétpontos, részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslata. A módosító javaslat szerint az alapvető jogok biztosának két helyettese részére önálló kezdeményezési jogot kellene biztosítani. A jövő nemzedékek érdekeinek védelmét, illetve a nemzetiségek jogi helyzetét érintő kérdésben bármikor felléphessenek, hatékony intézkedést tehessenek. A javaslat ezért alaptörvényi szinten rögzítené, hogy a biztos helyettesek az alaptörvény által nevesített tevékenységi körükben önállóan járnak el, illetve az Alkotmánybíróság eljárását kezdeményezhetik. Továbbá önálló helyettesi feladatkörként rögzítené az országgyűlési beszámolás kötelezettségét is, és azt, hogy a biztos helyettesek alapjogvédelmi eljárását bárki kezdeményezheti. A kormány a fenti javaslattal politikailag egyetértett, de a jelenlegi alaptörvény módosításban nem támogatta a felvételét, mivel érdemi társadalmi egyeztetésnek kell megelőzni az ombudsmani rendszer átalakítását. A kormánypárt szerint a jövőbeni alkotmányozási folyamat során meg kell vizsgálni ezt a kérdéskört. Erre tekintettel a háttéranyagot a Törvényalkotási Bizottság 0 igen, 14 nem szavazattal és tartózkodás nélkül nem támogatta. Emellett a javaslathoz a bizottság kormánypárti tagjai 10 pont terjedelemben nyújtottak be egyes hivatkozási számon módosítási szándékot. Ebből 3 módosító javaslat az önálló szabályozó szervek alaptörvényi jogállását érintette. Az önálló szabályozási szervek alaptörvényben foglalt meghatározásának hatályon kívül helyezése nem sürgető, és alaposabb előkészítést igényel. Az új alkotmány előkészítése során részletesen meg kell vizsgálni az alkotmányos jogállásukat, tehát a módosító értelmében az önálló szabályozó szervekre vonatkozó szabályok továbbra is sarkalatos törvények maradnak. Az alaptörvény létrehozza a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt. A módosító javaslat azonban pontosítja a hivatal tevékenységét az alaptörvény közpénzügyi fejezetében alkalmazott terminológiával összhangban. Ennek megfelelően az alaptörvény kimondja: a közvagyon védelme, valamint a jogellenesen kezelt vagy felhasznált közvagyon felkutatásának és visszaszerzésének érdekében Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal működik. A módosító javaslat jogtechnikai pontosítást alkalmaz az Alkotmánybíróság tagjainak megbízatására vonatkozóan. Egyértelművé teszi, hogy az alaptörvény módosításának hatályba lépésekor a 70. életévüket már betöltött, hivatalban lévő alkotmánybírák megbízatása megszűnik. Emellett megszűnik azon alkotmánybírák megbízatása is, akik a javaslat hatályba lépését követően töltik majd be a 70. életévüket. Az államszervezet demokratikus működésének helyreállítása szükségessé teszi a sarkalatos törvények körének felülvizsgálatát is. Jelenleg az alaptörvény 36 tárkörben ír elő sarkalatos törvényi szabályozást. A módosító javaslat indokoltnak tartja az eredeti előterjesztéshez képest megtartani a termőföld, erdők megszerzésére és hasznosítására, az integrált mezőgazdasági termelés szervezésre, családi gazdaságokra, továbbá a mezőgazdasági üzemekre vonatkozóan sarkalatos törvényben foglalt szabályokat. Úgy szintén a nemzeti vagyon az állam kizárólagos tulajdonának, kizárólagos gazdasági tevékenységének és a kiemelt jelentőségű nemzeti vagyon körének sarkalatos törvényben történő szabályozását is szemben az eredeti javaslattal. A módosító javaslat továbbá biztosítja az országgyűlési őrség megszűnésére a megfelelő felkészülési időt. Így ennek érdekében a hatályon kívül helyező rendelkezések 2026. október 1-én lépnének hatályba. S végül a módosító javaslatból egy nyelvhelyességi pontosítás is volt. A T/324 számú javaslat kapcsán nem érkezett a Törvényalkotó Bizottsághoz ellenzéki módosító indítvány. Végezetül tájékoztatom a tisztelt országgyűlést, hogy az összegző jelentést és az összegző módosító javaslatot a Törvényalkotási Bizottság a házszabály 46. szakasz 5-ös és 7-es bekezdése alapján 14 igen szavazattal, 0 nem ellenében és tartózkodás nélkül fogadta el. Ezért kérem a tisztelt képviselőtársaimat, hogy a zárószavazáson támogassák Magyarország alaptörvényének 17. módosítására irányuló javaslat elfogadását. A Törvényalkotási Bizottság nevében köszönöm szíves figyelmüket.
0: Tisztelt országgyűlés, megkérdezem, az előterjesztőt kívánne felszólalni. Mielőtt megadnám a szót, felhívom figyelmét Töröcsikné dr. Görög Márta miniszterasszonynak, hogy a vitában történő felszólalására és az esetleges zárszó ismertetésére összesen 15 perces időkeret áll rendelkezésére. Parancsoljon, megadom a szót.
2: Tisztelt elnökasszony, tisztelt országgyűlés! A múlt heti általános vita során mind az expozéba, mind pedig azt követően valamennyi felszólalásra adott válaszomban részletesen megjelenítettem a javaslat célját, alkotmányos indokait. Ez nem volt más, mint az, hogy ahhoz, hogy az államszervezet ismét a hatalommegosztás, az alkotmányos felelősség, a demokratikus legitimáció és a jogállamiság elvei szerint működjön, elengedhetetlen az alaptörvénynek azon módosítása is, ami helyreállítja demokratikus működés alkotmányos alapvető feltételeit. Azt már rögzítettük, hogy ez a módosítás, ez nem új alkotmány, ez egy első és nagyon fontos, szükséges és arányos lépés ahhoz, hogy az alkotmányos demokrácia helyreállításában tovább tudjunk lépni, és meg tudjuk nyitni az utat, és később pedig felkészüljünk egy inkluzív alkotmányzási folyamatra. A részletes vita során számos politikai, alkotmányjogi és kodifikációs elképzelés, illetőleg észrevétel hangzott el. A múlt heti vita azt gondolom jól példázza, hogy meghallgatjuk mindenkinek és a másoknak a szakmai véleményét, érvelését, és az alkotmányozás akkor tölti be a rendeltetését, ha képes befogadni a megalapozott szakmai érveket, és hogyha a vita eredményeként jobb, pontosabb és koherensebb norma szöveg az, ami születik. Ennek megfelelően a kormány több ponton is támogatja a Törvényalkotási Bizottság módosító javaslatát. Mielőtt azonban ezekre az egyes pontokra részletesen szakmai indokokkal alátámasztva rátérnék, szeretném hangsúlyozni, hogy ezek a bizottsági módosító javaslatok alapjaiban nem módosítják és nem változtatják meg az alaptörvény 17-es módosításának az alapvető alkotmányos koncepcióját, ami nem más, mint a jogállami helyreállítás célja, a bírói függetlenség megerősítése, az alkotmánybíróság alkotmányos szerepének helyreállítása, a közvagyon fokozott védelme, valamint a demokratikus jogalkotás tényleges feltételeinek a megteremtése. Tisztelt Ház! A Törvényalkotási Bizottság első módosítása a kúria elnökének visszahívására vonatkozó rendelkezés pontosítja. Ezt a pontosítást a kormány támogatja. A javaslat eredeti célja is az volt, hogy a bírói önigazgatás minél nagyobb szerepet tudjon játszani, mind a kúria, mind pedig az OBH elnöke megválasztása vonatkozásában. Ugyancsak támogatja a kormány a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalra vonatkozó módosítást, hiszen a közvagyon alkotmányos védelme nem merülhet ki abban, hogy az állam fellép a jogellenesen felhasznált közvagyommal szemben, hiszen a közvagyon sérelme akkor is bekövetkezhet, amikor azt jogellenesen költik el, és emellett akkor is, hogyha ezt jogellenesen kezelik. A bizottság emellett több átmeneti rendelkezést is pontosított, ezek közül ki szeretném emelni az Alkotmánybíróság tagjaira vonatkozó szabályt, amely egyértelműen világossá teszi, hogy 70. életévüket a módosítás hatályba lépését követően betöltő alkotmánybírákra is alkalmazni kell. Az önálló szabályozó szervekre vonatkozó sajátos, és egyébként, ahogy azt már itt az általános vita egyes felszólalásaihoz kapcsolódóan hozzászólásomban megjelenítettem, indokolatlan alaptörvényi szabályozás tekintetében a kormány eredeti javaslata abból indult ki, hogy ezeknek az önálló szabályozó szerveknek a jogállásának az alaptörvényi rögzítése és annak az autonóm államigazgatási szervektől elkülönülő alaptörvényi jogállása teljesen ellentmond a demokratikus legitimáció, a felelősség, az elszámoltathatóság és a jogbiztonság alapelveinek, az ilyen típusú szabályozó szerveknek az alaptörvényi intézménye ebben a formájában teljesen új jelenség a magyar alkotmányfejlődésben és visszaélésszerű jogalkalmazáshoz vezetett számos területen. A rendszerváltáskor ezt a jogintézményt nem is ismertük, és egyébként pedig az európai alkotmányos rendszerek túlnyomó többsége sem alkalmazza. Az, hogy egy adott feladatot minisztérium, hatóság, autonóm államigazgatási szerv vagy más közigazgatási szerv lát el, ez elsősorban szakpolitikai, közigazgatási, igazgatás szervezési kérdés, amelynek tényleges eldöntése a demokratikus törvényhozás feladata. Éppen ezért a kormány a 17-es eredeti módosító javaslatában úgy ítélte meg, hogy az önálló szabályozó szervek alkotmányos szintű szabályozása szükségtelenül széles körben enged kivételt ezen demokratikus legitimáció követelménye alól. Az indokolás is erre mutatott rá, e szervek önálló alaptörvényi szabályozása olyan kivételt teremt, amely feladataikra tekintette általánosságban nem igazolható. Hiszen nem alakítható ki egy olyan alkotmányos szabályozás, amelyben az alkotmányosan és általánosan kötelező magatartási szabályok megalkotására jogosult szervek körét nem maga az alaptörvény, hanem a sarkallatos törvény határozza meg. A jogalkotói hatáskörök telepítése az az alkotmányozó hatalom kizárólagos felelőssége, hiszen ez határozza meg, hogy mely állami szervek azok, amelyek egyébként normatív közhatalommal rendelkeznek. Az elmúlt évek tapasztalatai ráadásul azt is mutatták, hogy az önálló szabályozó szervek alkotmányos státusza nem minden esetben a szakmai autonómiát erősítette, egyes esetekben éppen ellenkezőleg hozzájárult ahhoz, hogy e szervek a demokratikus felelősségi rendszerből részben kivonják magukat. A részletes vita ugyanakkor rámutatott arra is, hogy az alaptörvény jelenlegi szerkezetében az önálló szabályzó szervekre vonatkozó rendelkezések számos más alkotmányos szabállyal állnak összefüggésben. A szabályozás az elmúlt másfél évtized során egy sajátos, összetett rendszerré vált. Ennek megbontása nem kizárólag és jelenleg nem elsősorban alkotmányos szabályozási kérdés. Jelenleg nem időszerű. Az alkotmányos szabályozás újra gondolása az új alkotmány rendszerében, ahogy az a TAB módosító javaslat során is elhangzott, újra gondolható. Tisztelt Ház! Szeretnék kitérni egy másik, a vita során többször felmerült kérdésre, a sarkalatos törvények szerepére is. A múlt hét során több alkalommal érintette több felszólalás a sarkalatos törvények körét. A sarkalatos törvények intézménye a magyar alkotmányokban kivételes szabályozási forma, nem jelentheti azt, hogy minden fontos közpolitikai kérdés kétharmados kötöttség alá kerüljön. Alkotmányos alapelv, hogy az alkotmány az alapvető értékeket és garanciákat rögzíti, még a részletszabályok kialakítása a választópolgárok felhatalmazásával rendelkező törvényhozás feladata. A részletszabályoknak viszont alkalmazkodniuk kell a társadalmi, gazdasági, illetőleg a környezeti változásokhoz. Különösen igaz ez azokon a területeken, amely területek múlt hét folyamán elhangzottak, mind a nemzeti vagyon, mind pedig a termőfölddel kapcsolatos szabályozás. Hiszen ezek olyan dinamikusan változó tárgykörök, amelyekben a demokratikusan megválasztott parlamentnek képesnek kell lennie arra, hogy a magyar emberek, a magyar gazdák, a helyi közösségek és a nemzetgazdaság érdekeinek megfelelően alakítsa a szabályozást. A kormány ezért már a 17. módosítással megkezdte ezeknek a sarkalatos tárgyköröknek a felülvizsgálatát, különösen azokét, amelyek csak az elmúlt évek alkotmánymódosításai során váltak sarkalatos törvényekké. Ennek célja nem más, mint az alkotmányos garanciák gyengítése, hanem a demokratikus jogalkotás indokolatlan korlátainak a lebontása. Az alaptörvény jelenlegi rendszerében a sarkalatosság nem a legfontosabb alkotmányos intézményeinket védte, hanem az általános szakpolitikai megfontolásokat. A kormány megítélése szerint egyes konkrét tárgykörök sarkalatos jellegének megszüntetése önmagában nem sürgető körülmény. A kormány javaslatának elsődleges célja az volt, hogy a józan logika mentén a sarkalatosság alkalmazását jelentős mértékben mérsékelje. Ez az alaptörvény 17. módosításával mindenféleképpen tud teljesülni. A kormány mindemellett elfogadja ezt a megközelítést, és éppen ezért ezen indokokra is tekintette a Törvényalkotási Bizottság módosító javaslatát támogatni tudja. Tisztelt Országgyűlés! A Törvényalkotási Bizottság módosító javaslata összességében, ahogy az elején mondtam, nem megváltoztatja, hanem megerősíti az alaptörvény 17. módosításának a koncepcióját. Pontosabbá teszi a bírói önigazgatás szabályait, kiszélesíti a közvagyon alkotmányos védelmét, egyértelművé teszi az átmeneti rendelkezések alkalmazását, és olyan kodifikációs korrekciókat hajt végre, amelyek a jogbiztonságot szolgálják. A kormány meggyőződése szerint a jogállami helyreállítás csakis és kizárólag akkor lehet sikeres, ha egyszerre érvényesül a demokratikus legitimáció, az alkotmányos önkorlátozás és a felelős jogalkotás. Ez a módosítás is ezt a célt szolgálja, éppen ezért kérem a tisztelt Országgyűlést, hogy a Törvényalkotási Bizottság módosító javaslatait támogatni szíveskedjék. Köszönöm szépen!
0: Tisztelt miniszter asszony, a vitában történő további hozzászólására és a zárszó elmondására 4 perc 10 másodperc áll rendelkezésére. Tisztelt Országgyűlés, megadom a szót Tóth Norbertnek, a kijelölt igazságügyi és alkotmányügyi bizottság előadójának, 3 perces időkeretben parancsoljon.
3: Köszönöm a szót, tisztelt elnök asszony, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársak. Az igazságügyi és alkotmányügyi bizottság 2026. július 8-án tartott ülésén kijelölt bizottságként lefolytatta Magyarország alaptörvényének 17. módosítási címmel benyújtott TPER 324-es számú javaslat részletes vitáját. A bizottság ennek részeként megállapította, hogy a javaslat megfelel a házszabály 44. szakasz első bekezdés alapján támasztott követelményeknek, azaz az alaptörvényből eredő tartalmi és formai követelményeknek, illeszkedik a jogrendszer egységébe, megfelel a nemzetközi jogból és az Európai Uniós jogból eredő kötelezettségeknek és a jogalkotás szakmai követelményeinek. A bizottság hosszas, felfokozott hangulatú vitában részletesen megvitatta a javaslatot, és sajnálattal vette tudomásul, hogy ebben csak a TISZA és egyetlen ellenzéki frakció, a Mi Hazánk képviselői kívántak részt venni. A bizottság elismerte a Nemzetiségi Bizottságnak az alaptörvény megváltoztatására irányuló szándékát, amelyben az ombudsman helyettesek nagyobb fokú önállóságát és a nemzetiségi listákról történő választás módosítását kezdeményezik. Mind a bizottság, mind az előterjesztő kormány megköszönte a jobbító szándékú javaslatot, amelyet jelen javaslat tárgyalása során nem tud befogadni, azonban bátorította a nemzetiségi szószólókat és a nemzetiségeket, hogy a jövőbeni alkotmányozási és választási reform folyamatokba kapcsolódjanak be, és fogalmazzák meg javaslataikat. A bizottsági vita egyik kulcskérdése az országgyűlési képviselői mandátum 12 éves időtartamban való meghatározása volt. A bizottság elismerte, hogy a javaslatban megfogalmazottak fontos, arányos és az uniós jogrendszerbe illeszkedő változtatásokat jelentenek. Ennek egyetlen és világos célja, hogy az elmúlt rendszer során kialakult óriási hatalomkoncentrációt lebontsuk, így az új társadalmi tapasztalatok becsatornázásával a demokratikus párbeszéd folyamatos megújulását érhetjük el. A javaslat illeszkedik az eddigi önkorlátozást meghatározó jogalkotási koncepcióba, amellyel a miniszterelnöki megbízatás időbeli korlátozását követően az országgyűlési képviselők mandátumának időbeli korlátozását is meghatározza. A bizottság foglalkozott a sarkalatos törvényekkel, így a termőföld tulajdonjogával összefüggő kérdésekkel is, és egyetértettek abban, hogy a termőföld védelme fontos kérdés. Tisztelt képviselőtársaim! A részletes vita nem minden ponton vezetett egyetértésre. Mégis érdemi érvek, világos nézetkülönbségek és jobbító javaslatok hangzottak el. Egy parlamenti vita attól értékes, hogy a képviselők nyilvánosan, egymás érveire válaszolva vállalják döntéseik felelősségét. A nézetkülönbségek mellett közös alapként jelent meg, hogy az országgyűlési képviselőként valamennyien a haza szolgálatára kaptunk megbízást. A választók arra hatalmaztak fel bennünket, hogy érveinket ütköztetve, a közérdeket szem előtt tartva hozzunk döntést akkor is, amikor nem jutunk minden kérdésben egyetértésre. Ezért arra kérem képviselőtársaimat, hogy a részletes vitában elhangzott érvekre mérlegelve támogassák Önök is a javaslatot. Köszönöm a szót.
0: Most megadom a szót dr. Apáti Istvánnak, aki a bizottsági kisebbségi véleményt ismerteti 3 perces időkeretben. Parancsoljon.
4: Köszönöm szépen, tisztelt elnökasszony, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselőtársaim. Hát egyetlen egy dologban tudok csak egyetérteni az előttem felszólalókkal, hogy az arra rá tud Önöket vezetni, vagy venni az ellenzék, hogy a kétharmados védelem alól nevezessék ki a termőföld védelmére és a nemzeti vagyonra vonatkozó szabályokat. Ez kétségkívül egy nagyon fontos visszalépés, egy jó irányba tett visszalépés, hiszen a nemzeti vagyon értékesítésére nem arról kellene beszélnünk, meg vitatkoznunk, hogy egyszerű vagy kétharmados védelem alá helyezzük, hanem meg kellene fontolni a Mi Hazánknak azt a javaslatát, hogy akár egy négyzetméternyi, egy gramnyi, egy forintnyi értékű nemzeti vagyon értékesítését a parlament előzetes legalább 4/5-ös döntéshozatalához kössék, annak érdekében, hogy ne lehessen elkótya vetélni semmilyen irányban többet még egyszer ebben az országban a nemzeti vagyont. De számos kérdés maradt nyitva, és hát azért Önök kezdik tökélyre fejleszteni a minden szentnek maga fele hajlik a keze, főleg ha el van törve régi alapigazságát, hiszen nagyon sok mindenről elfeledkeznek. Kétségtelen, hogy a Súlyog Tamás működésével kapcsolatos kritikák jelentős része megalapozott. Ahogy elmondtam itt egy héttel ezelőtt, a fékek és ellensúlyok rendszere egyáltalán nem, vagy csak csekély mértékben működött Magyarországon. Ugyanakkor önök nem egy jobb világot akarnak, semmiképpen nem akarnak különbek lenni az elmúlt 16 évhez képest, hanem pontosan ugyanezt másolják a abszolút filmszínházban az abszolút tökélyre fejlesztett hatalomtechnikát, hiszen ha közvetlenül választana a magyar nemzet államfőt, akkor azt mondanám, hogy sokkal különb ez a rendszer, amit önök elkezdenek így nagy hívják építeni, mint az előző 16 esztendő volt. Azonban nem ez fog történni. Legfeljebb 5 évre majd önök fogják megválasztani, ugyanúgy közvetett módon Magyarország következő köztársasági elnökét, amely innentől kezdve akkor nem fideszes báb lesz, ez igaz, hanem a Tisza bábja lesz. Nem nagyon hiszem, hogy egy olyan valóban független, az eddigi 36 éves politizálástól objektív, elkülönülő személyiség lesz az önök által megválasztott köztársaság elnök, erre rendkívül csekély, ennek rendkívül csekély a valószínűség. Tehát semmivel nem lesznek különbek, csak az Orbán Viktor ember helyett, Magyar Péter emberét, a Fidesz ember helyett, a Tisza emberét fogják Magyarország első számú közjogi méltóságává tenni. És nagyon érdekes módon nem vették figyelembe azt a szintén általam igaz, hogy szóban előterjesztett javaslatot, még a miniszterelnöki 8 éves szabály bevezetésénél, hogy a miniszterelnöki és a köztársasági elnöki tisztségben eltöltött idő egybeszámításával kell felállítani egy abszolút felső időkorlátot, hiszen jelen állás szerint, ha két személy cserélgeti egymást a kormányfői és az államfői székben, az önök által Gránit Szilárdságnak tartott 8 éves szabály pillanatokon belül 18 éves szabály lehet. Nem beszélve arról, hogy a tekintetben vihar egy pohár vízben az egész történet, hogy a jelen pillanatban Magyarországon az alkotmányos berendezkedés szerint rendkívül gyenge a köztársasági elnök hatásköre. Tovább is van, mondom még, majd a még rendelkezés álló keretben folytatom, és kitérek a 12 éves szabály teljes vállalhatatlanságára. Köszönöm szépen.
0: Megadom a szót Gallai Gergely német nemzetiségi szószólónak, a vitához kapcsolódó Magyarországi Nemzetiségek Bizottsága előadójának 6 perces időkeretben, aki nemzetiségi nyelvén ismerteti felszólalásának első mondatait, majd magyarra fordítja azokat. Parancsoljon!
5: Sehr verehrte Frau Präsidentin, verehrte Frau Ministerin, hohes Haus! Im Namen der einheimischen Nationalität Ungarns bedanke ich mich dafür, dass ich in der Debatte erneut das Wort erhalten habe. Tisztelt elnökasszony, tisztelt miniszterasszony, tisztelt ház! A magyarországi őshonos nemzetiségek nevébe köszönöm, hogy újra szót kaphattam az alaptörvény vitájában. Magyarország alaptörvénye és a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi 179-es törvény értelmében a magyar állam 13 legalább egy évszázada közös hazánk területén honos közösséget ismer el államalkotó tényezőként. A 13 magyarországi nemzetiségi közösség a következők. A bolgár, a görög, a horvát, a lengyel, az örmény, a roma, cigány, a román, a ruszin, a szerb, a szlovák, a szlovén, az ukrán, und selbstverständlich wir, die ungarn deutschen, azaz mi magyarországi németek. 13 közösség, eltérő hagyományokkal, saját nyelvvel, saját kultúrával és sokféle kihívással. Mégis, ahogy azt az előző, a témához kapcsolódó felszólalásomban is elmondtam, a magyarországi nemzetiségek, a bizottságunk egy témába biztos és feltétel nélkül egyetértett. A hazai nemzetiségek hosszú távú célja az önálló nemzetiségi biztos intézményének helyreállítása kell, hogy legyen, és úgy gondolom, a jövő nemzedéke ugyanezt a kiemelt figyelmet érdemli meg. A bizottságunk által 2026. július 8-án T/324/7 számon benyújtott önálló, részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat ehhez az önálló ombudsmani hivatalhoz vezető úton egy fontos mérföldkő. Ezt erősítette meg a bizottság ülésünkön az előterjesztő képviseletében jelenlévő dr. Bódis Péter úr, az Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára is. Mindezt annak ellenére mondom, hogy államtitkár úr egyértelművé tette. A 17. alaptörvénymódosítás keretében az előterjesztő a Magyarországi Nemzetiségek Bizottságának módosító javaslatát nem tudja támogatni. Ugyanakkor különösen fontosnak tartom azt a nyitottságot, amelyet válaszában jelzett, és azt a pozitív hozzáállást, amit a Törvényalkotási Bizottság elnöke, dr. Rák Richárd is megfogalmazott, illetve amit most Bilicsi Zita képviselőasszonytól is hallottunk. Miszerint a hamarosan kezdődő alkotmányozási folyamat során ezt a felvetést a jogalkotó érdemben kívánja megvizsgálni, és számít a magyarországi nemzetiségek véleményére, szakmai tapasztalataira, valamint az együttműködésünkre is. Engedjék meg, hogy ezért ezúton is köszönetet mondjak államtitkár úrnak, a Magyarországi Nemzetiségek Bizottsága és a magam nevében egyaránt. Meggyőződésem, hogy már önmagában az is előrelépés, ha egy szakmai javaslat nem zárul le a jelenlegi vita végével, hanem a felvetésünk további alkotmányozási gondolkodás részévé válik, és így fontos jelzés marad. Tisztelt házelnök asszony, tisztelt képviselő hölgyek és urak, tisztelt nemzetiségi szószólók! A nemzetiségi jogok horizontális jellegűek. A közneveléstől, a kultúrán át, a közigazgatásig, a közélet számos területét érintik. Ezt azonban egy pillanatig sem szabad akadályként értelmezni. Őszinte meggyőződésem, hogy a magyarországi nemzetiségek jelenléte nem kivétel a magyar államon belül, hanem annak gazdagító része. A nyelvi és kulturális sokszínűségük nem gyengíti, hanem erősíti a magyar demokráciát. Ahhoz, hogy valóban békében élhessünk egymás mellett, elengedhetetlen, hogy megismerjük egymást. A többségi társadalomnak minket, nemzetiségieket, és, ami a mi helyzetünkből adódóan talán kicsit könnyebben megy, nekünk is a többségi társadalmat, amelynek szerves részei vagyunk. Engedjék meg, hogy beszédem zárásaként egy általam oly nagyra tartott írót, családunk egykori jóbarátját, Eszterházy Pétert, aki holnap 10 éve nincsen velünk, idézem, egy 2006-os népszabadságbeli interjúból. A békességhez kell egymás tisztelete. Nem sok, de egy kicsi kell. Meg a magunk tisztelete. Hát ehhez meg az kell, hogy tudjuk, hogy kik vagyunk. Idézet vége. A magyarországi nemzetiségek mindig a párbeszédben, az együttműködésben, a kölcsönös tiszteletben és az értékeink megismertetésében voltak érdekeltek. Meggyőződésem, hogy ezek az értékek a jövőben is biztos alapot jelentenek közös, alkotmányos munkánkhoz. Ezért kérem Önöket, hogy a nemzetiségek ügyeire továbbra is közös, nemzeti értékként tekintsünk. Mert amikor a magyarországi nemzetiségek hangja megszólal ebben a házban, akkor a Magyarország alkotmányos sokszínűsége szólal meg. És arra utal minden szavunk, mondatunk, hogy a magyarországi nemzetiségek megőrzése nem csupán a nemzetiségi közösségig érdeke, hanem közös alkotmányos felelősségünk. Danke für Ihre Aufmerksamkeit, köszönöm a figyelmüket.
0: Tisztelt Országgyűlés, most a képviselői hozzászólások következnek a napi rend szerinti időkeretekben, melyeket az üléstermi kijelzőkön figyelemmel kísérhetnek. A vita során 2 perces hozzászólásra nincs lehetőség. Elsőként az előre bejelentett felszólalók következnek, megadom a szót Miskolci Orsolyának, a Tisza képviselőjének. Parancsoljon!
6: Köszönöm a szót, elnök asszony. Tisztelt ház! Az alaptörvény részletes vitája során az egyik ellenzéki képviselő azt mondta, hogy ő nem hisz a mesékben, és farkas kiáltott akkor, amikor a módosításról vitatkoztunk. Meserajongóként nekem először Andersen zseniális meséje jutott eszembe, a Császár új ruhája című. A történet, amelyben az uralkodó büszkén vonul végig az utcán a semmiben, a tömeg pedig tapsol és dicséri őt, és közben egy nem létező palástot dicsérnek. Senki nem mer szólni, mert a csaló takácsok elhitették a tömeggel, hogy aki nem látja a ruhát, vagy aki nem látja a ruhát, az alkalmatlan a hivatalára, vagy pedig menthetetlenül ostoba. Egészen addig, amíg aztán egy gyerek fel nem kiált, hogy de hát nincs is rajta semmi. Április 12-én a választók fölkiáltottak. A hatalom meztelen. Magyarország nem lehet tovább olyan csapdában, ahol a véleménynyilvánítás és a bátor kiállás kirekesztett csoportokért, valós közügyekért, fenyegetettség, kirekesztés és egzisztenciális ellehetetlenülés veszélyét hordozza magában. Országunk az elmúlt 16 év alatt Európa legkorruptabb és legszegényebb országa lett. Hosszasan sorolhatnám azokat a botrányokat, kétes ügyleteket, furcsa és értelmezhetetlen formális jogi köntösbe bújtatott közpénzkivételi technikákat, egyéneket és csoportokat ért jogsérelmeket, amelyek elvezettek ahhoz, hogy a magyar emberek kimondták az autokrácia bástyáit, le kell dönteni. Az elmúlt 16 évben jogintézményről jogintézményre építették le az alkotmányos demokráciát, tudatosan és szisztematikusan iktatták ki a fékek és ellensúlyok rendszerét. Bátran kimondhatjuk azt, hogy az előző politikai korszaktól egy alkotmányos és korrupciós vészhelyzetet örököltünk, és nekünk az a kötelességünk, hogy ezt a vészhelyzetet elhárítsuk. Pontosan emiatt, ahogy azt a választási programunkban is vállaltuk, ősszel elindul egy alkotmányozási folyamat, mely folyamat nem fog idén lezárulni. Ez az alkotmányozási folyamat azonban kizárólag akkor lehet eredményes, ha visszaállítjuk és megerősítjük azokat az alkotmányos intézményeinket, amelyek biztosítani tudják a folyamat eredményes befejezését. Az elmúlt rendszer közjogi tisztségviselői, mint a mesebeli takácsok, a hatalomhoz való lojalitást tekintették a legfőbb feladatuknak, a törvény szelleme helyett inkább a hatalom elvárása szerint jártak el. Nem pusztán a demokratikus intézményeinket rombolták le. Ők le akarták építeni az emberek hitét a mesékben, abban, hogy a jövőnk fonalát mi is alakíthatjuk, hogy az áldozathozatal, a közösségért való kiállás, a szakmai meggyőződés felvállalása, a jóért való küzdelem elérheti a célját. Hatalmas törést okoztak az emberekben, viszont megtörni nem sikerült őket. Mert a magyarok nem csak szeretik a meséket, hanem hisznek is az üzenetükben. A magyarok ugyanis hisznek abban, hogy a közvagyon nem vándorolhat magánzsebekbe, hogy a közvagyon az állam igazságosabb működését kell, hogy szolgálja. Hisznek abban, hogy az igazságszolgáltatás függetlenségének megteremtése a demokratikus működés egyik alapköve. A magyarok támogatják azt is, hogy az Alkotmánybíróság hatásköreit visszaadjuk, és a szervezet függetlenebb működését a 70 éves korhatár bevezetésével megteremtsük. Hisztek abban, hogy az alkotmányos vészhelyzet elhárításának fontos eleme a hatalom önkorlátozása a képviselői mandátum időbeli korlátozásával. És a magyarok hisznek abban is, hogy a takácsok nem maradhatnak tovább hivatalban. Tisztelt ház! A magyar népmese logikája arra tanít minket, hogy aki gyáva, az otthon marad és elveszti a jövőjét. Aki bátor és bölcs, az megvívja a maga csatáját és elnyeri a jutalmát. Aki igazat mond, az elnyeri méltó jutalmát és a képmutatás lelepleződik. Aki megosztja másokkal az utolsó falat ételét, önzetlenségért elismerést kap. Mi magyarok hiszünk ezekben az üzenetekben. Hiszünk abban, hogy bátorsággal, szakmaisággal, odafigyeléssel, önzetlenséggel, transzparenciával és a hatalom önkorlátozásával emberséges, működő és szabad országot tudunk építeni. Ezért arra kérem önöket, hogy támogassák az alaptörvénymódosítást.
0: Most megadom a szót dr. Apáti Istvánnak, a Mi Hazánk képviselőjének. Parancsolja.
4: Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony, tisztelt országgyűlés. Ugye az előbb röviden végigmentem azon, ami jó irányba alakult, ugye a termőföld és a nemzeti vagyonvédelme kapcsán. Dicséretben részesítettem önöket ezzel kapcsolatban. A köztársasági elnöki tisztséggel összefüggésben is elmondtam a véleményemet. Maradjon hát a 12 éves szabály. Hát ez sem alapvető emberi jogi kívánalmaknak nem felel meg, a legelemibb emberi alapjogok egyikét, a passzív választójogot sérti, sem az Európai Unióban, sem az európai kontinensen erre példa nincs. Olyan nagymúltú demokráciákban van erre példa, mint Botswana, Fülöp-szigetek, Chile, Peru vagy Bolívia, de még ott sem visszamenőleges hatállyal. Ha már itt tartunk, a visszamenőleges hatály tilalmába is beleütközik, azzal, hogy nem most kezdődik ennek az időszaknak a mérése, tehát a 12 év nem most indul, hanem az eddig eltöltött évek is beleszámítanak. Sehol erre a világon példa nincs fejlett valódi demokráciákban. Legyenek őszinték, ez nem más, mint az önök közül egyre többekből áradó sejtszintű gyűlöletből fakadó közjogi likvidálása az ellenzék szereplőinek, válogatás nélkül. Ugyanis hatalomkoncentráció, tisztelt képviselőtársaim. Milyen hatalom, mert főleg ezzel indokolják, milyen hatalomkoncentráció jöhet létre ellenzéki képviselők vagy képviselőcsoportok esetében? Mi kormánypárti képviselők átlag, nem szeretem ezt a kifejezést, de most nem találok jobbat, átlag mezei kormánypárti képviselők esetében is csekély hatalomkoncentráció jöhet létre a politika természetéből adódóan. Hol jöhet létre hatalomkoncentráció? Mondjuk a kormányzat szintjén miniszterelnök, miniszterek, államtitkárok vonatkozásában. Szerepel ebben a javaslatban, tisztelt igazsági miniszterasszony, a miniszteri és az államtitkári tisztségben eltölthető idő, felső időkorlát nem szerepel. Tehát amiről szólnia kellene, arról nem szól, amiről pedig szól, az hajánál fogva előrángatott érvrendszerhez kapcsolódik. Akkor legyenek őszinték. Közjogi likvidálásról beszélnek, annak érdekében megszabadulnak azoktól, akiket látni se akarnak, vagy éppen nem szívesen vitatkoznak velük. És azért, ahogy az előbb is mondtam, előbb, 6 nappal ezelőtt, nem a lóláb, hanem az egész ménes kilóg, hogy olyan szabályt hoznak, ami 141 képviselőtársunk közül senkire nem vonatkozik, még 2034-ben sem, ellenben régebbi képviselőknek a felére, vagy a több mint a felére viszont vonatkozik. Tehát azért hagyják magukat zavartant a tényektől, ezt higgyék el az, aminek látszik. Ez politikai nyereségvágyból, részben aljas indokból előre kitervelten véghez vitt politikai cselekménysorozat. Ez tulajdonképpen nem más, mint a közügyektől való részleges hatályú eltiltás, méghozzá végleges hatállyal. A magyar büntető jogban, igazsági miniszter asszony, kérem erősítsen, vagy cáfoljon meg, közügyektől eltiltás felső határa 10 év. 10 év elteltével passzív választójoga lesz mindenkinek, feltéve nem rosszalkodik, nem követel újabb bűncselekményeket. Az ebben a javaslatban érintett képviselők jelen esetben végleges hatályú részleges eltiltást kaptak a közügyektől büntetlen előélettel, makulátlan életvitellel, felthetetlen életvitellel, az ellenkező bizonyításáig. De még hogyha gond lenne az életvitellel, mindenki a maga nevében beszéljen természetesen. Én beszélek a társaim nevében, és beszélek a magam nevében. Tehát ez azt eredményezi, hogy minősített emberölések elkövetői, amikor kiszabadulnak a fegyintézetekből, eltelik a 10 év, utána akár választhatóak is lesznek. K. Endre és V. János választható lesz akár parlamenti képviselővé is. Az elvi esélye megvan. Egy szóval se állítom, hogy gyakorlatilag ők nagy valószínűséggel valamelyik ciklusban ide bejönnek. Erről szó nincs. De az elvi esélye megvan ellentétben azokkal, akik büntetlen előéletűek, és képviselő esküvőkhöz híven végezték a munkájukat. Tehát semmilyen észérv nem szól emellett, csak és kizárólag az önök gyűlölete, tisztelet a kivételnek, akinek nem igen nem veszi magára, a kollektív bűnösség elvének a meghirdetése, a kollektív felelősség elvének a meghirdetése, ez semmi más. És ráadásul még elég pitjáner is. Azt kellene megnézni, hogy vagy arra leszek kíváncsi, hogy mondjuk a 2030-as vagy a 2034-es választások után, függetlenül attól, hogy önök maradnak, vagy mások jönnek itt kormányzati szintre, vagy kerülnek kormányra, vagy alakítanak kormányt, vajon meg fogják-e változtatni ezt a szabályt, vagy egyenesen eltörlik be. Valljuk be őszintén, nem lesz nehéz politikai konszenzus találni ezen szabály hatályon kívül helyezésére. Ahogy én az emberi természetet ismerem, a világon ezt semmi nem indokolja, csak az, hogy önök hosszú távra tudják bebetonozni a hatalmukat, megszabaduljanak a kritikus hangoktól, de legyenek nyugodtak, legfeljebb csak a parlamenten belül fognak megszabadulni, a parlamenten kívül soha. Köszönöm szépen!
0: Tisztelt Országgyűlés, megkérdezem, hogy a fennmaradt időkeretekben kíván-e még valaki felszólalási lehetőséggel élni? További felszólalásra senki nem jelentkezett. A vitát lezárom. Megkérdezem az előterjesztőt, kíván-e válaszolni a vitában elhangzottakra a fennmaradt 4 perc 10 másodperces időkeretben. Megadom a szót dr. Török Csikné, dr. Görög Márta miniszterasszonynak.
2: Tisztelt elnök asszony, tisztelt Országgyűlés! Hogyha az Országgyűlés napirendi pontjait, és nem csak a mai napra tekintünk, és a törvényjavaslatait nézzük, akkor én kijegyzeteltem magamnak, hogy a mai nap melyek voltak azok az igéből átalakult főnevek, amelyek a mi gondolkodásunkat leginkább megjelenítik. Ezek az alábbi főnevek voltak. Helyreállítás, újjáépítés, megújulás. Ezek azok a főnevek, amelyek alapvető célkitűzésként és a kormány célkitűzéseként jeleníthetőek meg, és ezek azok az alapvető célkitűzések, amelyekhez a mai törvényjavaslatok, hozzászólások, ECOFIN-ülés, vidékfejlesztés, közlekedésfejlesztés mind-mind-mind társul. Ez a közös a mi gondolkodásunkban, és ezen közös cél eléréséhez rendeljük az összes törvényjavaslatot, az összes jogszabályt és az összes aktivitását a kormánynak. mivel tud hozzájárulni az alaptörvény 17-es módosítás. Annak ellenére, hogy ugye a mai napnak a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája a tárgya, kinyitottunk bizonyos kérdéseket, de ugye egyrészt ezeket a kérdéseket múlt héten valóban nagyon részletesen megbeszéltük, de ha megnézzük ezen célkitűzések mentén, az alaptörvény módosítás egyértelműen azt az eszközrendszert segíti, amivel a fékek és ellensúlyok rendszere, a hatalom megosztás rendszere, a függetlenség jogi alaptörvényi garanciáit tudjuk megfelelően megvalósítani, és a hatalom koncentrációt tudjuk megszüntetni. Az alaptörvény 17-es módosításának kettő célja van. Az egyik célja az, hogy már most lehetőséget biztosítson a múlt héten részletesen több alkalommal érvekkel megjelenített szükségesség és arányosság mentén az alkotmányos demokrácia helyreállításának első lépcsőjéhez, és előkészítse azt a folyamatot, amely az inkluzív alkotmányzási folyamatot jeleníti meg, az lesz a második lépése. És eznek azért van nagyon nagy jelentősége, és azért fontos hangsúlyozni, mert ez lesz az inkluzív alkotmányzási folyamat, ahol minden társadalmi érdek, gondolat, minden szereplőnek a véleménye megjeleníthető, és a cél az, hogy egy közös egyességen nyugvó alaptörvényt fogadjunk el, amelyhez az első lépcső a mai alaptörvény módosítási javaslatnak az elfogadása. Én ezt kérem mindenkitől, ezt kérem az országgyűlés jelenlévő tagjaitól, és azt kérem, hogy ezen az úton továbbra együtt, közösen haladjunk előre. Köszönöm szépen!
0: Tisztelt országgyűlés, tájékoztatom Önöket, hogy a határozathozatalra 18 óra 15 perckor kerül sor, addig szünetet rendelek el. Köszönöm!

Tisztelt Országgyűlés! Most a napi rendszerinti határozathozatallal folytatjuk munkánkat. Kérem, ellenőrizzék, hogy kártyáik ben vannak-e a szavazógépekben. Soron következik a Magyarország alaptörvényének 17. módosítása című TPER 324-es számú javaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. Tájékoztatom Önöket, hogy a Mi Hazánk képviselőcsoportja a 4., 5. és 6. számú módosító javaslatok fenntartását indítványozta. Először ezekről kell határoznunk. A 4. számú módosító javaslat dr. Apáti István, a Mi Hazánk képviselőjének indítványa. A módosító javaslat fenntartásához az országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges. Felhívom figyelmüket, hogy ennek fenntartása kizárja a 6. számú módosító javaslat fenntartásáról történő döntést. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, fenntartja-e a javaslatot? Kérem, szavazzanak most! Kimondom a határozatot. Az országgyűlés a módosító javaslatot 6 igen szavazattal, 139 nem szavazattal, tartózkodás nélkül nem tartotta fenn. A 6. számú módosító javaslat dr. Apáti István, a Mi Hazánk képviselőjének indítványa. A módosító javaslat fenntartásához az országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, fenntartja-e a javaslatot? Kérem, szavazzanak most! Kimondom a határozatot. Az országgyűlés a módosító javaslatot 6 igen szavazattal, 139 nem ellenében, tartózkodás nélkül nem tartotta fenn. Az 5. számú módosító javaslat Dócs Dávid, a Mi Hazánk képviselőjének indítványa. A módosító javaslat fenntartásához az országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, fenntartja-e a javaslatot? Kérem, szavazzanak most!

Kimondom a határozatot. Az országgyűlés a módosító javaslatot 6 igen szavazattal 139 nem ellenében tartózkodás nélkül nem tartotta fenn. Mivel az országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn, most az összegző módosító javaslatról döntünk. Felhívom figyelmüket, hogy ennek elfogadásához az országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, elfogadja-e az összegző módosító javaslatot? Kérem, szavazzanak most!

Kimondom a határozatot. Az országgyűlés az összegző módosító javaslatot 145 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta. Most a zárószavazás következik. Felhívom szíves figyelmüket, hogy az alaptörvény módosítására irányuló javaslat elfogadásához az országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, elfogadja-e az egységes javaslatot. Kérem, szavazzanak most!

Kimondom a határozatot. Az országgyűlés az egységes javaslatot 139 igen szavazattal, 6 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés, a határozathozatalok végére értünk, most a bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslatok vitáival folytatjuk munkánkat. Munkájukat megköszönve az elnöklést átadom Hallerné Nagy Anikó elnökasszonynak.

0: Tisztelt Országgyűlés! Nagy tisztelettel köszöntöm a tisztelt Országgyűlést. Soron következik az egyes adókötelezettségekről és egyes adótörvények módosításáról szóló 2025 évi 54-es számú törvény módosításáról szóló előterjesztéshez benyújtott bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája. A kormány előterjesztés TPER 273 számon a parlamenti informatikai hálózaton elérhető. Tisztelt Országgyűlés! A vitában elsőként a Törvényalkotási Bizottság álláspontjának ismertetésére kerül sor. Megadom a szót dr. Bóka Zsoltnak, a bizottság előadójának 15 perces időkeretben. Parancsoljon, képviselő úr!
1: Tisztelt Elnök asszony, tisztelt Országgyűlés! Tájékoztatom a tisztelt házat, hogy a Törvényalkotási Bizottság a 2026. július 9-i ülésén tárgyalta az egyes adókötelezettségekről és egyes adótörvények módosításáról szóló 2025. évi 54. törvény módosításáról szóló TPER 273. számú törvényjavaslatot. A Törvényalkotási Bizottság a Határozati Házszabály 46. szakaszának megfelelően előrehozott eljárásban folytatta le a vitát. A törvényjavaslat indokoltságát az adja, hogy a kőolajtermék előállító különadójának felülvizsgálata elsősorban a piaci változások és az Európát sújtó üzemanyaghiány miatt indokolt. A törvényjavaslathoz egy képviselői módosító javaslat érkezett, továbbá a Törvényalkotási Bizottság által tárgyalt háttéranyagban szerepelt a pénzügyi és a költségvetési bizottság, mint részletes vitára kijelölt állandó bizottság két pontos módosító javaslata, amely jogtechnikai jellegű módosításokat tartalmazott. A kormány mellett a Törvényalkotási Bizottság is támogatta a háttéranyagot. A törvényjavaslattal összefüggésben a Törvényalkotási Bizottsághoz saját módosítási szándék nem érkezett. A megtárgyalt módosítási javaslatok alapján így a Törvényalkotási Bizottság a Határozati Házszabály 46. szakaszának 5. és 7. bekezdései alapján 14 igen szavazattal, 0 nem szavazat ellenében és 7 tartózkodás mellett elfogadta az összegző jelentést és az összegző módosító javaslatot. Tisztelettel kérem ezért a képviselőtársaimat, hogy a záró szavazáson a szavazatukkal támogassák a törvényjavaslat elfogadását. Köszönöm a szót és a megtisztelő figyelmet.
0: Köszönöm szépen, képviselő úr. Tisztelt Országgyűlés, megkérdezem az előterjesztőt, kíván-e felszólalni? Nem, köszönöm szépen, akkor tovább megyünk. Tisztelt Országgyűlést, most megadom a szót Gyúk Zsoltnak, a kijelölt pénzügyi és költségvetési bizottság előadójának 6 perces időkeretben. Parancsoljon, képviselő úr!
2: Köszönöm a szót, tisztelt elnök asszony, tisztelt ház, tisztelt államtitkár asszony! A TPER 273-os számon az egyes adókötelezettségekről és egyes adótörvények módosításáról szóló 2025. évi 54-es törvény módosításáról címen, ismertebb nevén a kőolajtermék előállítókat terhelő Brent Urál különadó módosításáról benyújtott törvényjavaslat kapcsán tájékoztatom Önöket, hogy a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság 2026. július 8-án szerdán lefolytatta a részletes vitát. A Határozati Házszabály 44. paragrafusának első bekezdése alapján a bizottság megvizsgálta és megállapította, hogy a törvényjavaslat megfelel az alaptörvényből eredő tartalmi és formai követelményeknek. Illeszkedik a jogrendszer egységébe, megfelel a nemzetközi jogból és az Európai Uniós jogból eredő kötelezettségeknek, valamint megfelel a jogalkotás szakmai követelményeinek. A törvényjavaslathoz a bizottság kormánypárti tagjaitól további módosításra irányuló szándék került megfogalmazásra. A javasolt módosítások jogtechnikai jellegűek voltak. Az első pontosítás egyértelművé teszi, hogy a sávos adómérték meghatározásakor a törvényben meghatározott világpiaci árkülönbözet pozitív értékét kell figyelembe venni. A második pontosítás az átmeneti rendelkezést rendezi külön alcímbe, és tételesen megjelöli azokat a rendelkezéseket, amelyeket első alkalommal a 2026. augusztus havi kötelezettségre kell alkalmazni. A módosítási szándékkal a pénzügyminisztérium, mint előterjesztő, egyetértett. Ezt követően a határozati házszabály szerint a bizottság döntéseket hozott. A bizottság 9 igen, 4 tartózkodással megszavazta a saját módosítási szándékát tartalmazó, részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat elfogadását és benyújtását, 13 egyhangú igen szavazattal részletes vita lezárását, majd 9 igen, 4 tartózkodással a részletes vitáról szóló jelentés elfogadását és benyújtását azzal, hogy a döntés egyben a határozati házszabály 44. paragrafus első bekezdésében foglaltaknak való megfelelés is. Így a döntéshozatalhoz szükséges valamennyi bizottsági feladatot elvégeztük. A bizottság álláspontja szerint a pontosítások növelik a jogbiztonságot, segítik az adózó és az adóhatóság munkáját, és egyértelműbbé teszik a törvény végrehajtását. Kérem, szavazatukkal támogassák a törvénymódosítás elfogadását. Köszönöm megtisztelő figyelmüket.
0: Köszönöm szépen, képviselő úr. Tisztelt országgyűlés, most a képviselői felszólalások következnek a napi rendszerinti időkeretekben, melyet az üléstermi kijelzőkön figyelemmel kísérhetnek. A vita során 2 perces hozzászólásra nincs lehetőség. Elsőként megadom a szót Trentin Balázs Tisza képviselőjének. Parancsoljon, képviselő úr.
3: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt elnök asszony, tisztelt ház, tisztelt jelen lévő képviselők. Sajnálom, hogy ezt a felszólalást ma üres fideszes pacsoroknak kell elmondanom, hiszen éppen azok nincsenek itt, akiknek választ kellene adniuk arra, hogy hogyan jutott idáig Magyarország. Bízom benne, hogy megtisztelve választóikat, távolmaradásuk helyett hamarosan jelenlétükkel találnak vissza a valódi szolgálathoz. A minisztériumok átvilágítása megkezdődött, és még jó ideig el fog tartani, mivel pontosan azt találtuk, amire számítottunk. Indokolatlan kiadásokat, költségvetésből eltitkolt kötelezettségvállalásokat, amelyek minimum 400 milliárd forintos lyukat ütöttek a vérző költségvetésen. Igazi gentry tempó. Úgy szórták a pénzt magukra és a haveri körre, mintha nem lenne holnap. Mondjuk nem is lett, de egészen elképesztő, hogy egy koldusá szegényített országot volt arcuk kirabolni. A feladatunk ezért most az, hogy helyreállítsuk a költségvetés egyensúlyát. Lépésről lépésre, forintról forintra kell visszatölteni a közös kasszába mindazt, amit az elmúlt évek felelőtlen gazdálkodása és mértéktelen lopása kivett belőle. Ezért csökkentettük a képviselői fizetéseket és juttatásokat, ezért szüntetjük meg a korrupciót, számoljuk fel a közpénzégető állami propagandát, mert minden forintnak segítenie kell a gazdaság talpraállításában. Ezért terjesztettük be ezt a törvényjavaslatot is. Segíteni szeretnék emlékezni. A NER az elmúlt 16 évben 60 ezer milliárd forintot lopott el a magyar emberektől, miközben lemondtak Magyarország energiabiztonságáról. Tudják önök, hogy az ellopott 60 ezer milliárd forintból akár 20-30 évre ingyenessé is tehették volna a lakossági energiafelhasználást? Tudják, hogy építhettek volna 12 darab Paks 2-t? Tudják, hogy ennek az összegnek csupán 1%-ából mintegy 5000 megawatt új megújuló energia kapcsolódhatott volna be a magyar rendszerbe? Ehelyett mit csináltak? 16 év alatt kiszolgáltatták hazánkat az orosz energiaérdekeknek, a magyar embereket pedig a NER kényének kedvének. És még önök beszélnek önkényről. Önök ezt hagyták örökül ennek az országnak. A mostani törvényjavaslatból származó többletbevételek nem oldják meg a költségvetés problémáit. Az viszont bizonyos, hogy pozitív módon fogja befolyásolni a költségvetés bevételi oldalát, ami jelen helyzetben elengedhetetlen, bármekkora összegről is legyen szó. A TISZA számára minden költségvetési tétel az emberekről szól, a NER számára pedig ugyanezek a tételek egészen egyszerűen csak az újabb zsákmányt jelentették. Ráadásul önök múlt hét óta éppen ott folytatják, ahol áprilisban abba hagyták. A törvényjavaslat kapcsán a médián keresztül ismét riogatják a magyar embereket. Azt üzenték, hogy kiszárítaná a kormány a rezsivédelmi alapot. Komolyan kérdezem önöket, hogyan van bátorságuk egyáltalán megszólalni az ügyben? Mert ha valakik kiszárítottak bármit is az elmúlt 16 évben, akkor azok éppen maguk voltak. Kiszárították a költségvetést, kiszárították az egészségügyet, az oktatást, lényegében mindent. Az önök által megfogalmazott érvet, miszerint ennek a bevételnek kizárólag a rezsivédelmi alapban lenne helye, nem tudjuk elfogadni. Pontosan tudjuk, hogy a rezsivédelem attól lesz erős, hogy rendbe tesszük az ország pénzügyeit, megszüntetjük a lopást, a pazarlást, a hogy ezáltal kiterjeszthessük a rezsivédelmet valóban szociális alapon. Itt álljunk meg egy pillanatra, kérdezném a fideszes képviselőktől, ha itt lennének, hogy hogyan kényszeríthették bele 16 év teljhatalmú kormányzással a magyarok millióit abba, hogy a rezsivédelem hiánya egzisztenciális problémát jelentsen nekik. Tudják, mit csináltak? Önök évente elloptak 3-5000 milliárd forintot, majd magukat megmentőként feltüntetve rezsivédelmi alapon keresztül visszaadtak kevesebb, mint 1000 milliárdot. Ez volt az önök egyik nagy barba trükkje, miközben olyan gazdaságot építettek, melyben magyar családok millióinak kellett rettegnie attól, hogy mi lesz hónapról hónapra a rezsivel. Ezért is álságos és hamis minden önöktől jövő felszólalás, ami GDP vagy reáljövedelem növekedésről, állítólagos jólétről szól, hiszen önök honfitársaink millióit tették anyagilag kiszolgáltatottá. Ez a törvény nem egy új adóról szól, hanem arról szól, hogy a rendkívüli piaci nyereségből a magyar emberek részesüljenek. Arról szól, hogy minden egyes visszaszerzett milliárddal közelebb kerüljünk egy tisztességesen működő országhoz, mert mi ebből a jövőbeli adóbevételből is emberhez méltó közszolgáltatásokat fogunk biztosítani honfitársaink számára. Ezért kérem képviselőtársaimat, hogy támogassák a törvényjavaslatot. Köszönöm megtisztelő figyelmüket.
0: Köszönöm szépen, képviselő úr. Most megadom a szót Apáti István Mi Hazánk képviselőjének. Parancsoljon, képviselő úr.
4: Tisztelt elnök asszony, köszönöm szépen a szót, tisztelt országgyűlés. Ezért vannak vitatható pontjai javaslatnak. Én értem, hogy adóbevételt kell optimalizálni, racionalizálni, magyarul emelni, növelni az adóbevételeket. De hogyha már külön adóknál tartom, elégre ez is egy külön adó, ha ezt megnézzük, akkor külföldi multicégekre is ki kellene vetni külön adókat a legkülönbözőbb szektorokban, mert pontosan az kevés sikertörténet egyikére a MOL-ra kivetni, még akkor is, hogyha elbírják nyilván, tehát elbírja a cég, mondhatjuk, de ez, hogy esetleg a részvények értékét csökkenti, ami mondjuk a konkurenciának nagyon jó lehet, valljuk be őszintén, vagy a mozgásterét csökkenti, azért az úgy aránytalan, hogy közben más, kifejezetten, vagy kizárólag külföld érdekeltségű multicégeknek a különadóját meg megszüntetik. Szóval ez megint az az eset, hogy nem csak a lóláp, hanem az egész ménes kezd kilógni. Tehát azért ez ne arra menjen, hogy megbénítják a kevés sikertörténet egyikét. Ez az egyik. A másik, az áthárítással szemben semmilyen védelmet nem állítottak fel. Én tudom, hogy mondani könnyebb, mint végrehajtani, de a MOL ezt át tudja hárítani a legkülönbözőbb termékeire, üzemanyagokra és egyéb termékekre, az előtt semmilyen akadály nincsen. Vagy akkor szóljanak, hogyha lemaradtam valamiről, vagy valami elkerült a figyelmemet, nyilván velem, vagy mással is ez bármikor megtörtént, hogy elkerül valami a figyelmünket, én ilyet nem látok. És egyébként szolid mértékben megint kezdik ráedzeni a magyar embereket az egyre magasabb üzemanyagárakra. Ezek még nyilvánvalóan nem drasztikus mértékben emelkedtek, és azzal a demagóg érvelésem már nem is övök, vagy nem akarom a önökkel ellentétben a demagógia barométert kiakasztani, hogy hol van a 480 forintos üzemanyagár, de most már az 580 forintostól is egyre jobban távolodunk, sőt 600 forint fölé, mert kíváncsi leszek, hogy kapitány miniszter úr mikor akar megnyomni a piros gombot, mikor akar élni azzal a miniszteri jogosultságával, hogy árplafont határoz meg, tartok tőle, hogy ilyen soha nem fog megtörténni. Ha mégis, akkor én leszek az első, aki megdicséri majd ezügyben miniszter urat, bár gondolom, hogy az én dicséretem nélkül is nagyon nyugodtan tud aludni, de feltételezem, hogy ez nem különösebben befolyásoló tényező az ön vagy az önök számára, de látod, hogy mire megy a játék. Ezt az országot folyamatosan rájegyzették arra, hogy 2 forinttal, 3 forinttal, 4 forinttal, pár forinttal mindig magasabb lesz a benzin és a gázolaj ára. Nem látom azt, akár egy családjavaslat részeként, hogy például a mezőgazdasági vállalkozóinknak hogy lesz majd jobb a jövedéki adó és az áfa visszaigénylés, ezt milyen keretrendszerben tehetik meg, tehát a földjeik művelési ágához kapcsolódóan, ezer literekben, évente kifejezett mértékben, meddig kell megelőlegezniük a jövedéki adót és az áfát, milyen időmúlással igényelhetik vissza, és csak egy elfogadható ér van itt, függetlenül, hogy mekkora lyuk tátong a költségvetésen, hogyha a rezsivédelmi alapot finanszírozzák ebből, mert ha nem a rezsivédelmi alapba kerül bele, akár közvetlen, akár közvetett módon, akkor a parlament ellenzéknek oka van feltételezni azt, hogy legkésőbb 2027. január 1-től, vagy egy esetleges előrehozott önkormányzati választás után erre soha nem válaszolnak, Soha nem válaszolnak ezekre a kérdéseimre, tehát valami bűzlik, ha nem is Dániában, de Magyarországon vagy Budapesten. Majd, amikor jönnek a népszerűtlen intézkedések, annak az ászlóshajó lesz, hogy esetleg emelkednek majd a lakossági áram és gázára. Kérdezem. Nem állítok, nem kérdésekben fogalmazok meg csúnya módon állításokat, hanem hogyha nem lesz, amiből a rezsivédelmi alapot táplálják, vagy nem lesz hozzá elegendő pénz, akkor kérdezem, hogy hogyan fogják átalakítani a rezsipolitikát, mert a kevés jó intézkedés vagy helyes intézkedés egyike volt. Vitatkozhatunk azon, hogy mindenkit megillet, vagy milyen jövedelmi határhoz kötjük. Azt aztán hogy hajtjuk végre, hogy ellenőrizzük, az a közigazgatáson belül kinek vagy kiknek a felelőssége lesz, de azért az, hogy támogatott volt az áram és a gázára, az inkább jó, mint sem rossz, vagy túlzó, vagy pazarló intézkedés lett volna. Ezekben nem nagyon látunk ilyen formán garanciákat, és majd akkor hull a Radnóti Miklósi 2x2 józanság önökre is, főleg az egyszerű kormánypárti képviselőkre, a lakosságra is, azt látjuk, hogy majd mégiscsak az áramár, meg a lakossági gázár elkezdne, hogy Isten, emelkedni, meg esetleg a Fideszhez hasonlóan belenyúlnak mondjuk a bár remélem ebben végképp nem lesz igazam, belenyúlnak mondjuk a megújuló energiaforrások körében a napelemes rendszerek éves szaladós elszámolásába vagy egyebekbe, hát azért több százezer honfitársunkat érint ez is. Az előző kormány megkísérelte, szerencsére ebből visszakoztak. Az is egyébként szerintem gusztustalan volt, amit az előző kormány leművelt, hogy 10 évben maximálta az éves szaladó jogosultságot, hiszen akik azzal a tudattal ruháztak be, többségében tisztán 100%-ban önerőből, hogy időkorlát nélkül élvezhetik ennek az előnyeit, azoknak élvezni kellene. Szerintem itt inkább a lakosság javára, mint sem kárára kellene tévedni. Köszönöm szépen.
0: Köszönöm szépen, képviselő úr. Tisztelt országgyűlés, megkérdezem, hogy a fennmaradt időkeretben kíván-e még valaki a felszólalás lehetőségével élni? Amennyiben igen, kérem, jelezzék. Nem, senki nem jelentkezett. Köszönöm. Tisztelt országgyűlés, további felszólalásra senki nem jelentkezett, ezért a vitát lezárom. Megkérdezem az előterjesztőt, kíván-e válaszolni a vitában elhangzottakra a fennmaradt 15 perces időkeretben? Igen, parancsoljon.
5: Jó, működik. Köszönöm a szót, elnök asszony, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselők. A kormány 2026. június 23-án nyújtotta be az egyes adott törvényekről, adókötelezettségekről és adott törvények módosításáról szóló törvényhez kapcsolódó TPER 273-as törvényjavaslatot. Ez én vagyok? Bocsánat, akkor így. Az általános vita június 20-án

0: 2%-os GDP arányos hiányt mutatott. Augusztus végéig fogjuk a költségvetés, idei költségvetés módosítását benyújtani, és ezen tervezési folyamat során fog döntés születni arról, hogy ez a bevételi tétel milyen célokat fog szolgálni. Tisztelt Ház! A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság módosító javaslata jogtechnikai pontosításokat tartalmazott a kőolajtermék előállító különadója kapcsán. Ezek a pontosítások az eredeti javaslattartalmát nem befolyásolják, azonban elősegítik a tervezett jogszabályi változások átlátható és koherens alkalmazását. A módosító javaslat ennek keretében gondoskodik az egységes fogalomhasználatról, illetve tételesen felsorolja, hogy mely rendelkezéseket szükséges már az augusztusi kötelezettség megállapításakor alkalmazni. Tisztelt képviselők! Tekintettel arra, hogy az említett módosító javaslat jogtechnikai jellegű, ezért engedjék meg, hogy nagyon röviden még egyszer összefoglaljam a törvényjavaslat lényegét. A kőolajtermék előállító különadóját 2022-ben az előző leköszönt kormány vezette be az extra profitadó intézkedések részeként. Ennek a különadónak a célja volt, ahogy bevezetéskor és jelenleg is, hogy a költségvetés egyensúlyát biztosítsa a kőolaj előállításból származó extra nyeresség megadóztatásával. Az adó alapját a Brent típusú kőolaj piaci ára és az Urál típusú kőolaj beszerzési ára közötti különbözet képezi. Az önök előtt fekvő törvényjavaslatra azért van szükség, ahogy arra már az expozéban is utaltunk, mert a különadó alapját képező árkülönbözet 2026 eleje óta rendkívül hektikus mozgást mutatott. Az Urál típusú kőolaj egy ideig jelentős prémiummal forgott, azonban a közel-keleti logisztikai feszültségek enyhülésének köszönhetően ezen prémium csökken. Az árkülönbözet csökkenő tendenciájához az adózási szabályokat is hozzá kellett igazítani a költségvetési bevételek kiegyensúlyozott biztosítása érdekében. Így a törvényjavaslat alapján a jövőben nem csak az 5 amerikai dollár feletti, hanem a 2 és 5 amerikai dollár közé eső árkülönbözet is az adófizetés alapját fogja képezni, és ebben a sávban 50% lesz az adókulcs. Az 5 amerikai dollár feletti részre és árkülönbözetre pedig megmarad a 95%-os adókulcs. A módosítást elsőnként 2026. augusztus hónapban fogjuk alkalmazni, és ezen adózási szabályok 2027-ben is megmaradnak. Tisztelt Országgyűlés! Jelen törvényjavaslat tehát hozzájárul ahhoz, hogy a kőolajtermék előállító különadója képes legyen alkalmazkodni a világpiaci folyamatok változásaihoz, és ezáltal a költségvetési bevételek stabilitását is biztosítsa. Mindezekért kérem önöket, hogy a törvényjavaslatot támogatni szíveskedjenek. Köszönöm figyelmüket!
1: Köszönöm szépen! Tisztelt Országgyűlés, a határozathozatalokra a holnapi ülésnapon kerül sor. Tisztelt Országgyűlés, soron következik a Magyar Köztársaság kormánya és a Szlovák Köztársaság kormánya között a közös államhatárt keresztező szénhidrogénszállító vezetékek építésével, üzemeltetésével, fenntartásával, rekonstrukciójával és üzemzavar elhárításával kapcsolatos együttműködésről szóló megállapodás módosításáról szóló jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló előterjesztéshez benyújtott bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája. A kormány előterjesztés TPER 172-es számon a parlamenti informatikai hálózaton elérhető. Tisztelt Országgyűlés, a vitában elsőként a Törvényalkotási Bizottság álláspontjának az ismertetésére kerül sor. Megadom a szót dr. Cipa Andrásnak, a bizottság előadójának, 15 perces időkeretben. Parancsoljon, képviselő úr!
2: Köszönöm a szót! Tisztelt elnökasszony, tisztelt képviselőtársaim! A Törvényalkotási Bizottság 2026. 7. hó 9-én tartott ülésén a házszabály 46. paragrafusa szerint megtárgyalta a Magyar Köztársaság kormánya és a Szlovák Köztársaság kormánya között a közös államhatárt keresztező szénhidrogén szállító vezetékek építésével, üzemeltetésével, fenntartásával, rekonstrukciójával,

0: korrupciójával és üzemzavar elhárításával kapcsolatos megállapodás módosításáról szóló jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló TPL 172. számú törvényjavaslatot. Az összegző jelentést és az összegző módosító javaslatot a Törvényalkotási Bizottság a házszabály 46. paragrafusának 5. és 7. bekezdése alapján 21 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett fogadta el. A törvényjavaslat előterjesztője a Gazdasági és Energetikai Minisztérium volt. A Törvényalkotási Bizottság által megtárgyalt módosító javaslatok között szerepelt a háttéranyagban a Külügyi Bizottság 3 pontos részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslata, amelyet a kormány mellett a Törvényalkotási Bizottság is támogatott. A törvényjavaslattal összefüggésben a Törvényalkotási Bizottsághoz saját módosítási javaslat nem érkezett. A törvényjavaslat a magyar-szlovák üzemanyagvezeték hálózat bővítésének jogi feltételeit teremti meg annak érdekében, hogy Magyarország és Szlovákia energiaellátása biztonságosabbá váljon. A cél a 2021-ben megkötött államközi megállapodás módosításáról szóló jegyzőkönyv kihirdetése. A módosítás lehetővé teszi egy új, határkeresztező szénhidrogéntermék vezeték megépítését, amely a magyarországi MOL-Dunai finomítót köti össze a szlovákiai Slovnaft olajfinomítóval. Az Ukrajnán áthaladó energiaszállítási útvonalak növekvő kockázatai miatt Magyarország kormányának és a Szlovák Köztársaság kormányának együttműködését meg kell erősíteni. Mindkét fél fokozott érdeke az energiabiztonság növelése, az ellátási útvonalak diverzifikálása, valamint a közös energetikai infrastruktúra ellenálló képességének erősítése. Éppen ezért a két ország az energiabiztonság védelme érdekében megállapodott egy új szénhidrogén termék vezeték létesítéséről a Százhalombatta és az Ipajság közötti szakaszon. Ez a vezeték a MOL-Dunai olajfinomító és a Slovnaft olajfinomító összeköttetését célozza. A jegyzőkönyv nem új együttműködési rendszert hoz létre, hanem a 2011-es megállapodást egészíti ki egy új vezeték szakasszal. Ennek révén a meglévő szabályok, amelyek az építésre, üzemeltetésre, karbantartásra, rekonstrukcióra és az üzemzavarok elhárítására vonatkoznak, erre az új vezetékre is kiterjednek majd. A törvény elsősorban technikai és nemzetközi jogi jellegű. Felhatalmazza a kormányt a jegyzőkönyv kötelező hatályának elismerésére, kihirdeti annak magyar és angol nyelvű szövegét, valamint meghatározza a hatályba lépés és végrehajtás szabályait. A jegyzőkönyvet a felek már 2026. március 16-ától ideiglenesen alkalmazzák, véglegesen pedig azt követően lép hatályba, hogy mindkét ország teljesíti a szükséges alkotmányos jóváhagyási eljárásokat. Az új Magyarországot és Szlovákiát összekötő vezeték tehát erősíti a két ország közötti együttműködést, bővíti a rendelkezésre álló szállítási útvonalakat, és csökkenti annak kockázatát, hogy egyetlen tranzitútvonal kiesése ellátási problémákat okozzon. A beruházás emellett gazdasági szempontból is indokolt. A két finomító közvetlen összekapcsolása növeli a logisztikai rugalmasságot, és javítja az ellátási láncok működését, emellett válsághelyzetben gyorsabb reagálást tesz lehetővé. Ez nem csak Magyarország, hanem az egész térség üzemanyag ellátásának stabilitásához hozzájárul. Fontos azt is kiemelni, hogy a törvényjavaslat nem új kötelezettségeket hoz létre, hanem egy már több mint másfél évtizede működő magyar-szlovák együttműködés kereteit bővíti ki. Egy meglévő, jól működő jogi rendszer egészül ki annak érdekében, hogy az új vezetékre is ugyanazok a kiszámítható szabályok vonatkozzanak. Kérem ezért a képviselőtársaimat, hogy támogassák a törvényjavaslatot.
1: Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, képviselő úr. Tisztelt országgyűlés, megkérdezem az előterjesztőt, hogy kíván-e felszólalni. Nem kíván, köszönöm szépen, miniszter úr. Tisztelt országgyűlés, a kijelölt külügyi bizottság nem állított előadót, most a képviselői felszólalások következnek a napi rendszerinti időkeretekben, melyet az üléstermi kijelzőkön figyelemmel kísérhetnek. A vita során 2 perces hozzászólásra nincs lehetőség. Bejelentett felszólalót nem látok. Most megkérdezem a tisztelt országgyűlést, hogy a fennmaradt időkeretben, a teljes időkeretben kíván-e bárki élni a felszólalás jogával? Kérem jelezzék, ha úgy adódik. Nem. Kapitány úr, parancsoljon, miniszter.
2: Köszönöm a szót, tisztelt elnök asszony, tisztelt ház. Dr. Cipa András összefoglalt, nagyon összeszedett és minden részletre kiterjedő véleménye kevés információt hagy nekem, amit meg kell osztani. Jó volt hallgatni ezt a felkészült hozzászólást. Annyit mondanék csak, hogy jó volt látni itt az országházban, hogy Magyarország energia ellátásában úgy tűnik, hogy egyetértés van, ez nem lehet vita tárgya, hogy olyan projekteket, olyan lehetőségeket, ami az ország energiaellátását biztosítja, azokat támogatni kell az általános vitában, a részletes vitában is. Ez volt a hozzáállás mindenki részéről. Ez egy nagyon-nagyon jó projekt, és több ilyen projekt kell a magyar energiahálózat fenntartására, és nagyon sok ilyen projekten dolgozunk. Ugye ez egy olyan projekt, ami olyan helyzetekben, mint a Hormuzi szoros, vagy az orosz dízelexport leállítása miatt kialakuló helyzetben, ezt láthatjuk, hogy nagyon nagy előnyöket tud hozni Magyarország és Szlovákia számára. A Visegrád négyekkel ilyen hangulatban és ilyen hozzáállásban dolgozunk azon, hogy az energiarendszereinket még jobban összekapcsoljuk. Ez számunkra is egy jó lehetőség, hiszen azt gondolom, hogy senki nem tudja előrevetíteni, és a Hormuzi szoros egy nagyon jó példa arra, hogy mi történik szerte a világban. Ez egy nagyon jó befektetés, nyilvánvaló ez a MOL magánbefektetése, az állam, az adófizetők erre nem fizetnek, ez egy jó üzleti befektetés. Nekünk az a feladatunk, hogy ezt az üzleti tevékenységet támogassuk, mint Magyar Országgyűlés, és ehhez kérem a tisztelt ház támogatását, hogy ezt a javaslatot ezért egyhangúan támogassuk. Köszönöm szépen!
1: Köszönöm szépen, miniszter úr, tisztelt Országgyűlés, további felszólalása senki nem jelentkezett. A határozathozatalokra holnapi ülésnapon kerül sor. A vitát lezárom. Köszönöm. Tisztelt Országgyűlés, soron következik a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997 évi 83-as számú törvény módosításáról szóló előterjesztéshez benyújtott bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája. A kormány előterjesztés TPER 272-es számon a parlamenti informatikai hálózaton elérhető. Tisztelt Országgyűlés, a vitában elsőként a Törvényalkotási Bizottság álláspontjának ismertetésére kerül sor. Most megadom a szót dr. Miskolci Orsolyának, a bizottság előadójának 15 perces időkeretben. Nincs jelen a teremben. Akkor folytatjuk tovább. Tisztelt Országgyűlés, megkérdezem az előterjesztőt, hogy kíván-e felszólalni.
3: Csak a végén.
1: A végén? Jó, köszönöm szépen. Tisztelt Országgyűlés, most megadom a szót dr. Rúzsa Dianának, a kijelölt egészségügyi bizottság előadójának 6 perces időkeretben. Parancsoljon, képviselőasszony.
4: Tisztelt elnökasszony, tisztelt képviselőtársak, gyorsabb leszek, mint 6 perc. Az egészségügyi bizottság kijelölt bizottságaként lefolytatta a TPER 272-es számú törvényjavaslat részletes vitáját. A bizottság megvizsgálta a benyújtott módosítójavaslatokat, majd kialakította az álláspontját. Részletes vita során egy képviselői módosítójavaslatról tárgyaltunk. A javaslat azt célozta, hogy a törvény garantálja az egyedi méltányossági támogatásokra fordított források korábbi szintjének megőrzését. A bizottság ezt a módosítójavaslatot nem támogatta, és akkor a magyarázat következik. A vita során elhangzott, hogy a méltányossági rendszer finanszírozása átalakul, a támogatásokra rendelkezésre álló források továbbra is biztosítottak, de más finanszírozási rendben jelennek meg. A Batthyány Stratmann László Alapítvány is folytatni fogja a működését a jövőben, viszont új feladat megosztás mellett. Erre tekintettel a bizottság nem tartotta indokoltnak a módosítójavaslat elfogadását. A bizottság ugyanakkor indokoltnak látta az átmeneti szabályok pontosítását, ezért saját módosítójavaslatot terjesztett elő. A módosítás rendezi a folyamatban lévő kérelmek átadását az egészségbiztosító részére, meghatározza az ügyintézés kezdetének időpontját, és kizárja, hogy ugyanabban az ügyben két szervezet folytasson párhuzamos eljárást. Ennek gyakorlati jelentősége van, az átállás időszakában a betegek számára kiszámítható ügyintézésre van szükség. Fontos, hogy minden folyamatban lévő kérelem ugyanazon szabályok szerint, ugyanannál a hatóságnál folytatódjon világos felelősségi rend mellett. A bizottság a saját módosítójavaslatát egyhangulag elfogadta, és a részletes vitát lezáró bizottsági módosítójavaslatként benyújtotta az Országgyűlésnek. Kérem a tisztelt házat, hogy a bizottság módosító javaslatát és a törvényjavaslatot is támogassa. Köszönöm a figyelmüket.
1: Köszönöm szépen, képviselőasszony. Tisztelt országgyűlés, most a képviselői felszólalások következnek a napi rendszerinti időkeretekben, melyet az üléstermi kijelzőkön figyelemmel kísérhetnek. A vita során 2 perces hozzászólásra nincs lehetőség. Elsőként megadom a szót Simon Zsuzsanna képviselőasszonynak. Parancsoljon.
5: Köszönöm a szót. Tisztelt elnökasszony, tisztelt országgyűlés. Egészségügyi bizottsági tagként is szeretném támogatásomról biztosítani a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény módosítását. A javaslat első pillantásra talán technikainak tűnik, valójában azonban egy nagyon fontos betegérdeket szolgál. Minden olyan beteg számára, aki egyedi méltányossági támogatásra szorul, nem az a legfontosabb kérdés, hogy melyik intézmény bírálja el a kérését, hanem az, hogy az eljárás kiszámítható, átlátható, szakmailag megalapozott és lehetőség szerint gyors legyen. A mostani módosítás pontosan ezért jött létre. A Batthyány Stratmann László Alapítvány az elmúlt években jelentős munkát végzett, sok beteg számára nyújtott segítséget. Ugyanakkor indokolt, hogy a méltányossági döntések ismét egységes állami egészségbiztosítási rendszerben szülessenek meg, hiszen itt rendelkezésre áll a szakmai háttér, az egészség-gazdaságtani tapasztalat és az egységes eljárásrend, amely hosszú távon még igazságosabb döntéseket tehet lehetővé. Különösen fontosnak tartom, hogy a törvény gondoskodik az átmeneti időszakról is. A már benyújtott kérelmek elbírálása nem akad meg, a folyamatban lévő ügyek biztonságban maradnak, így a betegek nem szenvednek hátrányt az intézményi változás miatt. Ez felelős jogalkotói megközelítés. Tisztelt képviselőtársaim! A társadalmi egyeztetés során több értékes szakmai észrevétel is érkezett. Ezek közül számomra különösen fontos az a gondolat, hogy az új működési rend bevezetése után érdemes lesz magát a méltányossági döntési mechanizmust is továbbfejleszteni. Ha már egy szervezetben összpontosulnak ezek a feladatok, akkor a következő időszakban célszerű lehet áttekinteni, hogyan válhatnak az eljárások még gyorsabbá, még kiszámíthatóbbá és még inkább betegközpontúvá. Ugyancsak megfontolandónak tartom azt a szakmai felvetést is, hogy az egyedi méltányosság kérdését hosszabb távon ne önmagában kezeljük, hanem a teljes gyógyszerbefogadási és gyógyszerfinanszírozási rendszer részeként vizsgáljuk. A társadalombiztosítási befogadások, az egyedi méltányosság, a különböző támogatási formák és az ellátórendszer kapacitásai egymással összefüggenek. Ezért minden olyan felülvizsgálat, amely ezekre együtt tekint, hozzájárulhat a betegek még jobb ellátásához. Örömmel látom, hogy a kormány válaszában szintén jelezte, a méltányossági döntések és a befogadások rendszerének további felülvizsgálata napirenden van. Ez azt mutatja, hogy ez a törvénymódosítás nem egy végállomás, hanem egy fontos lépés a korszerűbb és egységesebb rendszer felé. Tisztelt ház! A betegek érdeke azt kívánja, hogy az egyedi méltányossági támogatások oda kerüljenek, ahol a legnagyobb a szakmai háttér, a legnagyobb átláthatóság és a legnagyobb felelősség együtt tud érvényesülni. Meggyőződésem, hogy ez a törvény ezt a célt szolgálja. Ezért a törvényjavaslatot támogatni fogom, és erre kérem képviselőtársaimat is. Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
1: Köszönöm szépen, képviselőasszony. Tisztelt országgyűlés, megkérdezem, hogy a fennmaradt időkeretben kíván-e még valaki a felszólalás lehetőségével élni? Apáti István úr jelezte, parancsoljon, képviselő úr.
6: Köszönöm szépen, tisztelt elnökasszony, köszönöm a szót. Tisztelt képviselőtársaim, egy elég megrázó egyedi esetet hozok most ide ebben az 5 percben önök elé. Erősen gondolkoztam, hogy szabad-e gombot nyomnom, szabad-e felszólalnom, eredetileg nem akartam. Azonban lehet, hogy egy súlyos diagnózissal küzd ember utolsó esélye ez a néhány perc. A diagnózisig életerős, 52 éves, többgyermekes családapa esetéről van szó, akinél másfél évvel ezelőtt hasnyálmirigy rákot diagnosztizáltak. Szinte csoda, hogy még él, mert ennél a diagnózisnál a mortalitás arány rendkívül magas, és az átlag túlélési idő 6-7 hónap. Ő már ezt ennek a háromszorosánál jár. Pontosan a Batthyány Stratmann alapítvány segítségével sikerült tavaly év végén, nyugodtan vállalom ennek minden felelősségét, hogyha esetleg ebből bármilyen vizsgálat lesz, ennek aztán főleg állok elébe. Én magam segítkeztem abban, hogy egy nehezen elérhető gyógyszert egyidejű méltányossággal megkapjon. Ez idén márciusig úgy tűnt, hogy sikeresnek bizonyult, megállította a máj áttétek növekedését. Aztán úgy tűnt, hogy talán jó irányba alakulhat az ő diagnózisa. Múlt hét péntek késő este kaptam tőle egy SMS, soha nem találkoztam vele életemben, sokszor beszéltem vele telefonon, de személyesen nem találkoztunk. Egy közeli hozzátartozóm kötött minket össze, így próbáltam segíteni. Sajnos a legutóbbi CT felvétel egyetemi állapot rosszabbodást bizonyított, vagy támasztott alá. Ne kérdezzék a gyógyszernevét, nem vagyok orvos, egy D betűvel kezdődő tablettában szedhető kemoterápiás szer az utolsó reménye, amely legalább kétszeresen megnöveli az élettartamot. Kicsi esélye, de nem kizárt akár a végleges gyógyulás esélye sem, aminek a Magyarországon való beszerezhetősége erősen kérdéses. Ilyen egyedi méltányosság ügyekben ez az alapítvány életemben nagyon hatékony volt. Én konzultációs lehetőséget kérnék szépen államtitkárasszonytól, mert akár a hivatali visszaélés előszobájába is hajlandó vagyok belépni, nem szívesen ugyan, belépni annak érdekében, hogy segítsünk ennek a honfitársunknak, hiszen én nem rendelkezhetem arról orvosi ismeretekkel, meg gyógyszerészeti tudással, hogy ez a gyógyszer, amelyet Amerikában már viszonylag nagy sikerrel alkalmaznak, és 6,6 hónapról 13,2 hónapra növelte a túlélést, és talán a gyógyulás esélye sem kizárt, mert a meghibásodott onkogénnek a működését gátolja, jelentősen blokkolja. Mit mondjak én Zoltánnak, mit mondjak én ennek a kiváló úriembernek és családapának, mert amíg önök átalakítják, és nem támadólag mondom, amíg önök átalakítják a rendszert, átalakítják az egyedi méltányossági kérelmek kibírálási rendszerét, addig lehet, hogy késő lesz. Én nagyon szívesen oda megyek államtitkárasszonyhoz, az üléstermen kívül belül kérek egy konzultációs lehetőséget, és segítsünk ennek a honfitársunknak, mert nem reménytelen a helyzete, a csodával határos módon 10 kilós súlyveszteséggel megúszta az elmúlt másfél évet. Egy kisebb orvosi csoda, hogy ő még köztünk van, de csak és kizárólag a mi hatható segítségünkkel. És egyébként ez egy jogeset. Nagyon sok honfitársunk evezhet ebben a hajóban, és precedens teremthetünk, pozitív előjelő precedens arra való tekintettel, hogy a korábban ritkaság számban menő, ma már egyre gyakoribban diagnosztizált hasánmirigyrák esetében nem csak ez a beteg társunk juthat segítséghez, hanem mindenki egyenlő esélyekkel hozzáférhet ezekhez a gyógyszerekhez. Ilyen precedenseket szerintem mindenképpen meg kell nyitnunk, és talán az alapítvány működésének átalakításánál is hasznos tapasztalatokkal szolgál mindez, úgyhogy ennyit szerettem volna egy konkrét eset bemutatásával ehhez hozzáfűzni, mert ez az alapítvány az én szememben, az előzmények ismeretében egyébként ötösre vizsgázott, vagy csillagos ötösre, mert hogy nincsenek, akkor már most nincs köztünk az a honfitársunk, akinek az érdekében én most próbálok eljárni. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet.
1: Köszönöm szépen, képviselő úr. Tisztelt országgyűlés, további felszólalása senki nem jelentkezett. A vitát lezárom. Most pedig megadom a szót az előterjesztőnek. 15 perces időkereben parancsoljon államtitkárasszony.
7: Képviselőtársamnak meg tudom ígérni, hogy minden egyes esetet kézbe veszünk. Azonnal átkerül a Nemzeti Egészségbiztosítási Alaphoz a működtetés, úgyhogy nem lesz ebben fennakadás. Átkerülnek azok a kollégák, akik most csinálják, és még hozzájuk jönnek többen, akik átcsoportosítás útján ezeket az eseteket, amik elakadtak, ezeket feldolgozzák, és az a én hírem a NEAK felől, hogy őszre ledolgozzák az elmaradást, de a súlyos eseteket nyilván előre veszik, eddig is így volt, úgyhogy szeretném biztosítani arról, hogy attól, hogy más lesz a neve, vagy máshova kerül, nem lesz kevésbé fontos egy ilyen eset, sőt. A... Tisztelt elnökasszony, tisztelt ház, szeretném megköszönni a magam és az Egészségügyi Minisztérium, milyen jó ezt kimondani, nevében is azon képviselőtársaimnak, akik az elmúlt hetekben részt vettek a törvényjavaslat tárgyalásán, és megosztották velünk az észrevételeiket, javaslataikat, illetve támogató hozzászólásaikkal megerősítették a kormányzatot a javaslat szükségességéről, helyességéről. Ahogy az általános vita során jeleztem, az önálló egészségügyi tárcának ez az első benyújtott törvényjavaslata, ami jól mutatja, hogy a szabályozás kiemelt fontosságát és sürgősségét mi is érezzük. Hiszen, ahogy elmondtuk az általános vita során, ez a javaslat messze nem egy egyszerű adminisztratív kérdésről szól. Ez a javaslat arról szól, hogy meg tudjuk adni a gyógyulásra való esélyt, vagy legalább egy méltóbb életminőséget azon embertársaink számára, akiknek sokszor már csak egyetlen terápiás lehetőségük maradt. Köszönöm az alapvető konstruktív módon lefolyt vitát, és ezt a nagyon fontos kérdéskört így tudtuk megbeszélni. És ha nem is értettünk mindenben egyet, hiszen az alapítvány eddigi működésének eredményességét nem egyformán ítéljük meg, de az ellenzéki hozzászólások nem vitatták el azt, hogy a kormány célja jobbító szándékú. Nem vitatták el azt, hogy a javaslat a betegek érdekeit szolgálja, és az egészségügyi ágazatvezetést az a cél vezérelte a törvényjavaslat elkészítésekor, hogy az állam ne hagyja magára, és ne hagyja bizonytalanságban és kétségek között azokat a betegeket és családokat, akiknek adott esetben már csak egyedi méltányossági döntésben maradt reménye. A benyújtott képviselői módosító javaslatot több körben megvitattuk. Nem akarom újra nyitni a vitát, de fontosnak tartom még egyszer megerősíteni, amit korábban miniszter úr elmondott itt a ház falai között, hogy az ágazatvezetés nem tervez semmilyen forráskivonást. Ellenkezőleg, ezen a területen is bővülő forrásokkal és a betegek számára bővülő lehetőségekkel számolunk. Az a transzparencia és átláthatóság pedig, ami a jövőben jellemezni fogja az egészségügyi kormányzat munkáját, lehetőséget biztosít majd az országgyűlési képviselőknek a számonkérésre is. Ennek ezen ígéret tekintetében is jó szívvel állunk elébe. Az Egészségügyi Bizottság által benyújtott módosító javaslat szintén a betegek érdekeit szolgálja, és segít abban, hogy az átmeneti időszak a lehető legzökkenőmentesebb legyen. Köszönöm a bizottság minden tagjának, hogy egyhangúan támogatták ezt a javaslatot. Meggyőződésem, hogy jelen törvényjavaslat a betegellátás biztonságát és kiszámíthatóságát javítja. Így tisztelettel arra kérem képviselőtársaimat, hogy a holnapi napon szavazatukkal támogassák a törvényjavaslatot. Köszönöm a figyelmet.
1: Köszönöm szépen államtitkár asszonynak, tisztelt országgyűlés, a határozathozatalra a holnapi ülésnapon kerül sor. Tisztelt országgyűlés, mai napirendi pontjaink tárgyalásának a végére értünk. Most a napirend utáni felszólalás következik. Napirend utáni felszólalása jelentkezett Molnár János, a Tisza képviselője, aratás címmel. Megadom a szót képviselő úrnak 5 perces időkeretben.
8: Tisztelt elnökasszony, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselőtársaim! Nem gondoltam volna, hogy ilyen korán lesz ma a napirend utáni felszólalás. Köszönöm mindenkinek a gyors és hatékony munkát a mai nap, de azért egy kicsit az aratásról is szeretnék beszélni. Az elmúlt hetekben országszerte megkezdődött az őszi és tavaszi vetésű halászos gabonák és a repcebe takarítása. Az aratás a hazai gazdák és a magyar vidék számára minden évben ünnep is egyben, hiszen ekkor válik kézzelfoghatóvá az egész éven át zajló, kihívásokkal teli, kemény munka eredménye. Ahogy egy régi mondás tartja, a búzában az élet, az aratásban a jövő rejlik. Ezúton is szeretném kifejezni elismerésemet minden gazdálkodónak, akik nap mint nap azért dolgoznak, hogy Magyarország élelmiszerellátása biztonságban legyen. Az ő munkájuk sokszor láthatatlan, de nélkülözhetetlen. A klímaváltozás korában a gazdálkodás egyre inkább szélsőségekhez való gyors alkalmazkodásról szól. Az idejében is súlyos hatás sújtja a mezőgazdaságot, ugyanakkor az aratás ma is épp olyan alázatot követel az embertől, mint évszázadokkal ezelőtt. Az idei év kilátásaival kapcsolatos adatok ismertetése előtt fontosnak tartom kiemelni a nyári aratás, a napokban véget fog érni valószínűleg, az őszi betakarításig pedig még nagyon hosszú idő áll előttünk, melynek során előre nem látható tényezők jelentősen befolyásolhatják a várható termés eredményeket. Őszi búzát közel 1 millió hektáron vetettek a gazdák, a várható hozam jelenlegi becslések alapján 4 tonna per hektár körül lesz. Ez a tavalyi szinthez képest több mint 20%-kal kevesebb. A terméskilátás a betakarítás eddigi adatai szerint 4 millió tonna körül alakul, a belföldi felhasználásunk közel 3 millió tonna, így biztosan lesz minden magyar ember asztalán magyar búzából készült kenyér. Őszi árpából közel 360 ezer hektárt vetettek, a várható hozam 4,4 tonna hektár, ami a tavalyi értéknél több mint 25%-kal kevesebb. A termés 1,6 millió tonna, ami jóval magasabb az 1 millió tonna körül belső felhasználásnál. Még a repcét emelném ki, az őszi káposztarepce vetés területe nagyrészt beleillik az elmúlt évek csökkenő tendenciájába, nagyjából 160 ezer hektár, várható hozam 2,6 tonna per hektár lesz, ami szintén közel 20%-kal kevesebb, mint a tavaly évben. Az átlagtól közel 20%-kal elmaradó kilátások ellenére a nyári aratású gabonák esetében az ország ellátásához szükséges termésmennyiség megterem az idei évben, és az exportra is jelentős nagyságrendű mennyiség juthat. Ebben az évben is biztosítható, hogy a magyar családok asztalára hazai búzából készült kenyér kerülhessen. A cél az, hogy a magyar gabona ne alapanyagként hagyja el az országot, hanem magas hozzáadott értékű élelmiszeripari termékként. Ezen fogunk dolgozni természetesen közösen együtt, és a minisztériumban a többi dolgozóval együtt. A hazai termelésre épülő ellátásbiztonság megőrzése, valamint a vidéki gazdaság gerincét adó gazdálkodók megerősítése a Tisza közösségének egyik legfontosabb célkizűzése. Az öntözési kapacitások fejlesztése mellett óriási lehetősége van a víz megtartó gazdálkodásnak, valamint a felszíni vizek tudatos és hatékony hasznosításának. A magyar mezőgazdaság jövőjének egyik kulcskérdése, hogy a lehulló csapadékot minél nagyobb arányban helyben tudjuk megőrizni, és azt a termelés szolgáltába tudjuk állítani. Tisztelt ház! Azt sem szabad elfelejtenünk, hogy nem tiszta lappal kezdtük a munkát. Több mint másfél évtized elmulasztott vízgazdálkodási beruházásai, elmaradt öntözésfejlesztései után kell szembenéznünk minden idők egyik legsúlyosabb a szájával, pedig az éghajlatváltozás nem tavaly kezdődött. Az időjárást nem tudjuk megváltoztatni, de azt igen, hogy felkészülünk-e rá. 16 évig hallgattuk a hangzatos jelszavakat a magyar vidék megtartó erejéről, miközben a valóságban a támogatások és a csatornázásra szánt milliárdok nem a termőföldeken, hanem magántőke alapokban luxusjaktokon landoltak. Amíg a gazdák a kiszáradt táblákat nézték, addig az előző kormányzat oligarchái újabb és újabb kastélyokat vásároltak. Ezeket azért idéztem fel, hogy végre elvégezzük azokat a fejlesztéseket, amelyeket a NER időszakában elmulasztottak. Személyes meggyőződésem, hogy a magyar agrárium előtt álló nehézségek ellenére egy sikeres, fejlődő időszak kapujában állunk. Közös célunk és felelősségünk, hogy a legmagasabb szinten garantáljuk családjaink élelmezés biztonságát, és ezzel párhuzamosan olyan növekedési pályára állítsuk a mezőgazdaságot, amely érezhetően hozzájárul nemzetünk gyarapodásához és a vidéki közösségek felemelkedéséhez. Köszönöm szépen a figyelmet!
1: Köszönöm szépen, képviselő úr. Most tisztelettel kérdezem, hogy a kormány nevében kíván-e valaki felszólalni 5 perces időkeretben? Nem. Tisztelt országgyűlés, még egy kis türelmet kérnék. Megköszönöm a mai eredményes munkájukat. Az országgyűlés holnap reggel 9-kor folytatja az ülését. Az ülésnapot bezárom. Jó pihenést!

Köszönjük szépen, és akkor most tényleg egy premier következik, a Free Falling című szám először.